0: avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodást.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: A mai napon János evangéliumába 15. fejezetéből az első 4 verset olvasom föl. Jézus azt mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, és az én mennyei atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem nem terem gyümölcsöt, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok, azáltal a beszéd által, amelyet már nektek mondtam. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni önmagától, csak akkor, ha a szőlőtőkén marad, ugyanúgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Gyakorlatilag Jézus arról beszél, hogy ő a szőlőtőke, mi pedig ennek a tőkének a vesszői. Ez azt jelenti, hogy ahogy belecsatlakoztunk, belekerültünk az ő életébe, örökkévaló életébe, ennek eredményeként az az életünk célja, az az életünk rendeltetése, mert ez az ő akarata, terve velünk, hogy gyümölcsözőek legyünk az életünkben, a mai napon is. Vagyis eredményességre lettél teremtve. Eredményességre szült újjá tégedet Isten. Gyümölcsöző vesző vagy az ő tőkéjén, ő benne. Ahogy a vesző a tőkén tud gyümölcsöt teremni, ahhoz, hogy te is olyan gyümölcsöző életet és olyan eredményes életet tudj élni, amit kigondolt, eltervezett Isten veled kapcsolatba, ahhoz gyakorlatilag a szőlő tőkéhez kapcsolódva, benne, az ő benne levő életet élve kell maradnod. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ő vele együtt gondolkodok ma, ő vele együtt cselekszek, ő vele együtt beszélek, benne maradok. Mert ez az ő élete bennem, és ez az életednek a forrása. Vagyis folyamatosan föl kell ismerni, hogy a saját erőm nem magamban van. Belül van bennem, mert Jézus Krisztus befogadtam, de az életem forrása ő. És nélküle semmit se tehetsz. Se te, se én. Pál apostol a Kolosszebeliekhez írt levelében, a 3. fejezet 3. versében azt írja: meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Az előbb már beszéltük azt, hogy a szőlőtőkén vagy. Benne vagy, mint szőlővesző. Az azt jelenti, hogy akkor úgy is kell élnem a mai napon, mint a tőkén levő egyik szőlővesző. És hadd tudja meg a munkatársad, a szomszédod, hadd tudja meg az ismerős, akivel leállsz a boltba, miközben sorban állsz a pénztárnál beszélgetni, hogy te Jézus Krisztusban vagy, benne vagy a tőkébe, és mondd ezt el. Fejezd ki az ő szeretetét, szavaiddal, tetteiddel, és töltse be ez a szeretet a szívedet, a szádot, és meglátod, hogy valóban benne vagy a tőkébe, mint vesző, és ahogy az ő beszéde benned van, és kijön belőled, akkor minden helyzetben folyamatos az ő beszédét tudod szólni. Folyamatosan az ő szava tud kijönni, folyamatosan az ő szeretete tud kijönni belőled. Tudod, Jézus Krisztusnak nem csak az a terve, hogy gyümölcsöt teremj, nem csak azt szeretné, hogy gyümölcstermő életet éljünk, hanem azt is akarja, hogy ez a gyümölcs meg is maradjon. A következő vers, a 16-os vers ebből a fejezetből, János evangélium a 15. fejezetéből, amit felolvasok, Jézus itt azt mondja: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én elrendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és meg is maradjon a gyümölcsötök. Mint egy gyümölcsöző vesző a tőkén, el kell határoznunk, hogy gyümölcstermők is maradunk. És ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogyha az ő beszéde megmarad bennünk. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Más szavakkal, ahogy benne vagy a tőkébe, benne élsz, és az életedet ő belőle éled a mai napon, amiben belefogsz, amit teszel, amit dolgozol, csinálsz, sikeres leszel. Emlékezz, hogy Jézus azt mondta, hogy minden veszőt, ami nem terem gyümölcsöt, lemetsz a tőkéről, vagyis eltávolít. De minden veszőt, ami gyümölcsöt terem, megmetsz, hogy még több gyümölcsöt teremj. Nem kell más csinálnunk. Maradjunk rajta, és maradj mai napon is rácsatlakozva, bele épülve, belőle élve, a tőkében. És gyümölcstermő leszel egész nap. És ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Egy rövid imát mondok el most a végén. Ha egyetértesz vele, mondd el velem, vagy mondd magadba, vagy ahogy dolgozol, mondj a végén a szívedbe, akár hallhatóan, akár csak hangtalanul egy áment, egy igent. Uram, én is így érzem, én is ezt akarom. Mennyi atyám, köszönöm neked, és hálás vagyok azért, hogy beleültettél, beleillesztettél a te fiadba, Jézus Krisztusba, mert ő a szőlőtőke. És köszönöm neked, hogy ebbe a szőlőtőkébe engem egy gyümölcsöző veszővé tettél. És a mai napon annak a tudatában fogok járni, annak a tudatában fogok élni, hogy Jézus Krisztusban, ezen a tőkén én egy gyümölcstermő vesző vagyok. Gyümölcsöket fogok ma teremni. A te beszédedet megőrzöm, megtartom, és ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Köszönöm neked ezt a napot, ami előttem áll. Ez is a te dicsőségedre lesz, Uram. Amen.
0: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
1: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: És kedves Torka, téged is köszöntelek.
4: Én is köszöntök mindenkit.
2: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt

0: És Feri azt mondtad, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
1: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos, és hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindannyiunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a tévébemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytársa, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
2: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges, látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előttük.
1: És gyermekeik is lettek.
2: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaértékű az élete. Ugye ez még a 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymás közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán. Elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én folyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát. És...
0: Bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott?
2: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
1: De nem volt ilyen helyzet korábban.
2: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen diszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőn.
1: De mindig valaki belekarolhatott az
2: igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetem és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy ő ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
0: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők.
1: Én és ez nem tesz jó. Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
0: És ez probléma volt?
1: Hát mindenki tudta.
0: A
1: srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogyha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem olyan sorolták be ebbe a kategóriában.
0: De most utólag be.
1: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni, született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó istentiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre. És azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. Uh-huh. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészítsd ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodó emberekre. Ezeket úgy hívja ma a coaching szakirodalom, hogy dobozon kívüli gondolkodás. Amíg a dobozon belül akarom a problémát kezelni, addig nem veszek észre olyan lehetőségeket, ami amúgy megoldás lenne, csak már a dobozon kívül van. És akiben nincs meg ez az adottság, annak az kell, hogy minden kiszámítható legyen, 3-tól 5-ig mit fogok tenni. Az ilyen munkavállaló, amikor bekerül a munkavállalói piacra, akkor azt mondja, hogy mondják meg nekem, hogy mik a feladataim, de azt nem mondják meg, hogy hogyan kell megcsinálnom. Engedjenek kísérletezni, és lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
0: Köszönöm a mai gondolatokat.
3: szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
6: A mai napon János evangéliumába 15. fejezetéből az első 4 verset olvasom föl. Jézus azt mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, és az én mennyei atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem nem terem gyümölcsöt, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amelyet már nektek mondtam. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni önmagától, csak akkor, ha a szőlőtőkén marad, ugyanúgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Gyakorlatilag Jézus arról beszél, hogy ő a szőlőtőke, mi pedig ennek a tőkének a vesszői. Ez azt jelenti, hogy ahogy belecsatlakoztunk, belekerültünk az ő életébe, örökkévaló életébe, ennek eredményeként az az életünk célja, az az életünk rendeltetése, mert ez az ő akarata, terve velünk, hogy gyümölcsözőek legyünk az életünkben, a mai napon is. Vagyis eredményességre lettél teremtve. Eredményességre szült újjá tégedet Isten. Gyümölcsöző vesző vagy az ő tőkéjén, ő benne. Ahogy a vesző a tőkén tud gyümölcsöt teremni, ahhoz, hogy te is olyan gyümölcsöző életet és olyan eredményes életet tudj élni, amit kigondolt, eltervezett Isten veled kapcsolatba, ahhoz gyakorlatilag a szőlő tőkéhez kapcsolódva, benne, az ő benne levő életet élve kell maradnod. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ő vele együtt gondolkodok ma, ő vele együtt cselekszek, ő vele együtt beszélek, benne maradok. Mert ez az ő élete bennem, és ez az életednek a forrása. Vagyis folyamatosan föl kell ismerni, hogy a saját erőm nem magamban van. Belül van bennem, mert Jézus Krisztus befogadtam, de az életem forrása ő. És nélküle semmit se tehetsz. Se te, se én. Pál apostol a Kolosszebeliekhez írt levelében, a 3. fejezet 3. versében azt írja: meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Az előbb már beszéltük azt, hogy a szőlőtőkén vagy. Benne vagy, mint szőlővesző. Az azt jelenti, hogy akkor úgy is kell élnem a mai napon, mint a tőkén levő egyik szőlővesző. És hadd tudja meg a munkatársad, a szomszédod, hadd tudja meg az ismerős, akivel leállsz a boltba, miközben sorban állsz a pénztárnál beszélgetni, hogy te Jézus Krisztusban vagy, benne vagy a tőkébe, és mondd ezt el. Fejezd ki az ő szeretetét, szavaiddal, tetteiddel, és töltse be ez a szeretet a szívedet, a szádot, és meglátod, hogy valóban benne vagy a tőkébe, mint vesző, és ahogy az ő beszéde benned van, és kijön belőled, akkor minden helyzetben folyamatos az ő beszédét tudod szólni. Folyamatosan az ő szava tud kijönni, folyamatosan az ő szeretete tud kijönni belőled. Tudod, Jézus Krisztusnak nem csak az a terve, hogy gyümölcsöt teremj, nem csak azt szeretné, hogy gyümölcstermő életet éljünk, hanem azt is akarja, hogy ez a gyümölcs meg is maradjon. A következő vers, a 16-os vers ebből a fejezetből, János evangélium a 15. fejezetéből, amit felolvasok, Jézus itt azt mondja: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én elrendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és meg is maradjon a gyümölcsötök. Mint egy gyümölcsöző vesző a tőkén, el kell határoznunk, hogy gyümölcstermők is maradunk. És ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogyha az ő beszéde megmarad bennünk. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Más szavakkal, ahogy benne vagy a tőkébe, benne élsz, és az életedet ő belőle éled a mai napon, amiben belefogsz, amit teszel, amit dolgozol, csinálsz, sikeres leszel. Emlékezz, hogy Jézus azt mondta, hogy minden veszőt, ami nem terem gyümölcsöt, lemetsz a tőkéről, vagyis eltávolít. De minden veszőt, ami gyümölcsöt terem, megmetsz, hogy még több gyümölcsöt teremj. Nem kell más csinálnunk. Maradjunk rajta, és maradj mai napon is rácsatlakozva, bele épülve, belőle élve, a tőkében. És gyümölcstermő leszel egész nap. És ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Egy rövid imát mondok el most a végén. Ha egyet értesz vele, mondd el velem, vagy mondd magadba, vagy ahogy dolgozol, mondj a végén a szívedbe, akár hallhatóan, akár csak hangtalanul egy áment, egy igent. Uram, én is így érzem, én is ezt akarom. Mennyi, Atyám, köszönöm neked, és hálás vagyok azért, hogy beleültettél, beleillesztettél a te fiadba, Jézus Krisztusba, mert ő a szőlőtőke. És köszönöm neked, hogy ebbe a szőlőtőkébe engem egy gyümölcsöző veszővé tettél. És a mai napon annak a tudatában fogok járni, annak a tudatában fogok élni, hogy Jézus Krisztusban, ezen a tőkén én egy gyümölcstermő vesző vagyok. Gyümölcsöket fogok ma teremni. A te beszédedet megőrzöm, megtartom, és ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Köszönöm neked ezt a napot, ami előttem áll. Ez is a te dicsőségedre lesz, Uram. Amen.
4: Szól a Biblia!
7: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
4: Részletek a Szentírásból! A Rádió Sansz műsorán!
6: 87. Zsoltár, Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
8: A 87. Zsoltár hangzott el.
5: Ez volt a Szól a Biblia.
7: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.
7: Ez volt
5: a Reggeli Kávé Mellé.
4: Reggeli Kávé Mellé.
7: Ez friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: A mai napon János evangéliumába 15. fejezetéből az első 4 verset olvasom föl. Jézus azt mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, és az én mennyei atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem nem terem gyümölcsöt, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amelyet már nektek mondtam. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni önmagától, csak akkor, ha a szőlőtőkén marad, ugyanúgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Gyakorlatilag Jézus arról beszél, hogy ő a szőlőtőke, mi pedig ennek a tőkének a vesszői. Ez azt jelenti, hogy belecsatlakoztunk, belekerültünk az ő életébe, örökkévaló életébe, ennek eredményeként az az életünk célja, az az életünk rendeltetése, mert ez az ő akarata terve velünk, hogy gyümölcsözőek legyünk az életünkben, a mai napon is. Vagyis eredményességre lettél teremtve, eredményességre szült újjá tégedet Isten. Gyümölcsöző vesző vagy az ő tőkéjén, ő benne. Ahogy a vesző a tőkén tud gyümölcsöt teremni, ahhoz, hogy te is olyan gyümölcsöző életet és olyan eredményes életet tudj élni, amit kigondolt, eltervezett Isten veled kapcsolatba, ahhoz gyakorlatilag a szőlő tőkéhez kapcsolódva, benne, az ő benne levő életet élve kell maradnod. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ő vele együtt gondolkodok ma, ő vele együtt cselekszek, ő vele együtt beszélek, benne maradok. Mert ez az ő élete bennem, és ez az életednek a forrása. Vagyis folyamatosan föl kell ismerni, hogy a saját erőm nem magamban van. Belül van bennem, mert Jézus Krisztus befogadtam, de az életem forrása ő. És nélküle semmit se tehetsz. Se te, se én. Pál apostol a Kolosszebeliekhez írt levelében, a 3. fejezet 3. versében azt írja: meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Az előbb már beszéltük azt, hogy a szőlőtőkén vagy. Benne vagy, mint szőlővesző. Az azt jelenti, hogy akkor úgy is kell élnem a mai napon, mint a tőkén levő egyik szőlővesző. És hadd tudja meg a munkatársad, a szomszédod, hadd tudja meg az ismerős, akivel leállsz a boltba, miközben sorban állsz a pénztárnál beszélgetni, hogy te Jézus Krisztusban vagy, benne vagy a tőkébe, és mondd ezt el. Fejezd ki az ő szeretetét, szavaiddal, tetteiddel, és töltse be ez a szeretet a szívedet, a szádot, és meglátod, hogy valóban benne vagy a tőkébe, mint vesző, és ahogy az ő beszéde benned van, és kijön belőled, akkor minden helyzetben folyamatos az ő beszédét tudod szólni. Folyamatosan az ő szava tud kijönni, folyamatosan az ő szeretete tud kijönni belőled. Tudod, Jézus Krisztusnak nem csak az a terve, hogy gyümölcsöt teremj, nem csak azt szeretné, hogy gyümölcstermő életet éljünk, hanem azt is akarja, hogy ez a gyümölcs meg is maradjon. A következő vers, a 16-os vers ebből a fejezetből, János evangélium a 15. fejezetéből, amit felolvasok, Jézus itt azt mondja: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én elrendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és meg is maradjon a gyümölcsötök. Mint egy gyümölcsöző vesző a tőkén, el kell határoznunk, hogy gyümölcstermők is maradunk. És ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogyha az ő beszéde megmarad bennünk. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Más szavakkal, ahogy benne vagy a tőkébe, benne élsz, és az életedet ő belőle éled a mai napon, amiben belefogsz, amit teszel, amit dolgozol, csinálsz, sikeres leszel. Emlékezz, hogy Jézus azt mondta, hogy minden veszőt, ami nem terem gyümölcsöt, lemetsz a tőkéről, vagyis eltávolít. De minden veszőt, ami gyümölcsöt terem, megmetsz, hogy még több gyümölcsöt teremj. Nem kell más csinálnunk. Maradjunk rajta, és maradj mai napon is rácsatlakozva, beleépülve, belőle élve, a tőkében. És gyümölcstermő leszel egész nap. És ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Egy rövid imát mondok el most a végén. Ha egyetértesz vele, mondd el velem, vagy mondd magadba, vagy ahogy dolgozol, mondj a végén a szívedbe, akár hallhatóan, akár csak hangtalanul egy áment, egy igent. Uram, én is így érzem, én is ezt akarom. Mennyi atyám, köszönöm neked, és hálás vagyok azért, hogy beleültettél, beleillesztettél a te fiadba, Jézus Krisztusba, mert ő a szőlőtőke. És köszönöm neked, hogy ebbe a szőlőtőkébe engem egy gyümölcsöző veszővé tettél. És a mai napon annak a tudatában fogok járni, annak a tudatában fogok élni, hogy Jézus Krisztusban, ezen a tőkén én egy gyümölcstermővesző vagyok. Gyümölcsöket fogok ma teremni. A te beszédedet megőrzöm, megtartom, és ezek a gyümölcsök meg is fognak maradni. Köszönöm neked ezt a napot, ami előttem áll. Ez is a te dicsőségedre lesz, Uram. Amen.
0: Ez volt a reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mint ha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
1: I'm going to carry on from where I was yesterday.
2: Onnan szeretném folytatni, ahol tegnap abba hagytam.
1: And I just want us to turn to Matthew.
2: Kérlek, hogy lapozzatok a Máté.
1: And just let me remind you,
2: hogy hadd emlékeztesselek benneteket.
1: The Sermon on the Mount.
2: Hogy a Máté evangélium 5-től 7. fejezeteiben van leírva, ugye a hegyi beszéd.
1: And, I want to quote Mahatma Gandhi. Have you heard of Mahatma Gandhi?
2: Mahatma Gandhit szeretném idézni most, hányan ismeritek Mahatma Gandhit. Ő a következőt mondta.
1: He said the Sermon on the Mount is the most sublime teaching ever given by God to man.
2: Azt mondta ő, hogy a hegyi beszéd a legmagasabb rendű tanítás, amit Isten adott az embernek.
1: And no Hindu is complete without a thorough understanding of the New Testament.
2: És ezt ő úgy mondta, hogy alapvetően értette volna, anélkül jelentette ki, hogy, hogy alapjaiban értette volna az Új Szövetséget. Nem tudom megmondani, hogy ő most pillanatnyilag hol van, a mennyben, vagy nem, vagy valahol máshol.
1: At the time of independence by India from Britain in 1946.
2: De amikor India függetlenné vált Nagy-Britanniától 1946-ban,
1: terrible violence broke out.
2: Akkor hatalmas erőszakos dolgok törtek.

0: Gandhi's cry was that all Indians would stay together in love and unity.
1: És Gandhinak az volt a vágya, hogy az összes indiai ember maradjon egység, egyben és szeretetben, békességben.
0: Atrocities of the most unbelievable wicked form.
1: Őt végül megölték, és a legelképesztőbb erőszakos támadásoknak volt kitéve.
0: He called a prayer meeting in Calcutta, India.
1: És volt egy ima összejövetel Kalkuttában, Indiában.
0: And he said he would fast to death if necessary to break that demonic power that was destroying the nation.
1: És azt mondta Gandhi, hogy addig fog böjtölni, amíg nem szűnnek meg ezek a az erőszakos cselekedetek India szerte. Öt napon belül az összes erőszakos cselekedet megszűnt, és a harcoló pártok, a harcoló felek megegyezéssel jutottak. Én hiszem azt, hogy ezt Isten cselekedte, mert ez nélkül nem lett volna lehetséges. De a következőt is Gandhi mondta.
0: I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
1: Nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de a lelkem trónját nem adom neki.
0: So he was a brilliant lawyer. That was his background.
1: Ő egy csodálatos ügyvéd volt, ez volt az ő háttere.
0: A highly educated man.
1: Egy nagyon képzett ember volt, egy képzett személy.
0: I just wonder what happened to him.
1: És csak gondolkoztam rá, hogy mi történt
0: vele.
1: Remélem azt, hogy egy napon találkozni fogok vele mennyben.
0: That broke my heart. I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
1: Ez amit mondott, hogy nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de nem adom neki a lelkem trónját.
0: In the last days of someone's life, suddenly the windows are open and they can see, and they see that Jesus is the only God.
1: Tudjátok, előfordul az, hogy emberek az életüreteiknek az utolsó napjaiban kapnak, nyílnak meg a lelkükben arra, hogy Krisztusban felismerjék az egyedül üdvözítő Istent.
0: Hostility, we just say it with love and recognition that I pray their eyes may be opened as my eyes have been opened.
1: És imádkozom azért, hogy sokanak a szemei nyíljanak meg.
0: As you know, I came out of my scientific atheism.
1: Ahogy tudjátok, ahogy én is kijöttem a tudományos ateizmusból.
0: Because of the prayers of a godly grandmother.
1: Az én istenfélő nagymamám imái következtében.
0: The testimony of a man who I considered to be my intellectual equal.
1: És annak a személynek a bizonyságtételére, akit magammal értelmi szinten egyenlőnek tartottam. És egy napon így ezekre a hatásokra megnyíltak a szemeim, és elkezdtem meglátni Isten dicsőségét, és Jézus Krisztusnak az arcát. Máté evangélium 6. fejezetében tanulmányoznotok kell ezeket az üzeneteket.
0: It begins in Matthew 5 with the Beatitudes.
1: A Máté 5-ben kezdődik a azokkal, amiknek engedelmeskednünk kell. Menjünk végig ezen a listán, ahogy én ezt többször megtettem, és itt megtaláljátok azt, hogy milyeneknek kell lennetek, hogyan kell viselkednetek. A mai reggelen a Máté evangélium 6. fejezetének egy részére szeretnék összpontosítani.
0: Jesus is dealing with three things.
1: Máté 6-ban Jézus három dologról beszél.
0: He's dealing with the religious people.
1: Beszél a vallásos emberekről.
0: And it's usual for religious people to have already been taught the wrong way to meet God because of their religious training.
1: Arról, hogy a vallásos emberek azért nem képesek megtalálni Istent, mert egy helytelen tanítást kaptak, vagy azt adnak.
0: Matthew 6, he deals with three issues.
1: Máté 6-ban három dologgal bán el Jézus.
0: Number one, the way to pray.
1: Először is elmondja, hogy kell imádkozni. A második a böjtölés.
0: And number three, the way to give.
1: És a harmadik pedig az adakozás témája.
0: And if you've been trained in religious ways of all these three things, they have to be undone to learn the Jesus way of doing these three things.
1: És hogyha te vallásos tanítást kaptál ezekről a dolgokról, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, és Jézus szerintire alakítani.
0: I'm not even going to do this morning. It would take a whole day study to get the richness out of this one chapter of the Bible.
1: Egy egész nap sem lenne elég ahhoz, hogy ennek az egy fejezetnek a teljes gazdagságát
0: kibontsuk.
1: Most szeretnék néhány dolgot kiragadni. Nézzük a Máté 6. fejezet 6. versét.
0: And this is what he says. He says, but when you pray, go into your secret place or your private place, shut your door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
1: Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, vagy titkos kamrádba, az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
0: And I told you later about my mighty encounter with God the Father.
1: Később majd elmondom nektek a találkozásomat az Atya Istennel és Jézus Krisztussal, Isten fiával, az igazi Istennel.
0: I never knew it was possible to know them the way that I now know them in this life.
1: De nem gondoltam volna azt, hogy lehetséges őket olyan mélységben megismerni, hogy most ismerem őket. Csak következő dolog, amivel ő el akart bánni az életemben, az, hogy az ima emberévé akart tenni engem, és azzá is tett engem.
0: But I had not yet myself become a man of prayer.
1: Mert sok emberért imádkoztam már, de még nem voltam az ima embere. Még ezekben a napokban is tanulmányozom ezeket a dolgokat. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, emlékeztek rá, amikor a Getsemáné kertjében haláltusában volt,
0: on the cross as a payment for the sin of the whole world.
1: És megharcolta a hitnek azt a harcát, hogy odaadja az életét az egész világ bűneiért.
0: He was in great spiritual conflict.
1: Egy hatalmas szellemi harcban volt. És annyira vágyott egy ima partnerre, egy ima társra.
0: He took Peter, James and John with him.
1: Pétert, Jánost és Jakabot vitte magával.
0: The closest of the 12.
1: A 12 közül a hozzá legközelebb állókat, akik a legközelebb álltak hozzá a 72 közül is.
0: But in that agony of Gethsemane, they all fell asleep.
1: De a Getsemáné kert agóniája közepette mindezek a tanítványok álomba merültek. Aztán felébresztette Jézus, és azt mondta nekik, nem tudtatok egy óra hosszat sem vigyázni, vagy imádkozni velem? Ez megtört az én szívemet. És azt mondta nekem az Úr, hogy Ellen, nem tudsz egy órát adni nekem az egész napodból. És megmutatta nekem, hogy hogyan tegyem az időm prioritását, hogy osszam be az időmet. És a legjobb, legalkalmasabb idő erre a nap első órája. Tudjátok, én egyre határozott vagyok ebben. Ezért ő elmondott, megmutatott nekem egy olyan rendet, amely szerint 6 órakor kelek fel reggel, és a nap első óráját neki adtam, és így tanultam imádkozni. És számomra ez soha nem egy imalistának a végig imádkozása volt, hanem az Istennel való együttlét, közösség.
0: He told me to find my secret place.
1: És azt mondta nekem, hogy találjam meg az én titkos kamrámat.
0: Now that was easy for me to do because I've got a study in my house which is the ideal secret place.
1: Számomra ez könnyű volt, mert a házunkban volt egy irodám, ahol ezt könnyen tudtam gyakorolni.
0: Now my wife Eileen does the same thing.
1: A feleségem ugyanezt gyakorolta. sok dolog miatt együtt imádkoztunk.
0: Grown up and gone, we're able to give that first hour of the day.
1: De most, hogy a gyerekeink kirepültek már, mind a ketten az napunk első óráját.
0: It's normal for us to get up at 6 o'clock.
1: Istennek adjuk, normális számunk az, hogy 6-kor kerülünk a reggel, és mind a ketten elvonulunk a titkos kamránkba.
0: I go to my study, she goes to hers.
1: Én elmegyek az én irodámba, ő elmegy az övébe, és Istennel töltünk időt.
0: At first I didn't even know how to use the time.
1: Először nem, azt sem tudtam igazából, hogy hogy használjam ezt az időt.
0: How to make that the most precious part of my life.
1: De Isten megtanított engem, hogy hogy tehetem ezt az időt a legdrágább idejére az életemnek.
0: To meet Dr. David Yonggi Cho, and I had quite a bit of relationship with him in those days.
1: Évekkel ezelőtt lehetőségem volt, abban a kitüntetésben volt részem, hogy megismerkedhettem és együtt lehettem Dr. David Yonggi Cho-val. Abban az időben
0: spent 6 weeks with him in Seoul in that great church.
1: Abban az időben több alkalommal is együtt voltunk vele, egy időben 6 hetet töltöttünk együtt velük Szeulban.
0: The driving force of that man's life and what was literally changing the nation of South Korea.
1: És ott én megláttam az ő életében, hogy mi volt az ő életének a motorja, a mozgató rugója, és hogy mi hozta azt a döbbenetes változást Dél-Koreában és Szeulban.
0: Political battle that finally brought peace and tranquility between those warring nations was that it was fought and won in the prayer center of his famous church.
1: Az, hogy ez a nemzet a háborúskodásokból békességre tudott jönni és stabilizálódni tudott, az az ima hegyen való közbenjárásnak a következménye és gyümölcse volt.
0: 7 o'clock every morning.
1: Dr. Yonggi Cho a napját 7 órakor reggel kezdi az irodájában minden nap.
0: I've been there, I've watched it, I've seen the lifestyle that he has.
1: Ott voltam vele és láttam az időbeosztását. Bezárja az ajtót reggel
0: 7 órakor.
1: És senki sem zavarhatja őt 11 óráig.
0: He gave the first 4 hours to God, and as far as I know, he's still doing that to this day.
1: A napjának az első 4 óráját Istennel tölti, és amennyire tudom, azóta is ugyanezt a gyakorlatot folytatja. Nagyon szép irodája van. Nagyon szép asztala van, aminél ül.
0: Next to his desk is an even bigger desk.
1: De az ő asztala mellett van egy még nagyobb íróasztal.
0: An even better chair.
1: És egy még jobb szék.
0: And on that desk it just says the Holy Spirit.
1: És azon az asztalon, az az asztal a Szent Szellemnek van fenntartva.
0: There is a constant memorial that he's not in charge, the Holy Spirit's in charge.
1: És ez arra emlékezteti őt, ez a hatalmas íróasztal a nagy kényelmes székkel, hogy nem ő a vezető, nem ő a főnök, hanem a Szent Szellem. A főnök, ő pedig csak a beosztottja. Ezeket a leckéket tőle tanultam meg.
0: My wife and I to come and join him on the staff in the church there, but we did not feel free that it was God's will for us.
1: Meg is hívott engem és a feleségemet, hogy csatlakozzunk az ő csapatához, de mi úgy éreztük, hogy nem ez Isten elhívása számunkra.
0: But I learned these principles and they were strengthened and reinforced by what I saw other great men of God and women of God doing.
1: De ezeket megtanultam az ő életén keresztül, és megerősítették azokat, amiket Istennek más nagy emberei életében láttam. És ott láttam egy imádkozó gyülekezetet. Nektek kell a példáinak lenni annak, hogy milyen az imának egy embere vagy asszonya. Elkezdtem az napom első óráját, 6 órától Istennek adni, és a Szent Szellem Isten tanított engem, hogy hogy használjam fel ezt az időt
0: megfelelően. God in a richer, deeper way.
1: Időnként ez csak egy intim együttlétet jelent, és Istennek a mélyebb módon való megismerését ezáltal.
0: Sometimes he'd give me a burden of intercession, and I would pray for that particular topic.
1: Máskor pedig a közbenjárásnak bizonyos területeivel kapcsolatos terhet helyez rám az Úr, és akkor közbenjárok.
0: Sometimes it would be a Bible study. He would tell me to get the word, and he would start explain to me the rich, a deeper meaning of some scripture.
1: Máskor egy Biblia tanítással telik ez az óra. Oda vezet az Úr egy adott Biblia helyhez, és jelenti számomra annak a mélyebb értelmét időnként. Erre nem is elég egy óra, hanem 2 vagy 3 óra szükséges.
0: That's my time in the secret place with God.
1: De számomra ez egy napi gyakorlattá vált, hogy 6 órától reggel 6-tól 7-ig a titkos kamrában töltöm az órával a közösségben.
0: This is the foundation from which everything else must be built.
1: És ez egy olyan alapja az életemnek, amire minden más épül.
0: Now, I'm not under law about this thing.
1: Nem vagyok törvény alatt ezzel a
0: dolgokkal kapcsolatban.
1: Nem gondolom azt, hogyha valami miatt ezt elmulasztom, akkor a pokolra jutok.
0: My travel schedule.
1: Mert az időbeosztásom.
0: And sometimes when we've had an all-night prayer meeting.
1: Vagy hogyha van például egy, ha olyan az időbeosztásom, vagy van egy egész éjszakai ima összejövetel, akkor elmulasztom. Akkor elmulasztom ezt a reggeli közösséget, tehát rugalmas vagyok ebben egy bizonyos mértékig.
0: A strong passion of my life to have that time.
1: De az életemnek egy erős vágya az, hogy ezt az időt az Úrral tudjam tölteni reggelen.
0: Jesus had one great purpose.
1: És Jézusnak ezzel egy nagy célja volt, amit meg kell tanulnunk, hogy megtanítson minket arra, hogy ahogyan ő az ima embere volt, úgy mi is az ima
0: embereivé váljunk.
1: Most nem fogok beszélni az adakozásról és a bőtölésről, de azokban is nagyon fontos az, hogy minden vallásos tradíciótól meg tudjunk szabadulni, és meg tudjuk változtatni ezek a gondolkodásmódunk. A János evangélium 15. fejezetéhez szeretnék most menni. A 6. vershez. Elnézést, 9. vers.
0: This is what it says.
1: Következőt mondja itt.
0: As the Father has loved me, I have also loved you.
1: Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János 15:9.
0: No, read the whole verse, and verse 10, I'm sorry.
1: És a 10. vers.
0: And there's a very important condition there.
1: Egy nagyon fontos körülményről
0: szól. Jesus is giving us a very important principle here.
1: Jézus egy nagyon fontos alapelvet ad itt.
0: All the time he lived on earth,
1: egészen a végig a földi élete alatt, annak 33 és fél éve során szerette az Atyát,
0: knew the Father intimately,
1: intim módon ismerte az Atyát, az ő teljes
0: and possessed by God the Father and by God the Holy Spirit.
1: Az teljes emberi személyisége az Atya Isten és a Szent Szellem Isten befolyása és uralma alatt állt. És ebben a szeretetteljes közösségben és kapcsolatban azt mondta, hogy a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítom be. És hogyha ti szerettek engem, szeretni fogtok engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. És ahogy én tettem, ti is ezt fogjátok tenni.
0: Loving impact, a transforming effect on so many other lives.
1: És hogyha ez szerint élünk, akkor tud az életünk mások élete számára is egy átformáló erővel bírni.
0: Because I've loved the Father.
1: Mert én szerettem az Atyát.
0: Proved my love by my obedience.
1: És a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítottam be.
0: Because of that obedience relationship.
1: És megmaradtam az ő szeretetében, emiatt az engedelmességi kapcsolat miatt. És az én szeretetemnek az intenzitását az engedelmességem mértéke mutatja. A 11. versben azt mondja, hogy ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljesedjen.
0: A kind of deep sense of control, but it just brings an abandonment of joy.
1: És az Istennek való engedelmesség az egy túláradó örömöt eredményez.
0: In verse 12.
1: 12. vers.
0: See, this is, he says, here's one commandment. Here's the top of the list of my commandments.
1: Ez az.
0: This is my commandment.
1: Ez a következő legfontosabb parancsolat. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást.
0: No one has greater love than this.
1: Amiképpen én szerettelek titeket.
0: Would lay his life down for his friends.
1: Senkiben sincs nagyobb szeretet,
0: you are my friends if you do what I command you.
1: Mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsoltam nektek.
0: I do not call you slaves anymore, because a slave does not know what his master is doing. But I have called you friends.
1: Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.
0: Some years ago,
1: néhány évvel ezelőtt,
0: missionary, as you know, for years in India.
1: Éveken keresztül misszionárius voltam Indiában.
0: And I was beginning to bring the power of the Holy Spirit and the power of the kingdom into that situation.
1: Elkezdtem a Szent Szellem Istennek az erejét és Isten királyságának az erejét behívni, behúzni abba a helyzetbe, amiben voltam.
0: Dead. There was no life anywhere in any church in the city of Mumbai.
1: Bombayban, abban az időben a gyülekezetek tele voltak vallásossággal és törvénykezéssel, nem volt egyetlen élő gyülekezet sem, de ahogy ez megtörtént, elkezdtek a dolgok megváltozni, és egy nap egy meglátogatásban volt részem.
0: Brethren Assembly Church in Mumbai.
1: Volt Bombayban egy testvériségi gyülekezet.
0: And he was a great legalist.
1: És annak egyik vezetője egy törvénykező személy volt. És részt vett egy tanítássorozaton, ahol megérintette őt Isten beszéde. És eljött meglátogatni engem titokban éjszaka.
0: The church he was part of did not believe there were any day present healing miracles that passed with the completion of scripture.
1: A gyülekezet, aminek ő is a tagja volt, nem hitt a hitáltal való gyógyulásban.
0: He had terrible eczema in his hands.
1: És ennek a férfinak
0: there were sores and pus running out between his fingers.
1: Egy nagyon súlyos ekcéma volt a kezének a bőrén, tele volt berepedésekkel, sebekkel, és a testének a más részén is voltak ilyen bőrelváltozások, és semmilyen módon nem tudták meggyógyítani. Én pedig mondtam neki, hogy imádkozni fogok érte, és meg fog gyógyulni. Amikor eljött hozzánk, és megmutatta a kezeit, és elmesélte a történetét, az Úr azt mondta nekem, azt mondta nekem az Úr, hogy nem imádkozhatsz most érte, valamit rendbe kell tenni még
0: benne.
1: Mert Jézus azt mondja ebben az üzenetben, hogy szeretnetek kell egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez egy indiai személy volt, aki utálta a fehér embereket. Néhány fehér misszionárius rosszul bánt vele, és megvolt minden oka arra, hogy ne szeresse a fehér embereket. Én azt mondtam neki,
0: I said, because of the bitterness in your heart towards these people that have offended you,
1: a szívedben lévő keserűség miatt, ami azok felé, az emberek felé van, akik rosszul bántak veled, az ördög meg tudta átkozni a te testedet ezzel a betegséggel.
0: And you can't be healed.
1: És nem vagy képes addig meggyógyulni,
0: and you love them instead of hate them.
1: Amíg nem bocsátasz meg ezeknek az embereknek, nem engeded el az ő vétkeiket, és nem kezded el szeretni őket. Azt mondtam neki, hogy most menj el, hozd rendbe az ügyeidet azokkal, akikkel rendbe kell hoznod. És akkor fog tudni Isten meggyógyítani téged. Ő aztán összeírt egy 15 főből álló listát, akik olyan fehér misszionáriusok voltak, akik bántották őt. Mind a 15 emberhez elment, bocsánatot kért tőlük,
0: a pleasant answer to just being cast off with an equally angry attitude.
1: különböző reakciókat tapasztalt ezeknél az embereknél, amikor bocsánatot kért
0: tőle.
1: De azoknak az embereknek a hozzáállása nem számított az adott esetben, akiktől bocsánatot kért, hanem az ő szívbeli hozzáállása volt fontos, hogy ő megbocsátott nekik, és ő elengedte az ő bűneiket. Egy héttel később újra eljött hozzánk.
0: He said, I've spent years speaking evil and working against these different people.
1: Azt mondta, hogy évekig gonosz dolgokat mondtam ezekről az emberekről.
0: Could I come to you and could we spend 2 hours? I want to pray for them instead.
1: Eljöhetnék hozzád, és együtt tölthetnénk 2 órát azért, hogy most imádkozzam értük. És akkor azt mondtam, hogy gyerünk. Elment,
0: hazamentünk.
1: És egy csodálatos 2 órás ima alkalmat töltöttünk együtt.
0: His whole heart was completely changed.
1: És az ő egész szíve tökéletesen megváltozott.
0: He said, I want to receive the Holy Spirit.
1: Aztán azt mondta, hogy szeretném befogadni a Szent Szellemet, és akkor meg akarok gyógyulni. Amikor a kezemet rátettem, Isten ereje eltalálta őt, és a szemeim előtt, egy másodperc töredéke alatt a betegség tünetei és jelei eltűntek az ő testéről.
0: Began to pray in unknown tongues.
1: Elkezdett azonnal, leesett a földre, és elkezdett nyelveken imádkozni. Én pedig úgy éreztem magam, ó Istenem!
0: I knew what this meant. I was going to be in big trouble with all these legalistic people.
1: Mit tettem? Most aztán majd szembe találom magam az összes törvénykező gyülekezeti társával. Aztán még együtt maradtunk egy darabig.
0: All we drank was a water and a cup of tea. Honestly, that's all we drank.
1: Vizet ittunk és teát, őszintén mondom. Aztán
0: he said, well, I think it's time to come to go home.
1: Egy óra körül éjjel azt mondta, hogy most már ideje, hogy hazamenjek.
0: I'm going out of my house saying, thank you, Alan, for a wonderful evening. Thank you, Alan.
1: Aztán, ahogy kikísértem őt, azt mondta nekem, hogy köszönöm Alan ezt a csodálatos éjszakát.
0: I was hoping he'd be able to drive home safely.
1: És én pedig bíztam benne, hogy biztonságban haza fog érkezni az autójával. Ez az ember ma egy szent apostol, és több mint 600 gyülekezet tartozik. Több mint 600 gyülekezet tartozik hozzá. Egy csodálatos gyülekezeti hálózatot vezet, Joseph pásztornak hívják. És India nagyon sok területére van hatással.
0: Very impactful in the Middle East.
1: Nagy hatással van a Közel-Keletre is, és a világ más részein is.
0: If he hadn't put those things right,
1: de hogyha ő annak idején nem tette volna rendbe azokat a dolgokat,
0: died of his condition in bitterness and would have achieved nothing.
1: Akkor a betegségében keserűen halt volna meg, és semmit nem ért volna el.
0: But because he made that act, the determination to forgive.
1: De mivel eljutott arra a döntésre, hogy megbocsát, és megalázta magát, és elment bocsánatot kérni ezektől az emberektől, még mielőtt a kezemet rátettem volna, ő már helyreállt mindezekkel az emberekkel, akik korábban ők bántották, és így vált lehetségessé az ő változása. Még valamit szeretnék elmondani, ami körülbelül 30 évvel ezelőtt történt.
0: Of the Spirit of God pouring out from him in this powerful apostolic way has been transforming to the city of Mumbai and to many parts of India.
1: Ezután 30 éven keresztül a Szent Szellem áradt embernek, az embernek az életére, és változtatta meg rajta keresztül Bombay városát és a India más részeit.
0: He says, I now call you friends. And you know, just quote it, don't read it. I now call you friends, and I'll make known to you everything that I've heard from my father.
1: És mert mindazt megjelentettem nektek, amit az én atyámtól hallottam.
0: Please. Now come to verse 16.
1: Menjünk a 16. vershez.
0: You did not choose me.
1: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
0: I'm sorry, I can't read this very well. So that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you.
1: és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.
0: Now I want to just see, there's a promise here.
1: Itt egy ígéret van, hogyha betöltünk néhány körülményt vagy feltételt, akkor gyümölcsöt termünk, és ez a gyümölcs meg fog maradni.
0: See, I'm talking about fruit tree faith.
1: Szoktam beszélni a gyümölcstermő fa hitről.
0: You can listen to the tapes elsewhere, but basically you can have a faith for an event.
1: Többször, és a szalagok elérhetőek, meg tudjátok hallgatni. De most egy bizonyos esetről, vagy alkalommal kapcsolatos hitről beszélek, ami lehet bennetek valakinek a gyógyulásával kapcsolatban, vagy más
0: történéssel
1: kapcsolatban. És van úgy, hogy átmész egyik krízisen, és utána jön a következő. De az én szüleim otthonában
0: easily 70 years ago.
1: 70 évvel ezelőtt most már.
0: In Harrow, England.
1: Ez Angliának egy helyén volt.
0: I was eating some apple with my father one day.
1: Egy napon az édesapámmal almát ettünk.
0: He was just teaching me a bit about gardening.
1: És ő tanított engem akkor.
0: It would be at least almost 75 years ago.
1: Ezt nagyjából 75 évvel ezelőtt történt.
0: I was spitting out the pips and say, what about these pips there? They spoil the apple.
1: Kiköptem a számból valamit,
0: ami one of those pips, if it's planted in the ground in the suitable conditions, it will become an apple tree.
1: Az almának a magját kiköptem a számból, és azt mondtam, hogy miért van ez a mag az almában, és ő elmagyarázta nekem, hogy minden ilyen magból
0: those seeds can also become little apples.
1: Minden ilyen magból egy-egy almafa tud kinőlni, ami aztán sok-sok almát terem. De az almamag, mikor belehullik a földbe, el kell rohadnia, és időbe telik. És azt mondtam, igazán? Na, akkor gyerünk, ültessünk el egyet.
0: I put some of those apple seeds in my little patch of garden, which he'd given me.
1: És abba a kis területébe a kertünknek, amit rám bízott az
0: édesapám,
1: elültettem néhány almamagot, és hetekkel később aztán elkezdett kikelni, és elkezdett növekedni. És néhány magból aztán kis fák nőttek ki. 12 év telt el, mire aztán végül gyümölcsöt teremtek. Három ezek közül az almafák közül egész életemben ott álltak, és talán még most is ott állnak, és azóta is gyümölcsöt teremnek. És lehet, hogy újabb almafák nőttek ki belőlük. Megragadtam ezt az alapelvet, hogyha betöltünk bizonyos feltételeket, akkor nem csak gyümölcsöt termünk, hanem az a gyümölcs, amit mi termünk, az is gyümölcsöt fog teremni, és újabb gyümölcsöket fog létrehozni, amik meg fognak maradni. A feleségemmel együtt 52 évvel ezelőtt tértünk meg Jézushoz. A gyermekeink megtanulták Isten útjait, és most mindannyian aktív szolgálói
0: az Úrnak.
1: Az ő gyermekeik is már felnőttek, és lassan gyermekeket várnak. Tehát nekem három gyermekem van, 7 unokám, és van már 2 dédunokám is. Ők Ausztráliában
0: vannak.
1: És mindannyian közülük, mindannyian tűzben égnek Jézusért és szolgálnak valamilyen módon. Értitek, amit mondok? A gyümölcsök megmaradnak. De bizonyos feltételeket be kell tölteni ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Menjünk a 16. vershez, amit az előbb olvastunk.
0: You didn't choose me, but I chose you, and I appointed you, or I chose you.
1: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Vagy én rendeltelek ki titeket.
0: Now the Greek word is syndesmos.
1: A görög szó a syndesmos.
0: And it's in what's called the intensive passive voice.
1: És ez egy intenzív passzív eseket fejez ki.
0: So passive that it's totally inert.
1: Ez annyira passzív, hogy teljesen tétlen.
0: Franz, would you take that chair, my chair, I'm sitting on there.
1: Franz, kérlek, hogy adj a széket, amin ültem.
0: That's it. Just leave it there. Just twist it around a bit. Don't make it so orderly. Just throw it down.
1: Tedd oda le.
0: Twist it around. Okay.
1: Borítsd fel.
0: So whatever he does, it just stays there. Amen?
1: Bármit teszel, ez a szék ott fog maradni.
0: Now,
1: abban az állapotban, ahogy van.
0: A month later,
1: hogyha egy hónap múlva visszajövünk, és senki nem ér hozzá ahhoz a székhez, akkor egy hónap múlva is pontosan ebben a helyzetben lesz ez a szék.
0: There's nothing in it says, I don't like being here, I'm going to move myself to some other place.
1: Nem fogja azt mondani ez a szék, hogy meggondoltam magamat, és máshol akarnék lenni. Ez a szék annak a kép, amiről Jézus beszél itt.
0: In the intensive passive voice in Greek means that it's absolutely... It'll stay where you put it. It has no will of its own to move to some other place.
1: A görögben ez az intenzív passzív mód azt fejezi ki, hogy amíg valami külső hatás nem éri, ott marad, és semmi indítatás nincs abban a dologban, hogy megváltozzon. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én helyeztelek benneteket egy adott helyre. És azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, és maradjatok ott, ahova Isten helyezett benneteket, és nem mozogjatok, nem mozduljatok, de bármikor, amikor ő úgy választja, akkor ő fel tud venni benneteket, és át tud helyezni titeket egy másik helyre. Akkor pedig maradjál ott.
0: The chair has no will of its own, but it's,
1: a széknek nincsen saját akarata, de van lehetőség arra, hogy felemeld és más helyre tedd le.
0: Now I can honestly say,
1: őszintén mondom,
0: that all my Christian life,
1: hogy a teljes keresztény életemben
0: that condition's been fulfilled in my life.
1: Ez az állapot betöltődött az én életemben.
0: I was in England, as you know.
1: Ahogy tudjátok, Angliában éltem.
0: Very successful in my career, earning a lot of money.
1: Nagyon szerencsés, nagyon sikeres voltam a hivatásomban, a munkámban.
0: To my wife and I says, now leave England. I'm sending you in here as missionaries.
1: Egyszer csak Isten azt mondta, hogy hagyjátok el Angliát, és elküldelek benneteket Indiába misszionáriusnak. Ahogyan elmeséltem a történetet nektek tegnap. Felkapott bennünket.
0: Moved us to Mumbai.
1: És áthelyezett minket Bombayba.
0: And I stayed in Bombay.
1: És én ott maradtam Bombayben.
0: It was a 3.5-year project that I had been assigned to.
1: 3.5 éves projekt volt ott, amit elvállaltam.
0: I tried to go back to England.
1: Utána megpróbáltam visszajönni Angliába.
0: And return to my career.
1: És
0: God soon showed me I was out of his will. I needed to be back in Mumbai.
1: És újra kezdeni a karrieremet, de Isten megmutatta, hogy vissza kell mennem
0: becoming self-governing again,
1: Indiába.
0: To being the kind of person that he could place.
1: És aztán megértettem, és meg kellett térnem, hogy visszamenjek
0: so
1: Indiába, és folytassam az ottani szolgálatot. Visszatértem Bombayba. És Bombay déli részének, Kalaba nevű városrésznek, a baptista gyülekezetének a pásztora lettem.
0: Accommodation, and it was a nice area to live.
1: Egy nagyon szép hely volt, ahol éltünk. De az egy olyan része volt a városnak, ahol egy portugál kolónia volt.
0: And everybody, over a million people lived in that community.
1: Több mint 1 millió ember élt ebben a közösségben, ebben a városrészben.
0: They spoke Portuguese as their primary language.
1: Portugál volt az ő fő nyelvük. Sokan tanultak közülük angolt.
0: Various mother in Indian tongues which they learned.
1: És voltak még különféle indiai nyelvjárások,
0: made a Catholic by force. They were totally controlled by a very dominating, controlling Catholic priesthood.
1: És katolikus vallásúak voltak a legtöbben közülük, és egy nagyon kontrolláló természetű katolikus papság befolyása alatt álltak.
0: Totally demonically controlled area.
1: Egy teljes mértékben démonikus kontroll alatt álló városrész volt. Nem voltak puskáik, fegyvereik, de késeik voltak, és teljesen dekadens életmódot folytattak.
0: It wasn't drug addiction then, it was drunkenness.
1: Nem voltak drogfüggők, de alkoholisták annál többen. Ők főzték a saját likőrjeiket, és felerősítették azt alkohollal, amit ők maguk fermentáltak.
0: Many suffer from lead poisoning.
1: Sokan közülük szenvedtek ólommérgezésben, és napirenden voltak az öngyilkosságok. Ahogyan el tudjátok képzelni, a pokolt a Földön, nagyjából ez volt a helyzet ott. Az indiaiak azt mondták, hogy hát ez a kereszténység, a mi vallásunk sokkal jobb ennél.
0: And the reputation of Jesus Christ was totally destroyed by this so-called Christian community.
1: És Jézus Krisztusnak a megbecsülése, az értékelése teljesen le volt rontva emiatt az úgymond keresztény közösség miatt. És engem Isten odahelyezett, és ott éltünk ebben a közösségben.
0: And I'm going to use you to change it.
1: És Isten azt mondta, hogy téged használni akarok arra, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet. Tehát a feleségemmel együtt oda mentünk. Ott éltünk a Chuin Village nevű helyen. De annyira bűnös hely volt ez, hogy a gyermekeinknek nem volt...
0: I could tell a lot of time telling the unbelievable darkness of that place, but it just wasn't safe for my children.
1: Nem tudtak oda vinni a gyermekeinket, hogy velünk éljenek, mert annyira bűnös és annyira rossz volt az a hely, hogy nem tudtak ott élni.
0: They paid the sacrifice along with us for us to live in that community for several years.
1: Nem, tehát őnekik ez egy áldozatot jelentett, hogy nem élhettek velünk.
0: They went to a Christian boarding school 1,000 miles away.
1: Hanem beirattuk őket egy keresztény iskolába, egy kollégiumba, ami 100 mérföldre onnan volt. Egy Indiának egy nagyon szép helyén. Abban az iskolában fantasztikus képzést kaptak. A feleségem minden hétvégén odautazott hozzájuk, hogy időt töltsön velük, és a nyári szünidőt azt együtt töltöttük velük. De ezek fájdalommal teli nehéz évek voltak. De aztán néhány év múlva, 7 év múlva, az áttörés jött. Egy hatalmas összecsapás történt köztem és az ottani szellemi erősség hatalmasság között. És azok a démonok, akik uralták azt a területet, megérezték, érzékelték az imáink erejét. Létrehoztunk egy ima csoportot.
0: There weren't more than 30 of us.
1: Nem voltunk többen 30 főnél.
0: And we began to pray and do warfare with this demonic spirit. This evil spirit was destroying this whole region.
1: Elkezdtünk imádkozni az ellen a démonikus erősség ellen, amely tönkretette azt az egész területet, és mindenféle támadással szembesültünk.
0: The Catholic Church came against us.
1: A katolikus
0: labeled us as dangerous heretics.
1: Egyház
0: anybody to have any contact with us.
1: Ellenünk jött, ellenünk fordult és megtámadott minket.
0: To use any of their public buildings anywhere, we were totally excommunicated.
1: Teljesen kizártak bennünket, egyetlen egy helyet nem használhatunk összejövetelre.
0: The only place we could meet was in our own little home now.
1: Csak a saját kis otthonainkban tudtunk összegyűlni. De folytattuk az imát.
0: It looked like the devil was winning all the way. Where is this mighty kingdom? Where is this mighty God? Why is nothing happening?
1: Úgy nézett ki a helyzet, mintha mindig az ellenség győzött volna, és azt mondtuk, hogy hol van az Istennek a hatalmas királysága. És a 40 fős közösségünk 8 emberre zsugorodott össze.
0: Various sicknesses attacked various people.
1: Különböző betegségek támadtak meg közülünk némelyeket.
0: Eileen and I alone. Everybody else stopped even coming to the prayer meeting.
1: Végül ketten maradtunk Eileennal, és mindenki más elhagyta.
0: It looked just as if the devil had won.
1: Az ima összejöveteleket is, és teljesen úgy nézett ki, mintha az ördög győzött volna. De mi ott maradtunk, és kikiáltottuk azokat a Biblia verseket, amelyek úgy tűntek, hogy nincsen hatásuk, és igazságként vallottuk meg őket a körülményeink ellenére. És akkor valami történt. És az a, akkor az történt, hogy ez a démoni szellem, ami mindezek mögött volt, megnyilvánította magát, az ágyamban megtámadott engem, megpróbálta a szuszt kinyomni belőlem. De ez nagyon érdekes helyzet volt.
0: I realized, at first I thought it was a man, a thief had broken in and was trying to kill me and rob my house.
1: Először azt gondoltam, hogy egy rablógyilkos jött az otthonunkba, aki ki akart rabolni bennünket.
0: Some sort of a being with yellow eyes and a horrible face.
1: De aztán rájöttem, hogy ez valami fajta élő lény, aminek ilyen zöld szemei voltak, és haragosan rám vetette magát, a kezeivel a nyakamat folytogatta.
0: I felt these fingers around my throat.
1: Éreztem az ujjait a torkomon, nyakamon. Azt mond, hallottam, hogy azt mondja, megöllek és elpusztítlak téged.
0: Disturb my kingdom. This is my territory and I don't want any Christian activity here.
1: Nem fogod tönkretenni az én uralmamat és az én befolyásom területét, nem adom neked semmilyen keresztény összegyűlökezésnek nincs helye itt, és Jézus nem fog ide jönni. És valami felgerjed bennem akkor.
0: I couldn't turn to my favorite verse.
1: Nem tudtam idézni a kedvenc Biblia versemet.
0: But inside my spirit,
1: de a szellememben, mélyen bennem,
0: I heard the roar of a lion.
1: Hallottam egy oroszlán ordítását.
0: This is what came out of my mouth.
1: De körülbelül ez jött ki a számom.
0: The roaring lion inside me spoke through my mouth.
1: A bennem élő ordító oroszlán kijött a számom.
0: Destroy me, you demon from the pit of hell.
1: Még hogy tönkreteszel engem, te pokolnak a démona, hatalmam van fölötted Jézus nevében, és én foglak tönkretenni téged, és kiűzlek téged erről a helyről. Megragadtam azt a démont, és megráztam, megragadtam a torkát.
0: It went all weak and said, let me go. I said, no.
1: És teljesen elerőtlenedett.
0: I'm going to choke the life out of you.
1: Könyörögni, hogy engedjél engem.
0: I'm not sure if I can kill a demon, but I'm going to have a darn good try.
1: Nem engedlek el téged, hanem kinyomom a szuszt most belőle.
0: I began to thrash around on the bed. I fell off the bed.
1: Elkezdtünk ott egymáson bucskázni az ágyban, leestem az ágyból.
0: Some furniture fell over.
1: Néhány bútor ott összeborult.
0: We broke some furniture in this wrestling.
1: Összetört a birkózásunk közben néhány bútor.
0: Away from me.
1: De aztán valahogy kitörte magát a kezemből. Ahogy én mondtam már nektek, én rugby játékos voltam.
0: A flying tackle brought it to the ground again and began to wrestle with it.
1: Egy ilyen ráugrottam, rávetettem magamat, és ott birkóztunk tovább a földön. Aztán újra kitört.
0: This time it completely disappeared.
1: És ez alkalommal aztán teljesen eltűnt.
0: All the doors were locked and bolted, but it just wasn't there. It's gone.
1: Az összes ajtó be volt zárva, az ablakok is zárva voltak, de egyszerűen eltűnt. 3 napon belül
0: the whole atmosphere of that region of a million people approximately.
1: Az egész városrésznek a légköre, ahol 1 millió ember él körülbelül, teljes mértékben megváltozott.
0: So being covered with the darkness of hell, it was now radiated with the lightness of the kingdom.
1: Az a hely, amit korábban a pokol sötétsége borított, most már a királyság világossága látszott.
0: Didn't need to have evangelistic meetings.
1: Egyszerűen nem volt szükségünk evangelizáló összejövetelekre.
0: People were coming to us and saying, "What must we do to be saved? We're not right. We're sinners. How do we get right with God?"
1: Az emberek hozzánk jöttek és azt kérdezték, hogy bűnösök vagyunk, mit kell tegyünk, hogy üdvösségre jussunk, hadd ismerjük meg Jézust.
0: Shopping, she wouldn't come back for hours. I said, "Where have you been? What have you been doing?"
1: A feleségem elment bevásárolni, és órákon keresztül nem jut haza. Kérdezte, hogy hol voltál, mit csináltál? Azt mondja, hogy elmentem a boltba, akartam venni pár dolgot, és az ember behívott a házába. Ott volt egy súlyos beteg ember, imádkoztam érte, meggyógyult. Aztán behívtak egy másik házba, ott volt egy súlyos démonikus befolyás alatt álló ember, kiűztem a démon belőle. Egyszerűen nem volt szükség evangelizációhoz, és összejövetelre, csak megtértek az emberek, ahogy ment a boltba a feleségem, közben is alig ért haza. Egyszerűen arra nem volt időnk, hogy együnk.
0: It was absolutely glorious.
1: Teljesen csodálatos volt.
0: This goes on much longer, we'll die, but what a wonderful way to die.
1: Azt mondtam, hogy ezt így folytatjuk, akkor bele fogunk halni, de ez egy szép módja a meghalásnak. Nem akarok.
0: I'm not exaggerating at all. I'm giving you conservative figures of what happened.
1: Egyáltalán nem túlzok, hanem a valós számokat mondom. A következő négy évben.
0: Over the next four years, we saw over 100,000 of these people saved and brought into godly living in wonderful churches.
1: Több mint 100,000 ember tért Jézus Krisztushoz és változott meg az életük és jöttek létre gyülekezetek.
0: The worst gang was known as the Lunics, was this gang, led by a guy called Carlton.
1: Volt ott egy csoport, akinek egy Carlton nevű ember volt a vezetője.
0: In the most wicked, evil way.
1: Ez egy ilyen bűnöző csoport volt, akik teljesen istentelen bűnöző életet éltek.
0: 35 of them came one night to a meeting and sat in the front row.
1: Egyik éjjel 35-en ebből a bűnbandából bejöttek az összejövetelre és leültek az első sorban. Mindenki nagyon ideges lett attól, hogy miért jöttek ezek a fickók ide, mit akarnak itt.
0: Well, I just preached the gospel.
1: Prédikáltam az evangéliumot. Előre hívtam őket, és mind a 35-en előre jöttek. Kiűztük a démonokat belőlük, dicsőségesen megtértek, és legtöbben közülük most teljes időben az Urat szolgálják a világ különböző részein. Hogyha ma elmész Bombaynak erre a területére, az utcákon sétálsz, békesség van, tiszta, tiszta,
0: is economically transformed.
1: Gazdaságilag teljesen átalakult.
0: And I was just there just a little while ago, walking these streets and thinking, this is 40-50 years later.
1: Nem sok idővel ezelőtt jártam ott, 50 évvel korábban történt ez. 40 évvel ezelőtt történt. És Isten csodálatos dolgokat végzett el ott.
0: They've become so fruitful.
1: Annyira gyümölcsözővé vált ez a terület. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és én helyeztelek el titeket, én rendeltelek ki titeket.
0: All my life, including going to America and all these things, I've only moved when God told me to, and I've stayed as long as He told me to stay.
1: Hogy egész életemben mindig oda mentem, ahova Isten küldött engem, most Amerikában is azért vagyok, és addig maradok ott, amíg ő azt akarja.
0: And I'm ready to move to wherever He sends me.
1: Kész vagyok bárhova elmenni, ahova ő küld engem. Amen.
0: How are we doing for time? I haven't seen any notice. I don't know where we are on time. Sorry? More 25 minutes. Oh, I thought it was less than that. Okay. Let me continue then.
1: Még 25 perc, akkor folytassuk.
0: One more thing I want to look at.
1: Még egy dolgot szeretnék megnézni.
0: I want us to come to Ephesians.
1: Menjünk most az Efezusi levél.
0: Because not only are we joined and placed geographically,
1: mert nem csak földrajzi módon vagyunk elrendelve, hanem kapcsolatrendszerek szempontjából is.
0: Ephesians.
1: Menjünk az Efezusi levél.
0: I think I've got the verses right. Come to Ephesians. I'm sorry, I'm not sure where that is. Hold on. Ephesians 3.
1: Efezus 3.
0: I'm sorry, this is so difficult with that. Ephesians chapter 3. I can't see it. I'm not sure. It's my problem. I want the verse where it says, maintaining the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians chapter 4. And it's verse, let's read from verse 1.
1: Efezus 4, nézzük az első verstől.
0: Verse 2.
1: És a második
0: and verse 3.
1: És a harmadik verset.
0: Okay, read that please. Well, I'll read in English. Perhaps you could read it easier than I can. I therefore, the prisoner of the Lord, urge you to walk worthy of the calling to which you have received, with all humility and gentleness.
1: Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymást szeretetben, igyekezve megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében.
0: Mit And the word that's used here is the word syndesmos.
1: Itt az a szó, amit használ, syndesmos.
0: Syndesmos. And this was used, for example, when slaves were put out to work.
1: Például amikor a rabszolgákat kiküldték dolgozni.
0: Or criminals in prison were put out to work in the fields.
1: Vagy amikor rabokat a börtönből kivittek a földre dolgozni.
0: Their keeper or their guard would chain them together with chains, and they would have to stay together because they were chained together.
1: Akkor összekötötték őket láncokkal, és csak együtt voltak képesek mozogni, mert összekötöttek láncokkal.
0: Being next to this guy, I don't like it because you were chained.
1: Nem lehetett azt csinálni, hogy én nem szeretem ezt a személyt, vagy nem szeretem azt a fickót, mert össze voltatok láncolva, és csak együtt lehetett mozogni.
0: Determined by your slave master, who were going to be your next door neighbors, your relations.
1: És ezt a rabszolgatartó döntötte el, hogy kit ki mellé láncolt odad.
0: Until he came with the key and unlocked the chain, and you couldn't go and move to some other relationship either.
1: És az adott személynek nem volt lehetőség arra, hogy ki levegye a láncot és más valakivel kapcsolja össze magát. A Kolossa levélben azt mondja, hogy nem csak a fizikai, a földrajzi helyzetünk van meghatározva Isten
0: által,
1: hanem elképzelhető, hogy Isten olyan emberek mellé helyez téged, akikkel nem könnyű együtt dolgozni.
0: They're not people you would choose to be your working syndesmos.
1: Syndesmos.
0: And this was used, for example, when slaves were put out to work.
1: Például amikor a rabszolgákat kiküldték dolgozni.
0: Or criminals in prison were put out to work in the fields.
1: Vagy amikor rabokat a börtönből kivittek a földre dolgozni.
0: Their keeper or their guard would chain them together with chains, and they would have to stay together because they were chained together.
1: Akkor összekötötték őket láncokkal, és csak együtt voltak képesek mozogni, mert összekötötték láncokkal.
0: You couldn't say, I don't like being next to this guy. I don't like it because you were chained.
1: Nem lehetett azt csinálni, hogy én nem szeretem ezt a személyt, vagy nem szeretem azt a fickót, mert össze voltatok láncolva, és csak együtt lehetett mozogni.
0: Determined by your slave master, who were going to be your next door neighbors, your relations.
1: És ezt a rabszolgatartó döntötte el, hogy kit ki mellé láncolt odad.
0: Until he came with the key and unlocked the chain, and you couldn't go and move to some other relationship either.
1: És az adott személynek nem volt lehetőség arra, hogy ki levegye a láncot és más valakivel kapcsolja össze magát. A Kolossa levélben azt mondja, hogy nem csak a fizikai, a földrajzi helyzetünk van meghatározva Isten által, hanem elképzelhető, hogy Isten olyan emberek mellé helyez téged, akikkel nem könnyű együtt dolgozni.

0: Ott, mert össze voltatok láncolva, és csak együtt lehetett mozogni.
1: Determined by your slave master who were going to be your next door neighbors.
0: Your és ezt a rabszolgatartó döntötte el, hogy kit kimellé láncolt odad.
1: Until he came with the key and unlocked the chain, and you couldn't go and move to some other relationship either.
0: És az adott személynek nem volt lehetőség arra, hogy ki levegye a láncot és más valakivel kapcsolja össze magát. A Kolossa levélben azt mondja,
1: it's not only our physical location, but it's also our relationships.
0: Hogy nem csak a fizikai, a földrajzi helyzetünk van meghatározva Isten által,
1: put you next to people that are hard to work with.
0: Hanem elképzelhető, hogy Isten olyan emberek mellé helyez téged, akikkel nem könnyű együtt dolgozni.
1: They're not people you would choose to be your working companion.
0: És nem te határozod meg, nem te választod azt meg, hogy kikkel akarsz közösségben lenni.
1: You can't move till I relocate you. Amen.
0: Te nem mozdulhatsz el, now, amíg ő nem helyez el téged máshova.
1: Some people I wanted to get, I couldn't stand them, I wanted to get out of it. I'll give you one example.
0: Szeretnék elmondani magam életéből erre példát.
1: When I was in this time as a missionary in India, and we were running the Gospel Literature Service printing press, which I had designed and built and trained the staff.
0: Amikor Indiában szolgáltam, és ott létrehoztunk egy ilyen nyomtató technológiai céget.
1: He was an artist. His name was Fred Hickey.
0: Egy új-zélandi atyafi jött oda, akivel együtt dolgoztam, egy Hickey nevű ember volt.
1: Beautiful artistic paintings.
0: Aki egy művész ember volt, és festményeket készített.
1: It was unprintable.
0: De olyan dolgokat csinált, amik egyszerűen kinyomtathatatlanok voltak. Mondtam neki, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk reprodukálni, meg kéne változtatni, így vagy úgy. Ő pedig mint művész azt mondta, hogy én nem változtatok ezen semmit, és ezért mindig vívtunk egymással.
1: To the best of my ability, with our limited equipment, I would try and accurately reproduce what he'd drawn, but sometimes it was impossible.
0: A legjobb tudásom szerint próbáltam reprodukálni azt, amit ő létrehozott, de ez legtöbb esetben lehetetlen volt. És ez a...
1: And I wanted to get free from this guy.
0: Ez a férfiú nehézségeket okozott nekem, és próbáltam megszabadulni tőle.
1: You've got to love him.
0: De Isten azt mondta nekem, hogy szeretned kell őt.
1: And you've got to be... You've got to stay with him. You can't get up. I was thought I'm going to leave this. I'm not going to stay in this place anymore. Yeah.
0: És Isten azt mondta nekem, hogy vele kell, hogy maradjál, és együtt kell működni.
1: The guy that I'd worked with, an English missionary, left, and some rather difficult Indian took over. To be honest.
0: És volt olyan is, hogy azok az angol személyek.
1: After some years, the English
0: néhány év után azok az angol szakemberek, akikkel elkezdtem ezt a munkát, azok visszautaztak Angliába, és indiai alkalmazottak jöttek helyettük, akikkel elég nehéz volt együttműködni.
1: We rubbed each other up the wrong way.
0: És hát helytelen módon viszonyultunk egymáshoz.
1: God broke through and we all repented and all got reconciled and became a wonderful harmonious team.
0: Végül aztán Isten beavatkozott, megtértünk, bocsánatot kértünk egymástól, és egy csodálatos csapatot tudtunk ilyen módon alkotni. A mai napig is barátok vagyunk, és időnként találkozunk egymással.
1: So don't move around because you get into problems with relationship. Don't, you can't go unless God moves you.
0: Tehát ne mászkáljatok össze-vissza, csak azért, mert a kapcsolataitok nem olyanok, hanem csak akkor menjetek el más helyre, hogyha Isten akar áthelyezni benneteket, mert csak akkor lesztek képesek gyümölcsöket teremni, és akkor fog megmaradni a gyümölcsötök. Nem azért változtak meg ezek az emberek sem, mert én megváltoztattam őket, hanem azért, mert Isten változtatta őket. És Isten úgy tudott velük foglalkozni, ahogy velem is foglalkozott korábban.
1: You understand the principle?
0: Értitek ennek az alapelvét?
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, I've got a bit more time. Let me move on to something else.
0: Még egy kis időm van, úgyhogy menjünk tovább.
1: Okay. Here's the next thing I'm going to deal with.
0: A következő dolog.
1: I had this powerful encounter with God.
0: Megvolt ez a csodálatos találkozásom Istennel.
1: I'm still in the city of Bombay.
0: Még mindig Bombayban éltem.
1: I'm now in the pastor of the Baptist Church.
0: De most már a baptista gyülekezet pásztora voltam.
1: The church has grown to almost 200 people, which was fantastic.
0: A gyülekezet majdnem 200 fősre nőtt, ami csodálatos dolog volt. Csodálatos megtéréseket láttunk.
1: Seen one or two miracle.

0: But we weren't seeing a flow of these things.
1: Láttunk egy-két csodát is megtörténni, de nem láttuk ezeknek az áradását.
0: We now got baptized in the Spirit.
1: Betöltekeztünk Szent Szellemmel.
0: Passion of God was now in our hearts.
1: Isten szenvedélye a szívünkben volt, és imádkoztunk a dolgokért, hogy megváltozzanak.
0: We were praying for the city.
1: Imádkoztunk a városért.
0: But all I could see around me was devilish activity.
1: De mindaz, amit magam körül láttam, a démonikus aktivitás volt.
0: I mean, the Hindus would have all kinds of holy festivals.
1: A hinduknak volt mindenféle általuk szentnek tartott fesztiválja.
0: Called Ganpati. It was a half elephant, half man idol which they worshipped.
1: Volt egy ünnepük, amikor egy ilyen félig elefánt, félig ember hamis istent imádtak.
0: It's a ghastly story of Hindu what's the word you want? Hindu mythology. Oops.
1: Ez egy ilyen hindu mitológiai alak volt.
0: But several times a year they have a big festival.
1: Évente néhány alkalommal egy nagy fesztivált rendeztek ennek a hamis istennek.
0: One particular one was at the end of the monsoon.
1: Az egyik konkrét ilyen eset a monszun időszak végén volt.
0: They would bring hundreds of these Ganpati idols.
1: Százait hozták ezeknek a Ganpati nevű bálványoknak.
0: Down to the beach to immerse all these idols in the sea.
1: És a tömeg a tenger felé tartott, ahol ezeket a bálványokat a tengerbe merítették volna.
0: Dancing under the power of demons and the atmosphere.
1: Táncoltak ott a démonok hatása alatt. És az egész dolog teljesen ilyen földi pokolhoz volt hasonlítható.
0: They had to come right past the door of our church to get down to the beach.
1: És pont ott mentek el a gyülekezeti házunk mellett, miközben mentek a tengerpart felé.
0: We had our morning service at 10:30.
1: A délelőtti alkalmunk volt 10:30-kor.
0: Down the street came this crowd of tens of thousands of people.
1: Miközben jött ez a több tízezer ember.
0: People, as they touched them, demons would come upon them, and they'd start dancing under the power of those demons.
1: Több tízezer ember vonult a tengerpartra, és az indiai papok megérintettek embereket, akik démonok hatásalt elkezdtek táncolni. Fantasztikus zajt keltettek. És mi meg ott megnéztük, elkezdtek dörömbölni a gyülekezeti házunk ajtaján, és megnéztük, hogy ki ez. Én ezen dübegurultam. Lementem a gyülekezeti ház lépcsőjén, vele ebbe a tömegbe,
0: and I sang at the top of my voice, all hail the power of Jesus' name.
1: És teljes erőmből Jézus nevének, Jézus nevét dicsértem ott közöttük. Olyan hangosan énekeltem Jézus dicsőségére, mint ahogy csak tudtam. Ahogy ennek a dicsőítő dalnak a harmadik verséhez elértem, addigra az összes felvonuló eltűnt a környékről, Istennek az ereje jött le oda.
0: And I began to see that there's a might and power in the name of Jesus that I wasn't tapping into.
1: És megtapasztaltam ott Jézus nevének ezt a fantasztikus erejét, amit korábban ilyen módon még nem.
0: I used to spend a lot of my time complaining to God how strong the devil was. I said, this city, you know, it's full of demons, it's everything's demonic, there's no sign of your kingdom anywhere.
1: Hosszú ideig csak a sátán királyságának az erősségét láttam abban a városban, és Isten ereje nem mutatkozott meg olyan módon.
0: Time just telling God how big the devil was in Mumbai.
1: És az időm nagy részében arról beszéltem Istennek, hogy a sátán milyen nagy Bombayban. És ahogy ezt az Isten szólt hozzám aztán az ima időszakomban. Szó szerint azt mondta, fogd be a szád.
0: He said, I'm tired of hearing you tell me how big the devil is.
1: Már belefáradtam abba, hogy folyton arról beszélsz nekem, hogy milyen nagy az ördög.
0: I told some of you this story, some of you know the story.
1: És akkor bőtölni kezdtem.
0: Have a 21 day fast.
1: És arra szólított fel engem, hogy 21 napos bőtöt kezdjek. És ne kommunikálj ez alatt az idő alatt senkivel.
0: Don't eat anything, just drink some water.
1: Csak vizet így el, fogd az Efezusi levelet, olvasd el az első fejezetet, a második fejezet 8. részéig, ne olvastál semmi mást, csak ezt a részét olvasd a Bibliának, addig, ha még kívülről tudod, és minden szava a részeddé válik.
0: Now that was an amazing life-transforming experience.
1: Ez egy döbbenetes, életet megváltoztató megtapasztalás volt. Egész héten tudnék beszélni arról, mindarról, amit megtanultam az alatt az időszak alatt. De hogy néhány szóban összefoglaljam most. Az egy elsőtől a 15. versig. Arról a fantasztikus örökségéről beszél, ami Jézus Krisztusban van.
0: Mature sons.
1: Hogy mi már az ő érettkorú fiai vagyunk.
0: We have become sons of God through faith in Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusba vetett hitünk által Isten fiaivá lettünk.
0: And the Greek word that's used is the word huios, which is a mature, grown-up adult who's come into their inheritance.
1: Az itt használt görög szó a huios, ami egy érettkorra jutott az örökségébe belépő fiat, férfit jelent.
0: Word, huios, then I've taught this. There are tapes. Are they available here?
1: A fiúságról szóló tanítás elérhető, ami a hűos érett fiúságról szó.
0: How many of you know what I'm talking about? Just wait.
1: Hányan ismeritek a hűos az érett fiúságról szóló tanításomat?
0: About coming into your inheritance as a son.
1: Ebben arról van szó, hogy tudunk Isten gyermekeivé lenni, és hogy tudunk az örökségünkbe beállni. Mindannyian el kell jutnunk az érett férfiúságra, a hűos korra, a Krisztus Jézusba vetett hitünk által.
0: And so it goes on.
1: Aztán tovább.
0: Tovább folytattam a bőjtöt.
1: Tehát az első 15 vers a csodálatos örökségünkről szól, ami Krisztusban van.
0: And I could teach for a week just on those verses.
1: Egy hétig tudnék tanítani csak ezekről a versekről. Nagyon fontos, hogy az ezekben lévő igazságokat megértsük. A 17. verstől ez megváltozik.
0: Because I want the eyes of understanding to be enlightened. I want your heart to be opened.
1: Kijelentésért imádkozik, hogy a szívünk nyíljon meg.
0: Because up to now we've been talking about your inheritance in Him.
1: Mert egész mostanáig az ő benne való örökségünkről beszélt.
0: It'll take revelation.
1: De utána megváltozott, és ahhoz kijelentésre van szükségünk, hogy megértsük azt, hogy ő neki is van öröksége te
0: benned.
1: Jézus öröksége az, hogy az egész föld őhozzá tartozik, az övé.
0: He has joint double right of ownership.
1: Ő neki van jogos, valós tulajdonjoga. Mert ő teremtett mindent, minden őben teremtetett. Először is.
0: Every square centimeter of the whole earth, and now their blood bought and belong to Jesus.
1: Másodszorban pedig az ő vére által visszavásárolt a teremtett világnak minden négyzet centiméterét, ez most már jogszerint hozzátartozik. És jogszerint a mennynek, a földnek és a pokolnak minden része Jézusnak adatot. Minden hatalom Jézusé.
0: Now Jesus says all these things, and Paul repeats these again and again in the different letters of Paul.
1: Jézus mondta ezeket, és Pál az írásaiban újra és újra megismétli,
0: megerősíti ezeket.
1: Az ördög próbál úgy tenni, mintha neki lenne hatalma, pedig nincs hatalma.
0: Power, but he doesn't have power.
1: Próbál úgy tenni, mintha lenne ereje, pedig nincs ereje. Semmi hatalma nincs arra, semmi joga nincs, hogy uralkodjon.
0: Any longer belongs to the devil. It all has been is the property of Jesus.
1: Többé már a földnek egyetlen négyzetcentiméterre fölött sincs hatalma, mert mindezek Jézus jogos tulajdonai.
0: God has decided to use the church to bring Jesus into His inheritance.
1: Isten terve az, hogy a gyülekezetet használja arra, hogy Jézust tegye úrrá az ő birtoka, birodalma felett. És ezért vagyok én a Földön, ezért vagytok ti is itt a Földön, és ez a ti elhívásotok, hogy együttműködjetek az Atya Istennel, a Fiú Istennel és a Szent Szellem Istennel, hogy Jézust az ő
0: is now filled
1: birodalma,
0: with the glory and power of his
1: az ő jogtulajdona fölött úrrá tegyétek.
0: Now, I'm just saying this in a few words, but it really needs to be studied carefully.
1: Most csak egy pár szót tudtam erről mondani, de kell, hogy ezt tanulmányozzátok alaposan és mélységeiben, hogy ebből kijelentést tudjatok nyerni.
0: What's the calling upon your life?
1: Egyrészt a saját életetekkel kapcsolatban, hogy együtt tudjatok működni az Atya Istennel, Fiú Istennel, Szent Szellem Istennel, hogy a fiút az ő örökségébe be tudjátok
0: ültetni. Yield his humanity through the days of his flesh.
1: És alá kell vetnünk a mi magunk emberi személyiségét Isten akaratának úgy, ahogy ezt Jézus is megtette az ő testi életének a napjaiban.
0: To grasp this tremendous truth,
1: hogy megragadjuk ezt a csodálatos igazságot,
0: you need to read John chapter 12 right through to John chapter 17. Those
1: el kell olvasnotok a János evangélium 12. fejezetétől a 17. fejezetéig, ezt az öt fejezetet. Ez az utolsó tanítás, amit Jézus adott a keresztre feszítése előtt. Ezt hívják a felházbeli tanításnak is.
0: Concentrate on the most important things.
1: És Jézus ebben az utolsó tanításában a legfontosabb dolgokra összpontosította tanítását.
0: To see what he emphasizes.
1: És ez egy nagyon érdekes tanulmány, hogy miket hangsúlyozott ő.
0: And also to see what he doesn't even mention.
1: És
0: and we have to have the same priorities.
1: Nekünk ugyanazokat a fontossági sorrendeket kell követnünk, amiket Jézus ebben a tanításban adott.
0: He explains that just as the Father and the Spirit lived in him and through him, all the miracles that he did were a result of that relationship.
1: Jézus János 14-ben Jézus azt mondja, hogy az Atya és a Szent Szellem benne él, és minden, amit ő tesz, az ebből a kapcsolatból ered. Amit mond a János 14-ben, a 12. versben, azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál.
0: Through me than there was through Jesus in the days of his earthly life.
1: Tehát a magam életén keresztül nagyobb csodáknak kellene történni, mint Jézus földi életében, az ő életén keresztül.
0: In the eyes of Jesus,
1: Jézus szemeiben,
0: the kingdom never came to full manifestation during his earthly life.
1: A királyság sohasem jutott a teljes megnyilvánulására az ő földi élete alatt.
0: Until he was risen from the dead.
1: Mert ez nem volt lehetséges mindaddig, amíg ő fel nem támadt a halálból.
0: In his resurrection,
1: az ő feltámadásában,
0: he's a million times more powerful than he was in his earthly life.
1: Milliószor erőteljesebb Jézus, mint a földi életében
0: Amen.
1: Volt. Amen.
0: And we're invited in John 14.
1: És János 14-ben arra kapunk elhívást, hogyha mi betöltjük a feltételeket,
0: the Father,
1: akkor az
0: the
1: Atya,
0: Spirit and the Son, all three of them,
1: a Szellem és a Fiú,
0: our humanity their home.
1: Ami emberi személyiségünket az otthonokká teszik.
0: They will live in our humanity the way that the Spirit and the Father lived in Jesus' humanity.
1: És olyan módon fognak élni, ami emberi személyiségünkben, ahogy az Atya és a Szent Szellem Jézus földi személyiségében élt. A feltámadott Krisztus bennünk él.
0: His risen life is a thousand times more powerful.
1: És az ő feltámadott élete ezerszer erőteljesebb.
0: In heaven.
1: Teljes hatalma van a mennyben, a földön, és a föld alatti dolgok felett is. Nem beszélek most arról, hogy ez mit jelent, mert ez egy külön tanítás, de teljes hatalma van
0: in heavenly places,
1: a mennyei helyeken,
0: and over the whole earth.
1: És az egész föld felett.
0: And if we yield ourselves completely to the triune God,
1: és hogyha teljes mértékben alávetjük magunkat a Szent Háromság Isten hatalma alá, és lehetővé tesszük, hogy uralja az emberi természetünket, olyan módon, ahogy uralta Jézus emberi személyiségét, még itt
0: jólt
1: a Földön, akkor ő nagyobb dolgokat képes megtenni rajtunk keresztül, mint rajta keresztül annak idején. Hányan hiszitek el a Bibliát, hogy ez igaz?
0: Now there's a point where you make you accept the principle.
1: Ez egy fontos pont, amit alapelvként el kell fogadnotok, És
0: if these things have not been clear to you, then you can embrace them in a total new powerful clarity.
1: És hogyha ezek a dolgok nem világosak számotokra, akkor jussatok el ezeknek az igazságoknak a tiszta megértésére. Lefektetjük itt az alapelveket, de nektek kell tanulnatok, hogy végig tudjatok menni. Magunknak kell a saját életünket igazgatni ahhoz, hogy ezek igen és amenni tudjanak lenni az életünkben.
0: Sorry, Lord, I took over my life again. I'm sorry. And you learn more and more to live that way and less and less to live your own way.
1: Meg kell tanulnunk egyre inkább azt, hogy ne a saját döntéseink szerint járjunk, hanem Isten hatalma alá vessük oda magunkat, de ez egy folyamat.
0: That's the goal. That's the target.
1: De az a cél.
0: The Apostle Paul said in the Philippian letter.
1: Pál apostol azt mondja a Filippi
0: letterben. I haven't got there yet.
1: Hogy még nem jutottam el oda.
0: I'm pressing on towards this mark, the high calling of God in Christ Jesus.
1: De törekszem arra, hogy
0: year by year I'm getting nearer and nearer to become to this imperfection.
1: Hogy Isten elhívását betöltsem, ami Jézus Krisztusban van, és évről évre közelebb jutok ehhez. És azt mondja Timóteusnak, hogy te is törekedjél erre.
0: I've shown you and taught.
1: És nyomuljál Krisztus után, ahogy én tanítottalak erre korábban.
0: While I receive these things.
1: És felbátorítalak téged arra, hogy ahogy én vettem ezeket a dolgokat.
0: And I began to start to glory in Christ Jesus.
1: És ahogy majd elmegyek a Krisztussal való dicsőségbe.
0: And then I became indignant that the devil was walking around Bombay as if he owned it when it belonged to Jesus.
1: És ahogy annak idején Bombayban az ördög járkált, az a rész az most már Jézushoz tartozik.
0: The Spirit of God came to me.
1: Isten szelleme jött hozzám.
0: Said, Alan, would you like to be my instrument to bring transformation to the city of Mumbai?
1: Alan, kész lennél arra, hogy az én eszközöm legyél arra, hogy változást hozzak Bombay városába? Azt mondtam neki, ó Uram, hát én nem vagyok igazán sok. Isten azt mondta, hogy én ezt jobban tudom, mint te.
0: I've been waiting for a man like you to come. I'm looking for John Wayne to come and deliver.
1: Nem kell neked magadat valamire tartanod.
0: I'm not asking you for your ability. I'm asking you for your availability.
1: Nem azt kérdeztem tőled, nem azt kértem tőled, hogy alkalmas legyél, hanem csak azt, hogy kész legyél erre, hogy hajlandó legyél.
0: If you make yourself totally available.
1: Hogyha teljesen odaadod magad ennek a célnak.
0: You'll be amazed what I can do through you.
1: Akkor meg fogsz döbbenni, meg fogsz lepődni azon, hogy miket tudok elvégezni rajtad keresztül. És mivel én odaadtam az életemet erre az ő számára teljesen, ezért aztán az áttörés bekövetkezett. Ma napjainkban
0: Bombayban
1: 6-800 ezer ember van. A gyülekezetekben ennyi tag van.
0: Areas of the city, you can just feel the power of the kingdom is stronger than any other power.
1: A városnak egész részeit betölti a királyság erősebben, mint bárhol máshol. A város is változik. Isten királysága megnyilvánul abban a városban. És még a munka nincs teljesen befejezve, még mindig folytatódik.
0: Nearer and nearer to all that God showed me all those years ago.
1: De egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz, amit Isten mutatott nekem azokban az időben. És ez meg tud történni Grazban is, és mindazokban a városokban, mindazokban a nemzetekben, ahonnan ti itt vagytok. Ha Isten talál kész embereket, akik betöltik a feltételeket, akkor ő képes változásokat hozni. Én láttam ezt a szemeimmel. Nem elméleteket tanítok nektek, hanem a saját élettapasztalatomat osztom meg veletek, és ez lehet a ti saját élettapasztalatok is. Jézus hatalmas nevében. Amen. Isten áldjon benneteket.
2: Elhangzott A Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
3: I'm going to carry on from where I was yesterday.
4: Onnan szeretném folytatni, ahol tegnap abba hagytam.
3: And I just want us to turn to Matthew.
4: Kérlek, hogy lapozzatok a Máté.
3: And just let me remind you,
4: hogy hadd emlékeztesselek benneteket,
3: the Sermon on the Mount.
4: Hogy a Máté evangélium 5-től 7. fejezeteiben van leírva, ugye a hegyi beszéd.
3: And, I want to quote Mahatma Gandhi. Have you heard of Mahatma Gandhi?
4: Mahatma Gandhit szeretném idézni most, hányan ismeritek Mahatma Gandhit? Ő a következőt mondta.
3: He said the Sermon on the Mount is the most sublime teaching ever given by God to man.
4: Azt mondta ő, hogy a hegyi beszéd a legmagasabb rendű tanítás, amit Isten adott az embernek.
3: And no Hindu is complete without a thorough understanding of the New Testament.
4: És ezt ő úgy mondta, hogy alapvetően értette volna anélkül jelentette ki, hogy alapjaiban értette volna az Új Szövetséget. Nem tudom megmondani, hogy ő most pillanatnyilag hol van, a mennyben, vagy nem, vagy valahol máshol.
3: At the time of independence by India from Britain in 1946.
4: De amikor India függetlenné vált Nagy-Britanniától 1946-ban,
3: terrible violence broke out.
4: Akkor hatalmas erőszakos dolgok törtek ott ki.
3: Gandhi's cry was that all Indians would stay together in love and unity.
4: És Gandhinak az volt a vágya, hogy az összes indiai ember maradjon egység, egyben és szeretetben, békességben.
3: Atrocities of the most unbelievable wicked form.
4: Őt végül megölték, és a legelképesztőbb erőszakos támadásoknak volt kitéve.
3: And he called a prayer meeting in Calcutta, India.
4: És volt egy ima összejövetel Kalkuttában, Indiában.
3: And he said he would fast to death if necessary to break that demonic power that was destroying the nation.
4: És azt mondta Gandhi, hogy addig fog böjtölni, amíg nem szűnnek meg ezek a az erőszakos cselekedetek India szerte. Öt napon belül az összes erőszakos cselekedet megszűnt, és a harcoló pártok, a harcoló felek megegyezésre jutottak. Én hiszem azt, hogy ezt Isten cselekedte, mert ez nélkül nem lett volna lehetséges. De a következő függetlenné vált Nagy-Britanniától 1946-ban, akkor hatalmas erőszakos dolgok törtek ott ki.
3: Gandhi's cry was that all Indians would stay together in love and unity.
4: És Gandhinak az volt a vágya, hogy az összes indiai ember maradjon egység, egyben és szeretetben, békességben.
3: Atrocities of the most unbelievable wicked form.
4: Őt végül megölték, és a legelképesztőbb erőszakos támadásoknak volt kitéve.
3: And he called a prayer meeting in Calcutta, India.
4: És volt egy ima összejövetel Kalkuttában, Indiában.
3: And he said he would fast to death if necessary to break that demonic power that was destroying the nation.
4: És azt mondta Gandhi, hogy addig fog böjtölni, amíg nem szűnnek meg ezek az erőszakos cselekedetek India szerte. Öt napon belül az összes erőszakos cselekedet megszűnt, és a harcoló pártok, a harcoló felek megegyezésre jutottak. Én hiszem azt, hogy ezt Isten cselekedte, mert ez nélkül nem lett volna lehetséges.

0: Calcutta, India.
1: És volt egy ima összejövetel Kalkuttában, Indiában.
0: And he said he would fast to death if necessary to break that demonic power that was destroying the nation.
1: És azt mondta Gandhi, hogy addig fog böjtölni, amíg nem szűnnek meg ezek a
0: days later. It was not a long time.
1: Ezek a erőszakos cselekedetek India szerte.
0: All violence ceased.
1: Öt napon belül az összes erőszakos cselekedet megszűnt, és a harcoló pártok, a harcoló felek megegyezésre jutottak. Én hiszem azt, hogy ezt Isten cselekedte, mert ez nélkül nem lett volna lehetséges. De a következőt is Gandhi mondta.
0: I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
1: Nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de a lelkem trónját nem adom neki.
0: So he was a brilliant lawyer. That was his background.
1: Ő egy csodálatos ügyvéd volt, ez volt az ő háttere.
0: A highly educated man.
1: Egy nagyon képzett ember volt, egy képzett személy.
0: I just wonder what happened to him.
1: És csak gondolkoztam rá, hogy mi történt vele.
0: One day in heaven.
1: Remélem azt, hogy egy napon találkozni fogok vele mennyben.
0: That broke my heart. I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
1: Ez amit mondott, hogy nagy tisztelője vagyok Krisztusnak, de nem adom neki a lelkem trónját.
0: Even in the last days of someone's life, suddenly the windows are open and they can see, and they see that Jesus is the only God.
1: Tudjátok, előfordul az, hogy emberek az életületeiknek az utolsó napjaiban kapnak, nyílnak meg a lelkükben arra, hogy Krisztusban felismerjék az egyedül üdvözítő Istent.
0: Hostility, we just say it with love and recognition that I pray their eyes may be opened as my eyes have been opened.
1: És imádkozom azért, hogy sokanak a szemei nyíljanak meg.
0: As you know, I came out of my scientific atheism.
1: Ahogy tudjátok, ahogy én is kijöttem a tudományos ateizmusból.
0: Because of the prayers of a godly grandmother.
1: Az én istenfélő nagymamám imái következtében.
0: The testimony of a man who I considered to be my intellectual equal.
1: És annak a személynek a bizonyságtételére, akit magammal értelmi szinten egyenlőnek tartottam. És egy napon így ezekre a hatásokra megnyíltak a szemeim. És elkezdtem meglátni Isten dicsőségét. És Jézus Krisztusnak az arcát. Máté evangélium 6. fejezetében tanulmányoznotok kell ezeket az üzeneteket.
0: It begins in Matthew 5 with the Beatitudes.
1: A Máté 5-ben kezdődik a
0: there are things which we have to be.
1: Azokkal, amiknek engedelmeskednünk kell. Menjünk végig ezen a listán, ahogy én ezt többször megtettem. És itt megtaláljátok azt, hogy milyeneknek kell lennetek, hogyan kell viselkednetek. A mai reggelen a Máté evangélium 6. fejezetének egy részére szeretnék ezt pontosítani.
0: Jesus is dealing with three things.
1: Máté 6-ban Jézus három dologról beszél.
0: He's dealing with the religious people.
1: Beszél a vallásos emberekről.
0: And it's usual for religious people to have already been taught the wrong way to meet God because of their religious training.
1: Arról, hogy a vallásos emberek azért nem képesek megtalálni Istent, mert egy helytelen tanítást kaptak, vagy azt adnak.
0: Matthew 6, he deals with three issues.
1: Máté 6-ban három dologgal bán el Jézus.
0: Number one, the way to pray.
1: Először is elmondja, hogy hogy kell imádkozni. A második a böjtölés.
0: And number three, the way to give.
1: És a harmadik pedig az adakozás témája.
0: And if you've been trained in religious ways of all these three things, they have to be undone to learn the Jesus way of doing these three things.
1: És hogyha te vallásos tanítást kaptál ezekről a dolgokról, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, és Jézus szerintire alakítanod.
0: I'm not even going to do this morning. It would take a whole day's study.

0: Study to get the richness out of this one chapter of the Bible.
1: Egy egész nap sem lenne elég ahhoz, hogy ennek az egy fejezetnek a teljes gazdagságát kibontsuk.
0: There's a principle that I want to lay before you this morning.
1: Most csak szeretnék néhány dolgot kiragadni.
0: In Matthew chapter 6 and verse 6.
1: Nézzük a Máté 6. fejezet 6. versét.
0: And this is what he says. He says, but when you pray, go into your secret place or your private place, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
1: Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, vagy titkos kamrádba, az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.
0: And I told you later about my mighty encounter with God the Father.
1: Később majd elmondom nektek egy találkozásomat az Atyaistennel és Jézus Krisztussal, Isten fiával, az igazi Istennel. De nem gondoltam volna azt, hogy lehetséges őket olyan mélységben megismerni, hogy most ismerem őket. És a következő dolog, amivel ő el akart bánni az életemben,
0: was to make me into a man of prayer.
1: Az, hogy az ima emberévé akart tenni engem, és azzá is tett engem.
0: But I had not yet myself become a man of prayer.
1: Mert sok emberért imádkoztam már, de még nem voltam az ima embere. Még ezekben a napokban is tanulmányozom ezeket a dolgokat.
0: When he said to his disciples, you remember?
1: Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, emlékeztek rá,
0: when he was in agony in the Garden of Gethsemane,
1: amikor a Getsemáné kertjében haláltusában volt,
0: faith to give his life on the cross as a payment for the sin of the whole world.
1: És megharcolta a hitnek azt a harcát, hogy odaadja az életét az egész világ bűneiért.
0: He was in great spiritual conflict.
1: Egy hatalmas szellemi harcban volt, és annyira vágyott egy ima partnerre, egy ima társra.
0: He took Peter, James and John with him.
1: Pétert, Jánost és Jakabot vitte magával.
0: The closest of the 12,
1: a 12 közül a hozzá legközelebb állókat,
0: who were the closest of the 72,
1: akik a legközelebb álltak hozzá, 72 közül is.
0: But in that agony of Gethsemane, they all fell asleep.
1: De a Getsemáné kert agóniája közepette mindezek a tanítványok álomba merültek. Aztán felébresztette Jézus, és azt mondta nekik, nem tudtatok egy óra hosszat sem vigyázni, vagy imádkozni velem? Ez megtört az én szívemet. És azt mondta nekem az Úr, hogy Ellen, nem tudsz egy órát adni nekem az egész napodból. És megmutatta nekem, hogy hogyan tegyem az időm prioritását, hogy osszam be az időmet. És a legjobb, legalkalmasabb idő erre a nap első órája. Tudjátok, én egyre határozott vagyok ebben. Ezért ő elmondott, megmutatott nekem egy olyan rendet, amely szerint 6 órakor kelek fel reggel, és a nap első óráját nekiadtam, és így tanultam imádkozni. És számomra ez soha nem egy imalistának a végig imádkozása volt, hanem az Istennel való együttlét, közösség.
0: He told me to find my secret place.
1: És azt mondta nekem, hogy találjam meg az én titkos kamrámat.
0: Now that was easy for me to do because I've got a study in my house where and which is the ideal secret place.
1: Számomra ez könnyű volt, mert a házunkban volt egy irodám, ahol ezt könnyen tudtam gyakorolni.
0: Now my wife Eileen does the same thing.
1: A feleségem ugyanezt gyakorolta. Sok dolog miatt együtt imádkoztunk. De most, hogy a gyerekeink kirepültek már, mind a ketten az napunk első óráját,
0: it's normal for us to get up at 6 o'clock.
1: Istennek adjuk, normális számunkra az, hogy 6-kor kerüljünk reggel, és mind a ketten elvonulunk a titkos kamránkba.
0: I go to my study, she goes to hers.
1: Elmegyek az én irodámba, ő elmegy az övébe, és Istennel töltünk időt.
0: At first I didn't even know how to use the time.
1: Először nem, azt sem tudtam igazából, hogy hogy használjam ezt az időt.
0: How to make that the most precious part of my life.
1: De Isten megtanított engem, hogy hogy tehetem ezt az időt a legdrágább idejére az életemnek.
0: Dr. David Yonggi Cho, and I had quite a bit of relationship with him in those days.
1: Évekkel ezelőtt lehetőségem volt, abban a kitüntetésben volt részem, hogy megismerkedhettem és együtt lehettem Dr. David Yonggi Cho-val. Abban az időben
0: spent 6 weeks with him in Seoul, in that great church.
1: Abban az időben több alkalommal is együtt voltunk vele, egy időben 6 hetet töltöttünk együtt velük Szöulban.
0: The driving force of that man's life and what was literally changing the nation of South Korea.
1: És ott én megláttam az ő életében, hogy mi volt az ő életének a motorja, a mozgató rugója, és hogy mi hozta azt a döbbenetes változást Dél-Koreában és Szöulban.
0: Political battle that finally brought peace and tranquility between those warring nations was that it was fought and won in the prayer center of his famous church.
1: Az, hogy ez a nemzet a háborúskodásokból békességre tudott jönni és stabilizálódni tudott, az az ima hegyen való közbenjárásnak a következménye és gyümölcse volt.
0: 7 o'clock every morning.
1: Dr. Yonggi Cho a napját 7 órakor reggel kezdi az irodájában minden nap.
0: I've been there, I've watched it, I've seen the lifestyle that he has.
1: Ott voltam vele és láttam az időbeosztását.
0: 7 a.m.
1: Bezárja az ajtót reggel 7
0: órakor. Was allowed to disturb him until 11 a.m.
1: És senki sem zavarhatja őt 11 óráig.
0: He gave the first 4 hours to God, and as far as I know, he's still doing that to this day.
1: A napjának az első 4 óráját Istennel tölti, és amennyire tudom, azóta is ugyanezt a gyakorlatot folytatja. Nagyon szép irodája van. Nagyon szép asztala van, aminél ül.
0: Next to his desk is an even bigger desk.
1: De az ő asztala mellett van egy még nagyobb íróasztal.
0: An even better chair.
1: És egy még jobb szék.
0: And on that desk it just says the Holy Spirit.
1: És azon az asztalon, az az asztal a Szent Szellemnek van fenntartva.
0: There is a constant memorial that he's not in charge, the Holy Spirit's in charge.
1: És ez arra emlékezteti őt, ez a hatalmas íróasztal a nagy kényelmes székkel, hogy nem ő a vezető, nem ő a főnök, hanem a Szent Szellem. A főnök, ő pedig csak a beosztottja. Ezeket a leckéket tőle tanultam meg.
0: He wanted my wife and I to come and join him on the staff in the church there, but we did not feel free that it was God's will for us.
1: Meg is hívott engem és a feleségemet, hogy csatlakozzunk az ő csapatához, de mi úgy éreztük, hogy nem ez Isten elhívása számunkra.
0: But I learned these principles and they were strengthened and reinforced by what I saw other great men of God and women of God doing.
1: De ezeket megtanultam az ő életén keresztül, és megerősítették azokat, amiket Istennek más nagy emberei életében láttam. És ott láttam egy imádkozó gyülekezetet. Nektek kell a példáinak lenni annak, hogy milyen az imának egy embere vagy asszonya. Elkezdtem az napom első óráját, 6 órától Istennek adni, és a Szent Szellem Isten tanított engem, hogy hogy használjam fel ezt az időt
0: megfelelően. God in a richer, deeper way.
1: Időnként ez csak egy intim együttlétet jelent, és Istennek a mélyebb módon való megismerését ezáltal.
0: Sometimes he'd give me a burden of intercession, and I would pray for that particular topic.
1: Máskor pedig a közbenjárásnak bizonyos területeivel kapcsolatos terhet helyez rám az Úr, és akkor közbenjárok.
0: Sometimes it would be a Bible study. He would tell me to get the word, and he would start to explain to me the rich, deeper meaning of some scripture.
1: Máskor egy Biblia tanítással telik ez az óra. Oda vezet az Úr egy adott Biblia helyhez, és jelenti számomra annak a mélyebb értelmét időnként. Erre nem is elég egy óra, hanem 2 vagy 3 óra szükséges.
0: That's my time in the secret place with God.
1: De számomra ez egy napi gyakorlattá vált, hogy 6 órától reggel 6-tól 7-ig a titkos kamrában töltöm az Úrral való közösségem.
0: This is the foundation for which everything else must be built.
1: És ez egy olyan alapja az életemnek, amire minden más épül.
0: Now, I'm not under law about this thing.
1: Nem vagyok törvény alatt ezzel a dolgokkal kapcsolatban.
0: I don't believe I'm going to go to hell.
1: nem gondolom azt, hogyha valami miatt ezt elmulasztom, akkor a pokolra jutok.
0: My travel schedule.
1: Mert az időbeosztásom.
0: And sometimes when we've had an all-night prayer meeting.
1: Vagy hogyha van például egy, ha olyan az időbeosztásom, vagy van egy egész éjszakai ima összejövetel, akkor elmulasztom. Akkor elmulasztom ezt a reggeli közösséget, tehát rugalmas vagyok ebben egy bizonyos mértékig.
0: A strong passion of my life to have that time.
1: De az életemnek egy erős vágya az, hogy ezt az időt az Úrral tudjam tölteni reggelenként.
0: And Jesus had one great purpose.
1: És Jézusnak ezzel egy nagy célja volt, amit meg kell tanulnunk, hogy megtanítson minket arra, hogy ahogyan ő az ima embere volt, mi úgy mi is az ima
0: embere legyünk.
1: Most nem fogok beszélni az adakozásról és a bőtölésről, de azokban is nagyon fontos az, hogy minden vallásos tradíciótól meg tudjunk szabadulni és meg tudjuk változtatni ezek a gondolkodásmódunk.
0: I'd like to move now to John chapter 15.
1: A János evangélium 15. fejezetéhez szeretnék most menni.
0: Come in at verse 6.
1: A 6. vershez.
0: I'm sorry, verse 9. I beg your pardon, verse 9.
1: Elnézést, 9. vers.
0: This is what it says.
1: Következőt mondja itt.
0: As the Father has loved me, I have also loved you.
1: Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János 15:9.
0: No, read the whole verse, and verse 10, I'm sorry.
1: És a 10. vers.
0: And there's a very important condition there.
1: Egy nagyon fontos körülményről
0: szól. Jesus is giving us a very important principle here.
1: Jézus egy nagyon fontos alapelvet ad itt.
0: All the time he lived on earth,
1: egészen a végig a földi élete alatt, annak 33 és fél éve során szerette az Atyát,
0: knew the Father intimately,
1: intim módon ismerte az Atyát, az ő teljes, az teljes emberi személyisége az Atya Isten és a Szent Szellem Isten befolyása és uralma alatt állt. És ebben a szeretetteljes közösségben és kapcsolatban azt mondta, hogy a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítom be. És hogyha ti szerettek engem, szeretni fogtok engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. És ahogy én tettem, ti is ezt fogjátok tenni.
0: Loving impact, a transforming effect on so many other lives.
1: És hogyha e szerint élünk, akkor tud az életünk mások élete számára is egy átformáló erővel bírni.
0: Because I've loved the Father.
1: Mert én szerettem az Atyát.
0: Proved my love by my obedience.
1: És a szeretetemet az engedelmességem által bizonyítottam be.
0: Because of that obedience relationship.
1: És megmaradtam az ő szeretetében, emiatt az engedelmességi kapcsolat miatt. És az én szeretetemnek az intenzitását az engedelmességem mértéke mutatja. A 11. versben azt mondja, hogy ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljesedjen.
0: A kind of sense of control, but it just brings an abandonment of joy.
1: És az Istennek való engedelmesség az egy túláradó örömöt eredményez.
0: In verse 12.
1: 12. vers.
0: See, this is, he says, here's one commandment. Here's the top of the list of my commandments.
1: Ez az.
0: This is my commandment.
1: Ez a következő legfontosabb parancsolat. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást,
0: no one has greater love than
1: amiképpen én szerettelek
0: this,
1: titeket.
0: Would lay his life down for his friends.
1: Senkiben sincs nagyobb szeretet,
0: you
1: mint
0: are
1: a
0: my friends, if you do what I command you.
1: Mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsoltam nektek.
0: I do not call you slaves anymore, because a slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, because
1: nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.
0: Some years ago,
1: néhány évvel ezelőtt,
0: missionary, as you know, for years in India,
1: éveken keresztül misszionárius voltam Indiában,
0: and I was beginning to bring the power of the Holy Spirit and the power of the kingdom into that situation.
1: Elkezdtem a Szent Szellem Istennek az erejét és Isten királyságának az erejét behívni, behúzni abba a helyzetbe, amiben voltam.
0: Dead. There was no life anywhere in any church in the city of Mumbai.
1: Bombayban, abban az időben a gyülekezetek tele voltak vallásossággal és törvénykezéssel, nem volt egyetlen élő gyülekezet sem, de ahogy ez megtörtént, elkezdtek a dolgok megváltozni, és egy nap egy meglátogatásban volt részem.
0: Brethren Assembly Church in Mumbai.
1: Volt Bombayban egy testvériségi gyülekezet,
0: and he was a great legalist,
1: és annak egyik vezetője egy törvénykező személy volt, és részt vett egy tanítássorozaton, ahol megérintette őt Isten beszéde, és eljött meglátogatni engem titokban éjszaka.
0: The church he was part of did not believe there were any day present healing miracles that passed with the completion of scripture.
1: A gyülekezet, aminek ő is a tagja volt, nem hitt a hitáltal való gyógyulásban.
0: And he had terrible eczema in his hands.
1: És annak a férfinak egy nagyon súlyos ekcéma volt a kezének a bőrén, tele volt berepedésekkel, sebekkel, és a testének a más részén is voltak ilyen bőrelváltozások, és semmilyen módon nem tudták meggyógyítani. Én pedig mondtam neki, hogy imádkozni fogok érte, és meg fog gyógyulni. Amikor eljött hozzánk, és megmutatta a kezeit, és elmesélte a történetét, az Úr azt mondta nekem, azt mondta nekem az Úr, hogy nem imádkozhatsz most érte, valamit rendbe kell tenni még
0: benne.
1: Mert Jézus azt mondja ebben az üzenetben, hogy szeretnetek kell egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez egy indiai személy volt, aki utálta a fehér embereket. Néhány fehér misszionárius rosszul bánt vele, és megvolt minden oka arra, hogy ne szeresse a fehér embereket. Én azt mondtam neki,
0: because of the bitterness in your heart towards these people that have offended you,
1: a szívedben lévő keserűség miatt, ami azok felé, az emberek felé van, akik rosszul bántak veled, az ördög meg tudta átkozni a te testedet ezzel a betegséggel.
0: And you can't be healed.
1: És nem vagy képes addig meggyógyulni,
0: and you love them instead of hate them.
1: Amíg nem bocsátasz meg ezeknek az embereknek, nem engeded el az ő vétkeiket, és nem kezded el szeretni őket. Azt mondtam neki, hogy most menj el, hozd rendbe az ügyeidet azokkal, akikkel rendbe kell hoznod, és akkor fog tudni Isten meggyógyítani téged. Ő aztán összeírt egy 15 főből álló listát, akik olyan fehér misszionáriusok voltak, akik bántották őt.
0: For their forgiveness.
1: Mind a 15 emberhez elment, bocsánatot kért tőlük,
0: a pleasant answer to just being cast off with an equally angry attitude.
1: Különböző reakciókat tapasztalt ezeknél az embereknél, amikor bocsánatot kért tőlük.
0: Their attitude didn't matter, it was his attitude that was important.
1: De azoknak az embereknek a hozzáállása nem számított az adott esetben, akiktől bocsánatot kért, hanem az ő szívbeli hozzáállása volt fontos, hogy ő megbocsátott nekik, és ő elengedte az ő bűneiket. Egy héttel később újra eljött hozzánk.
0: He said, I've spent years speaking evil and working against these different people.
1: Azt mondta, hogy évekig gonosz dolgokat mondtam ezekről az emberekről.
0: Could I come to you and could we spend 2 hours? I want to pray for them instead.
1: Eljöhetnék hozzád, és együtt tölthetnénk 2 órát azért, hogy most imádkozzam értük. És akkor azt mondtam, hogy gyerünk. Elment,
0: hazamentünk.
1: És egy csodálatos 2 órás ima alkalmat töltöttünk együtt.
0: His whole heart was completely changed.
1: És az ő egész szíve tökéletesen megváltozott.
0: Then he said, I want to receive the Holy Spirit.
1: Aztán azt mondta, hogy szeretném befogadni a Szent Szellemet. És akkor meg akarok gyógyulni. Amikor a kezemet rátettem, Isten ereje eltalálta őt, és a szemeim előtt, egy másodperc töredéke alatt a betegség tünetei és jelei eltűntek az ő testéről.
0: Began to pray in unknown tongues.
1: Elkezdett azonnal, leesett a földre, és elkezdett nyelveken imádkozni. Én pedig úgy éreztem magam, ó Istenem!
0: I knew what this meant. I was going to be in big trouble with all these legalistic people.
1: Mit tettem? Most aztán majd szembe találom magam az összes törvénykező gyülekezeti társával. Aztán még együtt maradtunk egy darabig.
0: All we drank was a water and a cup of tea. Honestly, that's all we drank.
1: Vizet ittunk és teát, őszintén mondom.
0: 11 o'clock at night.
1: Aztán
0: he said, well, I think it's time to come to go home.
1: Egy óra körül éjjel azt mondta, hogy most már ideje, hogy hazamenjek.
0: I'm going out of my house saying, thank you, Alan, for a wonderful evening. Thank you, Alan.
1: Aztán, ahogy kikísértem őt, azt mondta nekem, hogy köszönöm Alan ezt a csodálatos éjszakát.
0: I was hoping he'd be able to drive home safely.
1: És én pedig bíztam benne, hogy biztonságban haza fog érkezni az autójával. Ez az ember ma egy szent apostol, és több mint 600 gyülekezet tartozik. Több mint 600 gyülekezet tartozik hozzá. Egy csodálatos gyülekezeti hálózatot vezet, Joseph pásztornak hívják. És India nagyon sok területére van hatással. Nagy hatással van a Közel-Keletre is,
0: in other parts of the world.
1: És a világ más részein is.
0: If he hadn't put those things right,
1: de hogyha ő annak idején nem tette volna rendbe azokat a dolgokat,
0: died of his condition in bitterness and would have achieved nothing.
1: Akkor a betegségében keserűen halt volna meg, és semmit nem ért volna el.
0: But because he made that act, the determination to forgive,
1: de mivel eljutott arra a döntésre, hogy megbocsát, és megalázta magát, és elment bocsánatot kérni ezektől az emberektől, még mielőtt a kezemet rátettem volna, ő már helyreállt mindezekkel az emberekkel, akik korábban ők bántották, és így vált lehetségessé az ő változása. Még valamit szeretnék elmondani, ami körülbelül 30 évvel ezelőtt történt.
0: 30 years of the Spirit of God pouring out from him in this powerful apostolic way has been transforming to the city of Mumbai and to many parts of India.
1: Ezután 30 éven keresztül a Szent Szellem áradt embernek, az embernek az életére, és változtatta meg rajta keresztül Bombay városát és a India más részeit.
0: He says, I now call you friends. And you know, just quote it. Don't read it. I now call you friends, and I'll make known to you everything that I heard from my father.
1: És mert mindazt megjelentettem nektek, amit az én atyámtól hallottam.
0: Please. Now come to verse 16.
1: Menjünk a 16. vershez.
0: You did not choose me.
1: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
0: I'm sorry, I can't read this very well. So that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you.
1: És a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.
0: Now I want to see, there's a promise here.
1: Itt egy ígéret van, hogyha betöltünk néhány körülményt vagy feltételt, akkor gyümölcsöt termünk, és ez a gyümölcs meg fog maradni. Szoktam beszélni a gyümölcstermő fa hitről.
0: You can listen to the tapes elsewhere, but basically you can have a faith for an event.
1: Többször, és a szalagok elérhetőek, meg tudjátok hallgatni. De most egy bizonyos esetről, vagy alkalommal kapcsolatos hitről beszélek, ami lehet bennetek valakinek a gyógyulásával kapcsolatban, vagy más történéssel kapcsolatban. És van úgy, hogy átmész egyik krízisen, és utána jön a következő. De az én szüleim otthonában
0: easily 70 years ago.
1: 70 évvel ezelőtt most már.
0: In Harrow, England.
1: Ez Angliának egy helyén volt.
0: I was eating some apple with my father one day.
1: Egy napon az édesapámmal almát ettünk.
0: He was just teaching me a bit about gardening.
1: És ő tanított engem akkor.
0: It would be at least almost 75 years ago.
1: Ezt nagyjából 75 évvel ezelőtt történt.
0: I was spitting out the pips and say, what about these pips, Dad? They spoil the apple.
1: Kiköptem a számból valamit,
0: ami one of those pips, if it's planted in the ground in the suitable conditions, it will become an apple tree.
1: Az almának a magját kiköptem a számból, és azt mondtam, hogy miért van ez a mag az almában, és ő elmagyarázta nekem, hogy minden ilyen magból
0: those seeds can also become little apples.
1: Minden ilyen magból egy-egy almafa tud kinőlni, ami aztán sok-sok almát teremt. De az almamag, mikor belehullik a földbe, el kell rohadnia, és időbe telik. És azt mondtam, igazán? Na, akkor gyerünk, ültessünk el egyet.
0: I put some of those apple seeds in my little patch of garden, which he'd given me.
1: És abba a kis területébe a kertünknek, amit rám bízott az
0: édesapám,
1: elültettem néhány almamagot, és hetekkel később aztán elkezdett kikelni, és elkezdett növekedni. És néhány magból aztán kis fák nőttek ki. 12 év telt el, mire aztán végül gyümölcsöt teremtek. Három ezek közül az almafák közül egész életemben ott álltak, és talán még most is ott állnak, és azóta is gyümölcsöt teremnek. És lehet, hogy újabb almafák nőttek ki belőle. Megragadtam ezt az alapelvet, hogyha betöltünk bizonyos feltételeket, akkor nem csak gyümölcsöt termünk, hanem az a gyümölcs, amit mi termünk, az is gyümölcsöt fog teremni, és újabb gyümölcsöket fog létrehozni, amik meg fognak maradni.
0: A
1: feleségemmel együtt 52 évvel ezelőtt tértünk meg Jézushoz. A gyermekeink megtanulták Isten útjait, és most mindannyian aktív szolgálói
0: az
1: Úrnak. Az ő gyermekeik is már felnőttek, és lassan gyermekeket várnak. Tehát nekem három gyermekem van, 7 unokám, és van már 2 dédunokám is. Ők Ausztráliában vannak. És mindannyian közülük, mindannyian tűzben égnek Jézusért és szolgálnak valamilyen módon. Értitek, amit mondok? A gyümölcsök megmaradnak. De bizonyos feltételeket be kell tölteni ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Menjünk a 16. vershez, amit az előbb olvastunk.
0: You didn't choose me, but I chose you, and I appointed you, or I chose you.
1: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Vagy én rendeltelek ki titeket.
0: Now the Greek word is syndesmos.
1: A görög szó a syndesmos.
0: What's called the intensive passive voice.
1: És ez egy intenzív, passzív eseket fejez ki.
0: So passive that it's totally inert.
1: Ez annyira, annyira passzív, hogy teljesen tétlen.
0: Franz, would you take that chair, my chair, I'm sitting on there.
1: Franz, kérlek, hogy adj a széket, amin
0: ültem. Just put it there. That's it. Just put, leave it there. Just twist it around a bit. Don't make it so orderly. Just throw it down.
1: Tedd oda le.
0: Twist it around. Okay.
1: Borítsd fel.
0: See, so whatever he does, it just stays there. Amen?
1: Bármit teszel, ez a szék ott fog maradni.
0: Now,
1: abban az állapotban, ahogy van.
0: A month later,
1: hogyha egy hónap múlva visszajövünk, és senki nem ér hozzá ahhoz a székhez, akkor egy hónap múlva is pontosan ebben a helyzetben lesz ez a szék.
0: There's nothing in it says, I don't like being here, I'm going to move myself to some other place.
1: Nem fogja azt mondani ez a szék, hogy meggondoltam magamat, és máshol akarnék lenni. Ez a szék annak a kép, amiről Jézus beszél itt.
0: In the intensive passive voice in Greek means that it's absolutely... It'll stay where you put it. It has no will of its own to move to some other place.
1: A görögben ez az intenzív, passzív mód azt fejezi ki, hogy amíg valami külső hatás nem éri, ott marad, és semmi indítatás nincs abban a dologban, hogy megváltozzon. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én helyeztelek benneteket egy adott helyre. És azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, és maradjatok ott, ahova Isten helyezett benneteket, és nem mozduljatok, de bármikor, amikor ő úgy választja, akkor ő fel tud venni benneteket, és át tud helyezni titeket egy másik helyre. Akkor pedig maradjál ott.
0: The chair has no will of its own, but it's,
1: a széknek nincsen saját akarata, de van lehetőség arra, hogy felemeld és más helyre tedd le.
0: Now I can honestly say,
1: őszintén mondom,
0: that all my Christian life,
1: hogy a teljes keresztény életemben
0: that condition's been fulfilled in my life.
1: Ez az állapot betöltődött az én életemben.
0: I was in England, as you know.
1: Ahogy tudjátok, Angliában éltem.
0: Very successful in my career, earning a lot of money.
1: Nagyon szerencsés, nagyon sikeres voltam a hivatásomban, a munkámban.
0: God speaks to my wife and I says, now leave England. I'm sending you in here as missionaries.
1: Egyszer csak Isten azt mondta, hogy hagyjátok el Angliát, és elküldelek benneteket Indiában misszionáriusnak. Ahogyan elmeséltem a történetet nektek tegnap. Felkapott bennünket,
0: moved us to Mumbai,
1: és áthelyezett minket Bombayba.
0: And I stayed in Bombay.
1: És én ott maradtam Bombayben.
0: It was a 3.5 year project that I had been assigned to.
1: 3.5 éves projekt volt ott, amit elvállaltam.
0: I tried to go back to England.
1: Utána megpróbáltam visszajönni Angliába.
0: And return to my career.
1: És
0: God soon showed me I was out of his will. I needed to be back in Mumbai.
1: És újra kezdeni a karrieremet, de Isten megmutatta, hogy vissza kell mennem
0: becoming self-governing again,
1: Indiába.
0: Go back to being the kind of person that he could place.
1: És aztán megértettem, és meg kellett térnem, hogy visszamenjek Indiába, és folytassam az ottani szolgálatot. Visszatértem
0: Bombayba.
1: És Bombay déli részének, Kalaba nevű városrésznek, a baptista gyülekezetének a pásztora lettem.
0: Accommodation, and it was a nice area to live.
1: Egy nagyon szép hely volt, ahol éltünk. De az egy olyan része volt a városnak, ahol egy portugál kolónia volt.
0: And everybody, over a million people lived in that community.
1: Több mint 1 millió ember élt ebben a közösségben, ebben a városrészben.
0: They spoke Portuguese as their primary language.
1: Portugál volt az ő fő nyelvük. Sokan tanultak közülük angolt.
0: Various mother Indian tongues which they learned.
1: És voltak még különféle indiai nyelvjárások, amiket ők beszéltek.
0: They were totally controlled by a very dominating, controlling Catholic priesthood.
1: És katolikus vallásúak voltak a legtöbben közülük, és egy nagyon kontrolláló természetű katolikus papság befolyása alatt álltak.
0: Totally demonically controlled area.
1: Egy teljes mértékben démonikus kontroll alatt álló városrész volt. Nem voltak puskáik, fegyvereik, de késeik voltak, és teljesen dekadens életmódot folytattak.
0: It wasn't drug addiction then, it was drunkenness.
1: Nem voltak drogfüggők, de alkoholisták annál többen.
0: They brewed their own liquor.
1: Ők főzték a saját likőrjeiket, és felerősítették azt alkohollal, amit ők maguk fermentáltak.
0: Many suffer from lead poisoning.
1: Sokan közülük szenvedtek
0: every day in that horrible community.
1: Ólommérgezésben, és napirenden voltak az öngyilkosságok.
0: It was the nearest thing to hell on earth you could possibly imagine on earth.
1: Ahogyan el tudjátok képzelni, a pokolt a földön, nagyjából ez volt a helyzet ott.
0: Our religion is so much better than that.
1: Az indiaiak azt mondták, hogy hát ez a kereszténység, a mi vallásunk sokkal jobb ennél.
0: And the reputation of Jesus Christ was totally destroyed by this so-called Christian community.
1: És Jézus Krisztusnak a megbecsülése, az értékelése teljesen le volt rontva emiatt az úgymond keresztény közösség miatt. És engem Isten oda helyezett, és ott éltünk ebben a közösségben.
0: And I'm going to use you to change it.
1: És Isten azt mondta, hogy téged használni akarok arra, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet. Tehát a feleségemmel együtt oda mentünk. Ott éltünk a Chuin Village nevű helyen. De annyira bűnös hely volt ez, hogy a gyermekeinknek nem volt.
0: I could tell a lot of time telling the unbelievable darkness of that place, but it just wasn't safe for my children.
1: Nem tudtak oda vinni a gyermekeinket, hogy velünk éljenek, mert annyira bűnös és annyira rossz volt az a hely, hogy nem tudtak ott élni.
0: Sacrifice along with us for us to live in that community for several years.
1: Nem, tehát őnekik ez egy áldozatot jelentett, hogy nem élhettek velünk.
0: Boarding school, 1,000 miles away.
1: Hanem beirattuk őket egy keresztény iskolába, egy kollégiumba, ami 100 mérföldre onnan volt. Egy Indiának egy nagyon szép helyén. Abban az iskolában fantasztikus képzést kaptak. A feleségem minden hétvégén odautazott hozzájuk, hogy időt töltsön velük, és a nyári szünidőt azt együtt töltöttük velük. De ezek fájdalommal teli nehéz évek voltak. De aztán néhány év múlva, 7 év múlva, az áttörés jött. Egy hatalmas összecsapás történt köztem és az ottani szellemi erősség hatalmasság között. És azok a démonok, akik uralták azt a területet, megérezték, érzékelték az imáink erejét. Létrehoztunk egy ima csoportot.
0: There weren't more than 30 of us.
1: Nem voltunk többen 30 főnél.
0: And we began to pray and do warfare with this demonic spirit. This evil spirit was destroying this whole region.
1: Elkezdtünk imádkozni az ellen a démonikus erősség ellen, amely tönkretette azt az egész területet, és mindenféle támadással szembesültünk.
0: The Catholic Church came against us.
1: A katolikus
0: labeled us as dangerous heretics.
1: Egyház
0: anybody to have any contact with us.
1: Ellenünk jött, ellenünk fordult és megtámadott minket.
0: To use any of their public buildings anywhere, we were totally excommunicated.
1: Teljesen kizártak bennünket, egyetlen egy helyet nem használhatunk összejövetelre.
0: Any place we could meet was in our own little home now.
1: Csak a saját kis otthonainkban tudtunk összegyűlni. De folytattuk az imát.
0: It looked like the devil was winning all the way. Where is this mighty kingdom? Where is this mighty God? Why is nothing happening?
1: Úgy nézett ki a helyzet, mintha mindig az ellenség győzött volna, és azt mondtuk, hogy hol van Istennek a hatalmas királysága. És a 40 fős közösségünk 8 emberre zsugorodott össze.
0: Various sicknesses attacked various people.
1: Különböző betegségek támadtak meg közülünk némelyeket.
0: Everybody else stopped even coming to the prayer meeting.
1: Végül ketten maradtunk Eileennal, és mindenki más elhagyta.
0: It looked just as if the devil had won.
1: Az ima összejöveteleket is, és teljesen úgy nézett ki, mintha az ördög győzött volna. De mi ott maradtunk, és kikiáltottuk azokat a Biblia verseket, amelyek úgy tűntek, hogy nincsen hatásuk, és igazságként vallottuk meg őket a körülményeink ellenére. És akkor valami történt. És akkor az történt, hogy ez a démoni szellem, ami mindezek mögött volt, megnyilvánította magát, az ágyamban megtámadott engem, megpróbálta a szuszt kinyomni belőlem, De ez nem érdekes helyzet volt.
0: I realized at first I thought it was a man, a thief had broken in and was trying to kill me and rob my house.
1: Először azt gondoltam, hogy egy rablógyilkos jött az otthonunkba, aki ki akart rabolni bennünket.
0: Some sort of a being with yellow eyes and horrible face.
1: De aztán rájöttem, hogy ez valami fajta élő lény, aminek ilyen zöld szemei voltak, és haragosan rám vetette magát, a kezeivel a nyakamat folytogatta.
0: I felt these fingers around my throat.
1: Éreztem az ujjait a torkomon, nyakamon. Azt mond, hallottam, hogy azt mondja, megöllek és elpusztítlak téged.
0: Disturb my kingdom. This is my territory and I don't want any Christian activity here.
1: Nem fogod tönkretenni az én uralmamat és az én befolyásom területét, nem adom neked semmilyen keresztény összegyűlökezésnek nincs helye itt, és Jézus nem fog ide jönni. És valami felgerjed bennem akkor.
0: I couldn't turn to my favorite verse.
1: Nem tudtam idézni a kedvenc Biblia versemet.
0: But inside my spirit,
1: de a szellememben, mélyen bennem,
0: I heard the roar of a lion.
1: Hallottam egy oroszlán ordítását.
0: This is what came out of my mouth.
1: De körülbelül ez jött ki a számom.
0: The roaring lion inside me spoke through my mouth.
1: A bennem élő ordító oroszlán kijött a számom.
0: Destroy me, you demon from the pit of hell.
1: Még hogy tönkreteszel engem, te pokolnak a démona, hatalmam van fölötted Jézus nevében, és én foglak tönkretenni téged, és kiűzlek téged erről a helyről. Megragadtam azt a démont, és megráztam, megragadtam a torkát.
0: It went all weak and said, let me go. I said, no.
1: És teljesen elerőtlenedett.
0: I'm going to choke the life out of you.
1: Könyörögni, hogy engedjél engem.
0: I'm not sure if I can kill a demon, but I'm going to have a darn good try.
1: Nem engedlek el téged, hanem kinyomom a szuszt most belőle.
0: I began to thrash around on the bed. I fell off the bed.
1: Elkezdtünk ott egymáson bucskázni az ágyban, leestem az ágyról.
0: Some furniture fell over.
1: Néhány bútor ott összeborult.
0: We broke some furniture in this wrestling.
1: Összetört a birkózásunk közben néhány bútor.
0: Away from me.
1: De aztán valahogy kitörte magát a kezemből. Ahogy én mondtam már nektek, én rugby játékos voltam.
0: Flying tackle brought it to the ground again and began to wrestle with it.
1: Egy ilyen ráugrottam, rávetettem magamat, és ott birkoztunk tovább a földön. Aztán újra kitört.
0: This time it completely disappeared.
1: És ez alkalommal aztán teljesen eltűnt.
0: All the doors were locked and bolted, but it just wasn't there. It's gone.
1: Az összes ajtó be volt zárva, az ablakok is zárva voltak, de egyszerűen eltűnt. Három napon belül
0: the whole atmosphere of that region of a million people approximately.
1: Az egész városrésznek a légköre, ahol 1 millió ember él körülbelül, teljes mértékben megváltozott.
0: So being covered with the darkness of hell, it was now radiated with the lightness of the kingdom.
1: Az a hely, amit korábban a pokol sötétsége borított, most már a királyság világossága látszott. Egyszerűen nem volt szükségünk evangelizáló összejövetelekre.
0: People were coming to us and saying, "What must we do to be saved? We're not right. We're sinners. How do we get right with God?"
1: Az emberek hozzánk jöttek és azt kérdezték, hogy bűnösök vagyunk, mit kell tegyünk, hogy üdvösségre jussunk, hadd ismerjük meg Jézust.
0: Shopping, she wouldn't come back for hours. I said, "Where? What have you been? What have you been doing?"
1: A feleségem elment bevásárolni, és órákon keresztül nem jött haza. Kérdezte, hogy hol voltál, mit csináltál? Azt mondja, hogy elmentem a boltba, akartam venni pár dolgot, és az ember behívott a házába. Ott volt egy súlyos beteg ember, imádkoztam érte, meggyógyult. Aztán behívtak egy másik házba, ott volt egy súlyos démonikus befolyás alatt álló ember, kiűztem a démon belőle. Egyszerűen nem volt szükség evangelizációhoz, összejövetelre, csak megtértek az emberek, ahogy ment a boltba a feleségem, közben is alig ért haza. Egyszerűen arra nem volt időnk, hogy együnk. Teljesen csodálatos volt. Azt mondtam, hogy ezt így folytatjuk, akkor bele fogunk halni, de ez egy szép módja a meghalásnak. Nem akarok.
0: I'm not exaggerating at all. I'm giving you conservative figures of what happened.
1: Egyáltalán nem túlzok, hanem a valós számokat mondom. A következő 4 évben
0: Over the next 4 years, we saw over 100,000 of these people saved and brought into godly living in wonderful churches.
1: Több mint 100,000 ember tért Jézus Krisztushoz és változott meg az életük és jöttek létre gyülekezetek.
0: Known as the Lunics was this gang, led by a guy called Carlton.
1: Volt ott egy csoport, akinek egy Carlton nevű ember volt a vezetője.
0: In the most wicked, evil way.
1: Ez egy ilyen bűnöző csoport volt, akik teljesen istentelen bűnöző életet éltek.
0: 35 of them came one night to a meeting and sat in the front row.
1: Egyik éjjel 35-en ebből a bűnbandából bejöttek az összejövetelre és leültek az első sorban. Mindenki nagyon ideges lett attól, hogy miért jöttek ezek a fickók ide, mit akarnak itt.
0: Well, I just preached the gospel.
1: Prédikáltam az evangéliumot. Előre hívtam őket, és mind a 35-en előre jöttek. Kiűztük a démonokat belőlük, dicsőségesen megtértek, és legtöbben közülük most teljes időben az Urat szolgálják a világ különböző részein. Hogyha ma elmész Bombaynak erre a területére, az utcákon sétálsz, békesség van, tiszta, tiszta,
0: is economically transformed.
1: Gazdaságilag teljesen átalakult.
0: And I was just there just a little while ago, walking these streets and thinking, this is 40-50 years later.
1: Nem sok idővel ezelőtt jártam ott, 50 évvel korábban történt ez. 40 évvel ezelőtt történt. És Isten csodálatos dolgokat végzett el ott.
0: They've become so fruitful.
1: Annyira gyümölcsözővé vált ez a terület. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és én helyeztelek el titeket, én rendeltelek ki titeket.
0: All my life, including going to America and all these things, I've only moved when God told me to, and I've stayed as long as He told me to stay.
1: Hogy egész életemben mindig oda mentem, ahova Isten küldött engem, most Amerikában is azért vagyok, és addig maradok ott, amíg ő azt akarja.
0: And I'm ready to move to wherever He sends me.
1: Kész vagyok bárhova elmenni, ahova ő küld engem. Amen.
0: How are we doing for time? I haven't seen any notice. I don't know where we are on time. Sorry? More 25 minutes. Oh, I thought it was less than that. Okay. Let me continue then.
1: Még 25 perc, akkor folytassuk.
0: One more thing I want to look at.
1: Még egy dolgot szeretnék megnézni.
0: I want us to come to Ephesians.
1: Menjünk most az Efezusi levél.
0: Because not only are we joined and placed geographically,
1: mert nem csak földrajzi módon vagyunk elrendelve, hanem kapcsolatrendszerek szempontjából is.
0: Ephesians.
1: Menjünk az Efezusi levél.
0: I think I've got the verses right. Come to Ephesians. I'm sorry, I'm not sure where that is. Hold on. Ephesians 3.
1: Efezus 3.
0: I'm sorry, this is so difficult with that. Ephesians chapter 3. I can't see it. I'm not sure. It's my problem. I want the verse where it says, maintaining the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians chapter 4. And it's verse, let's read from verse 1.
1: Efezus 4, nézzük az első verstől.
0: Verse 2.
1: És a második
0: and verse 3.
1: És a harmadik verset.
0: Okay, read that please. Well, I'll read in English. Perhaps you could read it easier than I can. I therefore, the prisoner of the Lord, urge you to walk worthy of the calling to which you have received, with all humility and gentleness.
1: Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymást szeretetben, igyekezve megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében.
0: And the word that's used here is the word sundesmos.
1: Itt az a szó, amit használ, szündezmos.
0: Szündezmos. And this was used, for example, when slaves were put out to work.
1: Például amikor a rabszolgákat kiküldték dolgozni.
0: Or criminals in prison were put out to work in the fields.
1: Vagy amikor rabokat a börtönből kivittek a földekre dolgozni.
0: Their keeper or their guard would chain them together with chains, and they would have to stay together because they were chained together.
1: Akkor összekötötték őket láncokkal, és csak együtt voltak képesek mozogni, mert összekötöttek láncokkal.
0: Being next to this guy, I don't like it because you were chained.
1: Nem lehetett azt csinálni, hogy jó, én nem szeretem ezt a szemét, vagy nem szeretem azt a fickót, mert össze voltatok láncolva, és csak együtt lehetett mozogni.
0: Determined by your slave master, who were going to be your next door neighbors, your relations.
1: És ezt a rabszolgatartó döntötte el, hogy kit kimellé láncolt odad.
0: Until he came with the key and unlocked the chain, and you couldn't go and move to some other relationship either.
1: És az adott személynek nem volt lehetőség arra, hogy ki levegye a láncot és más valakivel kapcsolja össze magát. A Kolossa levélben azt mondja, hogy nem csak a fizikai, a földrajzi helyzetünk van meghatározva Isten
0: által,
1: hanem elképzelhető, hogy Isten olyan emberek mellé helyez téged, akikkel nem könnyű együtt dolgozni.
0: They're not people you would choose to be your working companion.
1: És nem te határozod meg, nem te választod azt meg, hogy kikkel akarsz közösségben lenni.
0: You can't move till I relocate you. Amen.
1: Te nem mozdulhatsz el, amíg ő nem helyez el téged máshova.
0: Some people I wanted to get, I couldn't stand them, I wanted to get out of it. I'll give you one example.
1: Szeretnék elmondani magam életéből erre példát.
0: When I was in this time as a missionary in India, and we were running the gospel literature service printing press, which I had designed and built and trained the staff.
1: Amikor Indiában szolgáltam, és ott létrehoztunk egy ilyen nyomtató technológiai céget.
0: He was an artist. His name was Fred Hickey.
1: Egy új-zélandi atyafi jött oda, akivel együtt dolgoztam, egy Hickey nevű ember volt.
0: Beautiful artistic paintings.
1: Aki egy művész ember volt, és festményeket készített.
0: It was unprintable.
1: De olyan dolgokat csinált, amik egyszerűen kinyomtathatatlanok voltak. Mondtam neki, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk reprodukálni, meg kéne változtatni így vagy úgy. Ő pedig mint művész azt mondta, hogy én nem változtatok ezen semmit, és ezért mindig vívtunk egymással.
0: To the best of my ability, with our limited equipment, I would try and accurately reproduce what he'd drawn, but sometimes it was impossible.
1: A legjobb tudásom szerint próbáltam reprodukálni azt, amit ő létrehozott, de ez legtöbb esetben lehetetlen volt. És ez a...
0: And I wanted to get free from this guy.
1: Ez a férfiú nehézségeket okozott nekem, és próbáltam megszabadulni tőle.
0: You've got to love him.
1: De Isten azt mondta nekem, hogy szeretned kell őt.
0: And you've got to stay with him. You can't get up. I was thought I'm going to leave this. I'm not going to stay in this place anymore. But
1: és Isten azt mondta nekem, hogy vele kell, hogy maradjál, és együtt kell működni.
0: The guy that I'd worked with, an English missionary, left, and some rather difficult Indian took over. To be honest.
1: És volt olyan is, hogy azok az angol személyek.
0: After some years, the English
1: néhány év után azok az angol szakemberek, akikkel elkezdtem ezt a munkát, azok visszautaztak Angliába, és indiai alkalmazottak jöttek helyettük, akikkel elég nehéz volt együttműködni.
0: We rubbed each other up the wrong way.
1: És hát helytelen módon viszonyultunk egymáshoz.
0: God broke through and we all repented and all got reconciled and became a wonderful harmonious team.
1: Végül aztán Isten beavatkozott, megtértünk, bocsánatot kértünk egymástól, és egy csodálatos csapatot tudtunk ilyen módon alkotni.
0: With good relationships, and I can still go, and we're still loving friends.
1: A mai napig is barátok vagyunk, és időnként találkozunk egymással.
0: So don't move around because you get into problems with relationship. Don't, you can't go unless God moves you.
1: Tehát ne mászkáljatok össze-vissza, csak azért, mert a kapcsolataitok nem olyanok, hanem csak akkor menjetek el más helyre, hogyha Isten akar áthelyezni benneteket, mert csak akkor lesztek képesek gyümölcsöket teremni, és akkor fog megmaradni a gyümölcsötök. Nem azért változtak meg ezek az emberek sem, mert én megváltoztattam őket, hanem azért, mert Isten változtatta őket. És Isten úgy tudott velük foglalkozni, ahogy velem is foglalkozott korábban. Értitek ennek az alapelvét?
0: Amen.
1: Amen.
0: I've got a bit more time. Let me move on to something else.
1: Még egy kis időm van, úgyhogy menjünk tovább.
0: Okay. Here's the next thing I'm going to deal with.
1: Következő dolog.
0: I had this powerful encounter with God.
1: Meg volt ez a csodálatos találkozásom Istennel.
0: I'm still in the city of Bombay.
1: Még mindig Bombayban éltem.
0: And I'm now in the pastor of the Baptist Church.
1: De most már a baptista gyülekezet pásztora voltam.
0: The church has grown to almost 200 people, which was fantastic.
1: A gyülekezet majdnem 200 fősre nőtt, ami csodálatos dolog volt. Csodálatos megtéréseket láttunk.
0: We've seen one or two miracles, but we weren't seeing a flow of these things.
1: Láttunk egy-két csodát is megtörténni, de nem láttuk ezeknek az áradását.
0: We now got baptized in the Spirit.
1: Betöltekeztünk Szent Szellemmel.
0: The passion of God was now in our hearts.
1: Isten szenvedélye a szívünkben volt. És imádkoztunk a dolgokért, hogy megváltozzanak.
0: We were praying for the city.
1: Imádkoztunk a városért.
0: But all I could see around me was devilish activity.
1: De mindaz, amit magam körül láttam, a démonikus aktivitás volt.
0: I mean, the Hindus would have all kinds of holy festivals.
1: A hinduknak volt mindenféle általuk szentnek tartott fesztiválja.
0: Called Ganpati. It was a half elephant, half man idol which they worshipped.
1: Volt egy ünnepük, amikor egy ilyen félig elefánt, félig ember hamis istent imádtak.
0: It's a story of Hindu what's the word you want? Hindu mythology. Whoops.
1: Ez egy ilyen hindu mitológiai alak volt.
0: But several times a year they have a big festival.
1: Évente néhány alkalommal egy nagy fesztivált rendeztek ennek a hamis istennek.
0: One particular one was at the end of the monsoon.
1: Az egyik konkrét ilyen eset a monszún időszak.
0: 200 people, which was fantastic.
1: A gyülekezet majdnem 200 fősre nőtt, ami csodálatos dolog volt. Csodálatos megtéréseket láttunk.
0: We've seen one or two miracles, but we weren't seeing a flow of these things.
1: Láttunk egy-két csodát is megtörténni, de nem láttuk ezeknek az áradását.
0: We now got baptized in the Spirit.
1: Betöltekeztünk Szent Szellemmel.
0: The passion of God was now in our hearts.
1: Isten szenvedélye a szívünkben volt. És imádkoztunk a dolgokért, hogy megváltozzanak.
0: We were praying for the city.
1: Imádkoztunk a városért.
0: But all I could see around me was devilish activity.
1: De mindaz, amit magam körül láttam, a démonikus aktivitás volt.
0: I mean, the Hindus would have all kinds of holy festivals.
1: A hinduknak volt mindenféle általuk szentnek tartott fesztiválja.
0: Called Ganpati. It was a half elephant, half man idol which they worshipped.
1: Volt egy ünnepük, amikor egy ilyen félig elefánt, félig ember hamis istent imádtak.
0: It's a story of Hindu what's the word you want? Hindu mythology. Whoops.
1: Ez egy ilyen hindu mitológiai alak volt.
0: But several times a year they have a big festival.
1: Évente néhány alkalommal egy nagy fesztivált rendeztek ennek a hamis istennek.
0: One particular one was at the end of the monsoon.
1: Az egyik konkrét

0: devilish activity.
1: De mindaz, amit magam körül láttam, a démonikus aktivitás volt.
0: I mean, the Hindus would have all kinds of holy festivals.
1: A hinduknak volt mindenféle általuk szentnek tartott fesztiválja.
0: A called Ganpati. It was a half elephant, half man idol which they worshipped.
1: Volt egy ünnepük, amikor egy ilyen félig elefánt, félig ember hamis istent imádtak.
0: It's a ghastly story of Hindu what's the word you want? Hindu mythology. Whoops.
1: Ez egy ilyen hindu mitológiai alak volt.
0: But several times a year they have a big festival.
1: Évente néhány alkalommal egy nagy fesztivált rendeztek ennek a hamis istennek.
0: One particular one was at the end of the monsoon.
1: Az egyik konkrét ilyen eset a monszun időszak végén volt.
0: They would bring hundreds of these Ganpati idols.
1: Százait hozták ezeknek a Ganpati nevű bálványoknak.
0: To immerse all these idols in the sea.
1: És a tömeg a tenger felé tartott, ahol ezeket a bálványokat a tengerbe merítették volna.
0: Dancing under the power of demons and the
1: táncoltak ott a démonok hatása alatt, és az egész dolog teljesen ilyen földi pokolhoz volt hasonlítható.
0: They had to come right past the door of our church to get down to the beach.
1: És pont ott mentek el a gyülekezeti házunk mellett, miközben mentek a tengerpart felé.
0: We had our morning service at 10:30.
1: A délelőtti alkalmunk volt 10:30-kor.
0: Came this crowd of tens of thousands of people.
1: Miközben jött ez a több tízezer ember.
0: People, as they touched them, demons would come upon them, and they'd start dancing under the power of those demons.
1: Több tízezer ember vonult a tengerpartra, és az indiai papok megérintettek embereket, akik démonok hatása alatt elkezdtek táncolni. Fantasztikus zajt keltettek. És mi meg ott megnéztük, elkezdtek dörömbölni a gyülekezeti házunk ajtaján, és megnéztük, hogy ki ez. Én ezen dübegurultam.
0: So I went down the steps of the church.
1: Lementem a gyülekezeti ház lépcsőin.
0: Into this crowd.
1: Vele ebbe a tömegbe.
0: And I sang at the top of my voice, all hail the power of Jesus' name.
1: És teljes erőmből Jézus nevének, Jézus nevét dicsértem ott közöttük. Olyan hangosan énekeltem Jézus dicsőségére, mint ahogy csak tudtam. Ahogy ennek a dicsőítő dalnak a harmadik verséhez elértem, addigra az összes felvonuló eltűnt a környékről. Istennek az ereje jött le oda.
0: And I began to see that there's a might and power in the name of Jesus that I wasn't tapping into.
1: És megtapasztaltam ott Jézus nevének ezt a fantasztikus erejét, amit korábban ilyen módon még nem.
0: I used to spend a lot of my time complaining to God how strong the devil was. I said, this city, you know, it's full of demons, everything's demonic, there's no sign of your kingdom anywhere.
1: Hosszú ideig csak a sátán királyságának az erősségét láttam abban a városban, és Isten ereje nem mutatkozott meg olyan módon.
0: Time just telling God how big the devil was in Mumbai.
1: És az időm nagy részében arról beszéltem Istennek, hogy a sátán milyen nagy Bombayban. És ahogy ezt az Isten szólt hozzám aztán az ima időszakomban, szó szerint azt mondta, fogd be a szád.
0: He said, I'm tired of hearing you tell me how big the devil is.
1: Már belefáradtam abba, hogy folyton arról beszélsz nekem, hogy milyen nagy az ördög.
0: I told some of you this story, some of you know the story.
1: És akkor böjtölni kezdtem.
0: Have a 21 day fast.
1: És arra szólított fel engem, hogy 21 napos böjtöt kezdjek. És ne kommunikálj ez alatt az idő alatt senkivel.
0: Don't eat anything, just drink some water.
1: Csak vizet igyál, fogd az Efezusi levelet, olvasd el az első fejezetet, a második fejezet 8. részéig, ne olvastál semmi mást, csak ezt a részét olvasd a Bibliának, addig, ha még kívülről tudod, és minden szava a részeddé válik.
0: Now that was an amazing life-transforming experience.
1: Ez egy döbbenetes, életet megváltoztató megtapasztalás
0: volt.
1: Egész héten tudnék beszélni arról, mindarról, amit megtanultam az alatt az időszak alatt. De hogy néhány szóban összefoglaljam most. Az első-től a 15. versig.
0: Our fantastic inheritance in him.

0: Arról a fantasztikus örökségéről beszél, ami Jézus Krisztusban van.
1: Now his mature sons.
0: Hogy mi már az ő érett korú fiai vagyunk.
1: We have become sons of God through faith in Christ Jesus.
0: Jézus Krisztusban vetett hitünk által Isten fiaivá lettünk.
1: And the Greek word that's used is the word huios, which is a mature grown-up adult who's come into their inheritance.
0: Az itt használt görög szó a huios, ami egy érett korra jutott az örökségébe belépő fiat, férfit jelent.
1: Huios. Then I've taught this. There are tapes. Are they available here?
0: A fiúságról szóló tanítás elérhető, ami a huios érett fiúságról szól.
1: How many of you know what I'm talking about? Just wait.
0: Hányan ismeritek a huios, az érett fiúságról szóló tanításomat?
1: About coming into your inheritance as a son.
0: Ebben arról van szó, hogy
1: to being a child of God.
0: Hogy tudunk Isten gyermekeivé lenni, és hogy tudunk az örökségünkbe beállni.
1: All to become mature sons of God through faith in Christ Jesus.
0: Mindannyian el kell jutnunk az érett férfiúságra, a hűos korra, a Krisztus Jézusba vetett hitünk által.
1: And then it goes on.
0: Aztán tovább.
1: The first 15 verses are devoted to our
0: Tehát az első 15 vers a csodálatos örökségünkről szól, ami Krisztusban van.
1: And I could teach for a week just on those verses.
0: Egy hétig tudnék tanítani csak ezekről a versekről. Nagyon fontos, hogy az ezekben lévő igazságokat megértsük. A 17. verstől ez megváltozik.
1: Because I want the eyes of understanding to be enlightened. I want your heart to be open.
0: Kijelentésért imádkozik, hogy a szívünk nyíljon meg.
1: Because up to now we've been talking about your inheritance in Him.
0: Mert egész mostanáig az ő benne való örökségünkről beszélt.
1: It'll take revelation.
0: De utána megváltozott, és ahhoz kijelentésre van szükségünk, hogy megértsük azt, hogy ő neki is van öröksége te benned. Jézus öröksége az, hogy az egész föld ő hozzá tartozik, az övé. Ő neki van jogos, valós tulajdonjoga, mert ő teremtett mindent, minden ő benne teremtetett, először is.
1: Every square centimeter of the whole earth, and now their blood bought and belong to Jesus.
0: Másodszorban pedig az ő vére által visszavásárolt a teremtett világnak minden négyzet centiméterét, ez most már jogszerint hozzátartozik. És jogszerint a mennynek, a földnek és a pokolnak minden része Jézusnak adatot. Minden hatalom Jézusé.
1: Now Jesus says all these things, and Paul repeats these again and again in the different letters of Paul.
0: Jézus mondta ezeket, és Pál az írásaiban újra és újra megismétli, megerősíti ezeket. Az ördög próbál úgy tenni, mintha neki lenne hatalma, pedig nincs hatalma.
1: Power, but he doesn't have power.
0: Próbál úgy tenni, mintha lenne ereje, pedig nincs ereje. Semmi hatalma nincs arra, semmi joga nincs, hogy uralkodjon.
1: Any longer belongs to the devil. It all has been is the property of Jesus.
0: Többé már a földnek egyetlen négyzetcentiméterre fölött sincs hatalma, mert mindezek Jézus jogos tulajdonai.
1: God has decided to use the church to bring Jesus into His inheritance.
0: Isten terve az, hogy a gyülekezetet használja arra, hogy Jézus tegye úrrá az ő birtoka, birodalma felett. És ezért vagyok én a földön, ezért vagytok ti is itt a földön, és ez a ti elhívásotok. Hogy együttműködjetek az Atya Istennel, a Fiú Istennel és a Szent Szellem Istennel, hogy Jézust az ő birodalma, az ő jogtulajdona fölött úrrá tegyétek. Most csak egy pár szót tudtam erről mondani, de kell, hogy ezt tanulmányozzátok alaposan és mélységeiben, hogy ebből kijelentést tudjatok nyerni.
1: Upon your life.
0: Egyrészt a saját életetekkel kapcsolatban,
1: God the Father, God the Spirit,
0: hogy együtt tudjatok működni az Atya Istennel, Fiú Istennel, Szent Szellem Istennel, hogy a fiút az ő örökségébe be tudjátok
1: ültetni. Yield his humanity through the days of his flesh.
0: És alá kell vetnünk a mi magunk emberi személyiségét Isten akaratának, úgy, ahogy ezt Jézus is megtette az ő testi életének a napjaiban.
1: To grasp this tremendous truth,
0: hogy megragadjuk ezt a csodálatos igazságot.
1: You need to read John chapter 12 right through to John chapter 17. Those
0: el kell olvasnotok a János evangélium 12. fejezetétől a 17. fejezetéig, ez az öt fejezetet. Ez az utolsó tanítás, amit Jézus adott a keresztre feszítése előtt. Ezt hívják a felházbeli tanításnak is.
1: To teach his disciples, he would concentrate on the most important things.
0: És Jézus ebben az utolsó tanításában a legfontosabb dolgokra összpontosította a tanítását.
1: To see what he emphasizes.
0: És ez egy nagyon érdekes tanulmány, hogy miket hangsúlyozott ő.
1: And also to see what he doesn't even mention.
0: És
1: and we have to have the same priorities.
0: Nekünk ugyanazokat a fontossági sorrendeket kell követnünk, amiket Jézus ebben a tanításban adott.
1: He explains that just as the Father and the Spirit lived in him and through him, all the miracles that he did were a result of that relationship.
0: János 14-ben Jézus azt mondja, hogy az Atya és a Szent Szellem benne él, és minden, amit ő tesz, az ebből a kapcsolatból ered. Amit mond a János 14-ben, a 12. versben, azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál.
1: Through me than there was through Jesus in the days of his earthly life.
0: Tehát a magam életén keresztül nagyobb csodáknak kellene történni, mint Jézus földi életében, az ő életén keresztül.
1: In the eyes of Jesus,
0: Jézus szemeiben,
1: the kingdom never came to full manifestation during his earthly life.
0: A királyság sohasem jutott a teljes megnyilvánulására az ő földi élete alatt.
1: Until he was risen from the dead.
0: Mert ez nem volt lehetséges mindaddig, amíg ő fel nem támadt a halálból.
1: In his resurrection,
0: az ő feltámadásában,
1: he's a million times more powerful than he was in his earthly life.
0: Milliószor erőteljesebb Jézus, mint a földi életében volt.
1: Amen. And we're invited in John 14.
0: És János 14-ben arra kapunk elhívást, hogyha mi betöltjük a feltételeket,
1: the Father,
0: akkor az
1: the Spirit
0: Atya,
1: and the Son, all three of them,
0: a Szellem és a Fiú,
1: our humanity their home.
0: Ami emberi személyiségünket az otthonokká teszik.
1: They will live in our humanity the way that the Spirit and the Father lived in Jesus' humanity.
0: És olyan módon fognak élni, ami emberi személyiségünkben, ahogy az Atya és a Szent Szellem Jézus földi személyiségében élt. A feltámadott Krisztus bennünk él.
1: His risen life is a thousand times more powerful.
0: És az ő feltámadott élete ezerszer erőteljesebb.
1: In heaven,
0: teljes hatalma van a mennyben, a földön, és a föld alatti dolgok felett is. Nem beszélek most arról, hogy ez mit jelent, mert ez egy külön tanítás, de teljes hatalma van
1: in heavenly places,
0: a mennyei helyeken,
1: and over the whole earth.
0: És az egész föld felett.
1: And if we yield ourselves completely to the triune God,
0: és hogyha teljes mértékben alávetjük magunkat a Szentháromság Isten hatalma alá, és lehetővé tesszük, hogy uralja az emberi természetünket, olyan módon, ahogy uralta Jézus emberi személyiségét, még itt jólt a Földön, akkor ő nagyobb dolgokat képes megtenni rajtunk keresztül, mint rajta keresztül annak idején. Hányan hisztitek el a Bibliát, hogy ez igaz?
1: Now there's a point where you make you accept the principle.
0: Ez egy fontos pont, amit alapelvként el kell fogadnotok, és
1: if these things have not been clear to you, then you can embrace them in a total new powerful clarity.
0: És hogyha ezek a dolgok nem világosak számotokra, akkor jussatok el ezeknek az igazságoknak a tiszta megértésére. Lefektetjük itt az alapelveket, de nektek kell tanulnatok, hogy végig tudjatok menni. magunknak kell a saját életünket
1: unilaterally before we even realize that we've done it.
0: Igazgatni ahhoz, hogy ezek igennél és amenné tudjanak lenni az életünkben.
1: Sorry, Lord, I took over my life again. I'm sorry. And you learn more and more to live that way and less and less to live your own way.
0: Meg kell tanulnunk egyre inkább azt, hogy ne a saját döntéseink szerint járjunk, hanem Isten hatalma alá vessük oda magunkat, de ez egy folyamat.
1: That's the goal. That's the target.
0: De az a cél.
1: The Apostle Paul said in the Philippian letter.
0: Pál apostol azt mondja a Filippi
1: letterben,
0: hogy még nem jutottam el oda.
1: I'm pressing on towards this mark, the high calling of God in Christ Jesus.
0: De törekszem arra, hogy
1: year by year I'm getting nearer and nearer to become to this imperfection.
0: Hogy Isten elhívását betöltsem, ami Jézus Krisztusban van, és évről évre közelebb jutok ehhez. És azt mondja Timóteusnak, hogy te is törekedjél erre, és nyomuljál Krisztus után, ahogy én tanítottalak erre korábban. És felbátorítalak téged arra, hogy ahogy én vettem ezeket a dolgokat, és ahogy majd elmegyek a Krisztussal való dicsőségbe,
1: and then I became indignant that the devil was walking around Bombay as if he owned it when it belonged to Jesus.
0: És ahogy annak idején Bombayban az ördög járkált, az a rész az most már Jézushoz tartozik.
1: The Spirit of God came to me.
0: Isten szelleme jött hozzá.
1: Said, Alan, would you like to be my instrument to bring transformation to the city of Mumbai?
0: Alan, kész lennél arra, hogy az én eszközöm legyél arra, hogy változást hozzak Bombay városába? Azt mondtam neki, ó Uram, hát én nem vagyok igazán sok. Isten azt mondta, hogy én ezt jobban tudom, mint te.
1: I've been waiting for a man like you to come. I'm looking for John Wayne to come and deliver.
0: Nem kell neked magadat valamire tartanod.
1: I'm not asking you for your ability. I'm asking you for your availability.
0: Nem azt kérdeztem tőled, nem azt kértem tőled, hogy alkalmas legyél, hanem csak azt, hogy kész legyél erre, hogy hajlandó legyél.
1: If you make yourself totally available,
0: hogyha teljesen odaadod magad ennek a célnak, akkor meg fogsz döbbenni, meg fogsz lepődni azon, hogy miket tudok elvégezni rajtad keresztül. És mivel én odaadtam az életemet erre az ő számára teljesen, ezért aztán az áttörés bekövetkezett. Ma napjainkban
1: Bombayban
0: 6-800 ezer ember van a gyülekezetekben, ennyi tag van.
1: Areas of the city, you can just feel the power of the kingdom is stronger than any other power.
0: A városnak egész részeit betölti a királyság ereje erősebben, mint bárhol
1: máshol.
0: A város is változik.
1: And I could go on and on telling you the power that the kingdom is already having in that city.
0: Isten királysága megnyilvánul abban a városban.
1: The work's not complete.
0: És még a munka nincs teljesen befejezve, még mindig folytatódik.
1: Nearer and nearer to all that God showed me all those years ago.
0: De egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz, amit Isten mutatott nekem azokban az időben. És ez meg tud történni Grazban is, és mindazokban a városokban, mindazokban a nemzetekben, ahonnan ti itt vagytok. Ha Isten talál kész embereket, akik betöltik a feltételeket, akkor ő képes változásokat hozni. Én láttam ezt a szemeimmel.
1: I'm not teaching you theory.
0: Nem elméleteket tanítok nektek, hanem a saját élettapasztalatomat osztom meg veletek, és ez lehet a ti saját élettapasztalatok is. Jézus hatalmas nevében. Amen. Isten áldjon benneteket.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat harmadik része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És kedves Torka, téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt szó. És Feri azt mondtad, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
2: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos. És hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindannyiunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a tévébemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytárs, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
3: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előtt.
2: És gyermekeik is lettek.
3: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaértéke az élete. Ugye ez még a 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymást.

0: közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán. Elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én folyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát.
1: De bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott?
0: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
2: De nem volt ilyen helyzet korábban.
0: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen diszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőnél.
2: De mindig valaki belekaralhatott az osztálytársak közül.
0: Igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetemi és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy ő ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
1: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, a sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők.
2: Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
1: És ez probléma volt?
2: Hát mindenki
1: tudta. Probléma?
2: A srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogy ha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem olyan sorolták be ebbe a kategóriában.
1: De most utólag be.
2: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni. Úgy született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó istentiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő, és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre. És azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészítsd ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodó emberekre. Ezeket úgy hívja ma a coaching szakirodalom, hogy dobozon kívüli gondolkodás. Amíg a dobozon belül akarom a problémát kezelni, addig nem veszek észre olyan lehetőségeket, ami amúgy megoldás lenne, csak már a dobozon kívül van. És akiben nincs meg ez az adottság, annak az kell, hogy minden kiszámítható legyen, 3-tól 5-ig mit fogok tenni. Az ilyen munkavállaló, amikor bekerül a munkavállalói piacra, akkor azt mondja, hogy mondják meg nekem, hogy mik a feladataim, de azt nem mondják meg, hogy hogyan kell megcsinálnom. Engedjenek kísérletezni, és lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Now she's 6 feet of earth away.
1: Hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sans műsorán.
3: Randy Boyd, A munka című tanítását hallhatjuk.
4: Let me just mention one more thing about working hard.
5: Hadd említsek meg még egy dolgot a kemény munkával kapcsolatban.
4: Work is not a curse, it's a gift.
5: A munka nem átok, hanem áldás.
4: Work did not come after the curse in the garden, it came before the curse in the garden.
5: A munka az Édenkertben nem az átok után jött be, hanem már előtte is jelen volt.
4: Work is a blessing.
5: A munka áldás.
4: Now, God wants to bless you.
5: Isten meg akar áldani benneteket.
4: In the book of Deuteronomy chapter 28.
5: Az 5 Mózes 28-ban
4: it says in verse 8.
5: 8. versben.
4: Will command the blessing upon you in your barns.
5: Áldást, azt mondja, áldást parancsol melléd az Úr a te csüreidben.
4: In all that you put your hand to, he will bless you.
5: És mindenben, amire ráteszed kezedet, és megállt téged azon a földön.
4: If you put your hand to working 10 hours a week, you will have a 10 hours a week blessing.
5: Hogyha hetente 10 órát dolgozol, akkor heti 10 órás áldás lesz az életeden.
4: The blessing flows first through work.
5: Az áldás a munkán keresztül működik.
4: If I only give him 15 hours a week to bless me, that's the measure of the initial blessing.
5: Hogyha 15 órát dolgozom egy héten, akkor az ennek megfelelő áldás fog az életemre jönni.
4: You need to give him more to work with, perhaps.
5: Elképzelhető, hogy többet kell dolgoznod talán. Mennyi időt töltesz a munkával?
4: In the early days of my life, I gave him much to work with.
5: Az életem korai időszakában sokat dolgoztam.
4: I worked in a career, I worked 60 hours a week. That was a lot.
5: 60 órát dolgoztam egy munkahelyen.
4: I had to balance my ministry and my family very carefully. I was very wise in the way I did that.
5: És nagyon komolyan és nagyon bölcsen kellett az időmet beosztani a családom és a szolgálatom között.
4: But in the summer, I had a month and a half off with my family. That's how I balanced it.
5: És akkor a nyári időszakban volt egy másfél hónapos időtartam, amit a családommal tölthettem, és így tudtam ezt kiegyenlíteni. És aztán voltak más időszakok is az életemben, amikor ezeket egyensúlyba kellett hozni.
4: I was able over the years to balance it down into around 40 hours normally.
5: Tehát aztán ugye az évek alatt kialakult nagyjából az a heti 40 óra.
4: Give him something to work with. You need to teach your people to work hard.
5: Tanítani kell az embereiteket, hogy keményen dolgozzanak.
4: There's two principles about hard work I want to give you. This has to be taught in our churches.
5: Két alapelvet szeretnék elmondani nektek, amit tanítani kellene a gyülekezeteinkben a kemény munkával kapcsolatban.
4: Number one, the Joseph principle.
5: Az első a József alapelv.
4: You find him working for his father, and everything he touched increased for his father.
5: Látod őt az apjának a házában, keményen dolgozott, és mindenre, amire a kezét rávetette, áldott volt. Aztán eladatott Potifár házába a szolgaként.
4: Blessed the idol demon worshipping man named Potiphar.
5: És minden, amire a kezét rátette, az áldott lett még akkor is, hogyha egy istentelen személy házában volt. És aztán börtönbe került.
4: Not a nice job.
5: Ez nem egy jó munkahely. Ha tegyek még egy megállapítást.
4: You have to accept work that is not the dream job of your life.
5: Időnként el kell fogadnod és be kell törtened olyan állást, ami nem az álmodnak a hivatása. Nem kezdheted rögtön a legmagasabb szinten, hanem amire lehetőséged van. Egy órát tudnak beszélni az ő történetéről.
4: Grew up in tremendous poverty.
5: Elképesztő szegénységben nőtt fel.
4: At 25 years old, he was a top manager in a company that was a multi-million dollar company.
5: 25 éves korára egy olyan vezető cégnél lett menedzser.
4: His job in that company, he was breaking rocks with his hands 8 hours a day. Not the dream job.
5: Ami egy multimilliárdos cég volt, de úgy kezdte annál a cégnél, hogy 8 órán keresztül a kezeivel kalapáccsal követ tört.
4: I can tell you, he had a Joseph spirit.
5: De el kell, hogy mondjam nektek, hogy egy józsefi szellem van ő benne. Én próbáltam őt a munkájából kivenni már korábban. Tehát ő is jött a mi csoportunkba, és Európába szeretne települni, hogy itt szolgáljon. Az volt az álma, hogy Európába legyen misszionárius.
4: I don't want to leave this business until I bless this man I'm working for.
5: És azt mondta, hogy nem jövök el ebből a munkahelyről, amíg nem tudom megáldani ezt az embert.
4: I said, but the calling of God is Europe, look, Europe. God wants to come to Europe.
5: De érezte Isten elhívását Európába szívében. És azt mondta, hogy nem fog eljönni onnan, amíg az én távozásom az nem ért áldás.
4: It's the Joseph principle.
5: Ez a József alapelv.
4: Why did Joseph keep going up in his work?
5: Miért emelkedett fel mindig József a munkája során?
4: He wasn't just working for the money he got, he was working for the people he served.
5: Azért, mert nem csak a pénzért, amit kapott a munkáért, nem csak a pénzért dolgozott, hanem az emberek javát kereste, akiknek dolgozott.
4: Servants work hard for your masters in this world.
5: Pál arra tart, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy egy józsefi szellem van ő benne. Én próbáltam őt a munkájából kivenni már korábban. Tehát ő is jött a mi csoportunkba, és Európába szeretne települni, hogy itt szolgáljon. Az volt az álma, hogy Európába legyen misszionárius. És azt mondta, hogy nem jövök el ebből a munkahelyről, amíg nem tudom megáldani ezt az embert.
4: I said, but the calling of God is Europe, like, look, Europe. God wants to come to Europe.
5: De érezte Isten elhívását Európába szívében. És azt mondta, hogy nem fog eljönni onnan, amíg az én távozásom az nem ért áldás.
4: Exact words to me. It's the Joseph principle.
5: Ez a József alapelv.
4: Why did Joseph keep going up in his work?
5: Miért emelkedett fel mindig József a munkája során?
4: He wasn't just working for the money he got, he was working for the people he served.
5: Azért, mert nem csak a pénzért, amit kapott a munkáért, nem csak a pénzért dolgozott, hanem az emberek javát kereste, akiknek dolgozott.
4: Servants work hard for your masters in this world.

0: Adani ezt az embert.
1: Said, but the calling of God is Europe, like, look, Europe. God wants to come to Europe.
0: De érezte Isten elhívását Európába szívében. És azt mondta, hogy nem fog eljönni onnan, amíg az én távozásom az nem ért áldást.
1: It's the Joseph principle.
0: Ez a József alapelv.
1: Why did Joseph keep going up in his work?
0: Miért emelkedett fel mindig József a munkája során?
1: He wasn't just working for the money he got, he was working for the people he served.
0: Azért, mert nem csak a pénzért, amit kapott a munkáért, nem csak a pénzért dolgozott, hanem az emberek javát kereste, akiknek dolgozott.
1: Servants work hard for your masters in this world.
0: Pál arra tanított, hogy a szolgák
1: as if you are working for Jesus Christ himself.
0: Úgy szolgálják az uraikat, és úgy dolgoznak neki, mint hogyha Jézus Krisztusnak magának végeznék a munkát.
1: Don't do it just when their eyes are upon you.
0: És azt is tanította nekik, hogy ne csak akkor végezzék a munkájukat így, amikor látják őket, hanem akkor is, amikor nem, mert a mennyei mesternek a szeme az mindig ott van a munkájukon. És figyeljetek, hogy mit mond ezután Pál. Mert amikor elhagyjátok a munkahelyeteket, hogy Jézus Krisztus evangéliumára dicsőséget hozzatok.
1: Joseph, a godless man who thought he was God on earth, Pharaoh. A godless man named Pharaoh who thought he was God on earth.
0: Jézus, József egy olyan embert szolgált, aki egy istentelen ember volt, és úgy azt gondolta, hogy ő az Isten a földön.
1: Because of his work.
0: A munkája miatt figyelt fel Józsefre. És adott neki egy egyiptomi nevet.
1: Zaphnath-Paneah.
0: Ez a Zaphnath-Paneah.
1: Zaphnath-Paneah.
0: Zaphnath-Paneah.
1: You know what that word means?
0: Tudjátok, mit jelent ez a szó?
1: The living God sees and knows.
0: Azt jelenti, hogy az élő Isten lát és tudja.
1: About his age.
0: Tudjátok, mennyi idős volt akkor József? Körülbelül annyi idős volt, mint
1: Lee.
0: És az volt a szíve vágya, hogy megáldja azt, aki az ő főnöke. És ő egy bizonyság volt egy démonikusan befolyásolt ember számára. És amikor ránézett az istentelen ember, akkor azt mondta, hogy ez a személyre, hogy ő Isten, aki lát és ismeretekkel rendelkezik.
1: Let me give you a couple other little tidbits, then I'm going to talk for a few minutes about the spirit of poverty.
0: Hadd mondjak el még egy pár dolgot, aztán majd még szeretnék beszélni a szegénység szelleméről. Ezeket a dolgokat akkor írtam le, amikor Franz beszélt a befektetésekről.
1: Never live just for the now.
0: Soha ne éljél csak a mának.
1: When you live for the now, you always live by the urgency of the moment instead of the long-term plan.
0: Mert amikor csak a mának élsz, akkor mindig a jelennek élsz, és soha nem vagy figyelemmel a hosszú távú tervezésre, tervekre.
1: Every day you will have some form of an emergency.
0: Minden nap szembesülsz valamiféle sürgős dologgal. Ha nem naponta, akkor hetente vagy havonta.
1: Or as Pauli says, you go to the mall to buy one loaf of bread, it's a euro. But somehow when you walked out with a loaf of bread and 10 other things, and that loaf of bread cost you 25 euros.
0: Tehát ahogy Pali elmondta azt, hogyha bemész egy bevásárló központba egy kenyeret venni, és aztán mire kirősz, addigra tele van a kosarad, és így 25 euróba került a kenyér, mert egy csomó olyan dolgot vettél meg, amire nincs rá szükséged. Tehát meg kell törnünk a most gondolkozásmódot. Vagy az úti terv, amiről Franz beszélt nekünk, hogy hogyan kell terveznünk a költségvetésünket a jövőre tekintettel, tehát felül kell emelkednünk a most mentalitásán, gondolkodásmódján. Második kis apró gyakorlati dolog. Soha nem mondj igent

0: rögtön első alkalommal mindenre.
1: Never, you're going to talk to people all through life who want to sell you something.
0: Tehát ne higgyetek el embereknek mindent, akik el akarnak adni nektek valamit.
1: Never say yes while you're sitting there with them, ever.
0: Soha ne mondjatok igent az ajánlataikra, amikor először öltetek levelük.
1: Is built on touching your emotions and stimulating the lust of the eyes, all of them.
0: Minden alkalommal, amikor ilyen dolgokat el akarnak adni nektek, akkor manipulálnak, és azt akarják, hogy a szemeitek kívánsága szerint cselekedjetek. Én ezt két alkalommal követtem el életemben, aztán mindig megbántam. Lehet, hogy ez egy jó termék, igen.
1: As a rule in our home, we always walk away.
0: De ez a mi otthonunkban egy szabály, hogy mindig
1: we pray,
0: imádkozunk,
1: and we investigate.
0: És megvizsgáljuk az ajánlatot.
1: Often I've been able to go back to the salesman and give my sales pitch.
0: És gyakran visszamegyek az ilyen kereskedőkhöz, és megteszem az én ajánlatomat. És aztán meg tudom venni az én általam meghatározott áron azt a terméket, nem az ő általam meghatározott áron. Az első ajánlatra soha nem mondj igent. Egy mindig jól hangzanak ezek.
1: They're trying to catch the hook.
0: És próbálnak horgot beakasztani.
1: They have been professionally trained to catch the hook.
0: És őket profi módon arra képzik, hogy be tudják akasztani a horgaikat az életedbe. Menjél haza, imádkozz,
1: wait,
0: és várj,
1: investigate.
0: És vizsgáld meg.
1: Through investigation, you gain bargaining power.
0: Mert a vizsgálódásaink keresztül képes leszel arra, hogy kifejlesz magad azt a képességet, hogy jó áron szerezzél meg dolgokat.
1: All of a sudden, oh, well, maybe I'll give you this deal.
0: Mert hirtelen jöhet egy ötlet, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy ezt így is hozzá lehetne ez jutni.
1: And part of the sales speeches are, if you walk away now, I cannot give you the same deal later. Always walk away.
0: És mindig megpróbálkoznak azzal, hogy azzal manipuláljanak téged, hogy ha most nem válaszolsz, akkor nem fogod többé ezen az áron megkapni. De ne higgyétek ezt el. És ezzel elültetik bennetek, megpróbálják elültetni bennetek a félelem szellemét. És soha ne vásárolj félelemből. Vásárolj el bölcsességgel, konkrét tervel, elképzelésekkel és bölcsességgel. Egy utolsó dolog.
1: How much of a mortgage is justifiable?
0: Milyen magas kamat méltányolható még?
1: I was with a family in one of your countries recently.
0: Nemrégen voltam az egyik országból való testvérekkel együtt. Ők vettek fel egy hitelt a lakásvásárlásra.
1: 50% of their monthly income.
0: A havi bevételük 50%-át.
1: Full-time job, and they had small children.
0: Mindegyikőjüknek teljes idejű állásuk volt, és kisgyermekeik voltak.
1: The wife's entire salary every month would pay nothing but the mortgage.
0: Az asszonynak a teljes havi fizetése a törlesztésre ment.
1: Ouch! Many years of bondage right there.
0: Hosszú évek kötelékét jelenti ez.
1: The rule I go by, and it may be different from other countries, but this is my rule for America.
0: Lehet országonként ez változó, de Amerikából nézve az én számomra az a szabály.
1: One-third of my monthly take-home pay.
0: Hogyha a hitel törlesztése meghaladja a havi nettó fizetésemnek a harmadát.
1: That's mortgage, taxes, insurance, everything regarding that home, me living there.
0: Tehát a lakásnak a törlesztő részlete, biztosítása meghaladja a nettó fizetésem harmadát, akkor már nem érzem magam biztos talajon. Amerikában ez így néz ki, de lehet ez más nemzetekben.
1: Now, I say this to send you back to your nation to seek the wisdom of this for your land and your situation.
0: Azért mondom ezt nektek, hogy ahogy hazamentek innen, gondoljátok végig ezeket, és próbáljátok meghatározni a ti nemzeteknek megfelelőt.
1: Oh, I can give you a mortgage for this amount of money.
0: De a hitelezők azok azt fogják mondani neked, hogy ennyiért adok neked.
1: And wisdom's limits for where your family is right then.
0: És adnak biztosítékokat arra, hogy a családod ezt fogja tudni fizetni. Tehát abban is, hogy hitelt vegyél fel, abban is nagy bölcsességre van szükség, és egyensúlyba kell hozni az életkoroddal.
1: I need to wait one more year.
0: Lehet, hogy várnod kell még egy évet.
1: So I can put more money down on a property.
0: És akkor több pénzt tudok beletenni abba az ingatlanba.
1: So use your wisdom even in taking out mortgages.
0: Tehát bölcsesség szükséges, és
1: okay, Martin, how much time do we have left?
0: Jelzálog hitelekkel kapcsolatban is. Mennyi idő van még vissza?
1: Fantastic. Okay, I want to talk to you about an issue you're going to have to deal with in your quest to move into the kingdom economy.
0: Szeretnék egy olyan témáról beszélni, mivel el kell bánnotok ahhoz, hogy a királyság szerinti gazdasági rendbe be tudjatok lépni. Ez pedig a szegénység szelleme.
1: I am convinced there is a demonic spirit that assigns poverty to regions and to families.
0: Meg vagyok győződve, hogy van egy olyan démonikus szellem, ami bizonyos területeket és ott a családokat szegénységben tartja. Hogyha ismeritek Francot és Gerlindét, akkor biztos valahol már hallottátok tőlük az Efezus 6:12. verset, ami arról szól, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem erőkkel és fejedelemségekkel, amelyek mennyei helyeken vannak. Ez az egyik olyan dolog, amivel egyénenként is és gyülekezetekként is harcolnotok kell, ahogy mentek át a pusztaságon az ígéret földjére, ez a szegénység szelleme. Hol kezdődik, hogyan kezdődik ez a dolog? A ma Teremtés könyve harmadik része. A bűneset előtt Isten áldást ígért az embereknek.
1: God created a garden with tremendous fertility.
0: Isten egy fantasztikusan termékeny kertet alkotott.
1: Work hard.
0: És azt mondta nekik, hogy Ádám és Éva, dolgozzatok keményen.
1: He created a blessed environment and he gave them a blessing called work.
0: Egy áldott környezetbe helyezte őket és megáldotta őket a munka lehetőségével.
1: They sinned. They turned away from the Lord and sinned.
0: Ők elfordultak az Úrtól és bűnbe estek.
1: God speaks to Adam a curse that's going to come because of his sin.
0: És aztán Isten egy átkot szólt Ádám életére, ami a bűn következménye volt.
1: Part of the curse is the sin nature.
0: A bűn természete az, hogy átkot volt.
1: Selfishness.
0: Önzőség.
1: Immediately you see selfishness in their relationships.
0: És rögtön meg lehet látni a bűneset után az önzőséget kapcsolatukban. És az átoknak a következménye a szegénység. Figyeljetek, harmadik rész.
1: Let's just read it. A few, maybe months or years before, he said, I'm going to bless everything you work with.
0: Rövid idővel ezelőtt, azelőtt azt mondta, hogy megáldok mindent, amivel dolgozol.
1: Chapter 3, let me find the verse.
0: Harmadik fejezet.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: Then to Adam he said, because you've listened to the voice of your wife, have eaten from the tree which I commanded you not to eat from.
0: Mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról.
1: Listen to what happens.
0: Hallgassátok meg, hogy mi történt.
1: Cursed is the ground because of you.
0: Átkozott legyen a föld te miattad.
1: Interesting.
0: Érdekes.
1: The work of his hands which was supposed to be blessed.
0: A kezeinek a munkája, aminek áldottnak kellene lenni.
1: Listen to how he describes this.
0: Figyeljétek, hogy hogyan írja le ezt.
1: In toil you shall eat of it all the days of your life.
0: fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Figyeljetek a következő
1: részre.
0: Tövist és bogácskórót teremjen te neked, és egyed a mezőnek fűvét.
1: By the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground.
0: Arcod verejtékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe.
1: Now what was the nature of the curse?
0: Tehát mi a természete az átoknak?
1: Does it say his work will not produce?
0: Azt mondja, hogy a munkádnak nem lesz produktuma.
1: It says you will eat from your hard work.
0: Nem, azt mondja, hogy a te kemény munkádból fogsz enni.
1: But the blessing you have experienced has been removed.
0: De az áldás, amit megtapasztaltál, az elvétetett.
1: And not only has the blessing been removed, there's going to be times when you work and it produces the very opposite thorns and thistles than what your work should produce.
0: És nem csak az áldás vétetik el róla, hanem a munkád, amit csinálsz, az nem azt eredményezi, nem áldott dolgokat eredményez, hanem tövist, meg bogácskórót, meg ilyen dolgokat.
1: So here was the curse.
0: Tehát ez volt az átok.
1: The anointing, the flow of the
0: az áldás, a kenet, a mennyi gazdagságának az rááradása a munkára az elvétetett.
1: But a second thing happened.
0: De egy második dolog is történt.
1: I cannot prove this from the Bible. I want to say it on the tape, but this is what I believe.
0: Nem tudom bebizonyítani ezt a Bibliából, de így hiszem.
1: Because God predicted a second thing would come out of the work of his hands. The opposite of what should happen would happen.
0: Mert egy másik dolgot jelez előre Isten, hogy a munkádból nem az a gyümölcs fog kijönni, amit elvárnál, vagy amit remélsz, hanem egy másik jellegű dolog jön ki. És azt hiszem, hogy ez a Isten áldásának a hiánya miatt van, és más szellemek tudnak emiatt elkezdeni dolgozni. Amíg az Édenkertben Isten áldása ott volt, semmilyen más szellem nem tudott ott munkálkodni. De miért van az, hogy amikor elvétetett az áldás, akkor elvetek kukoricamagot, és gazok nőnek fel?
1: Was able to begin to work.
0: Azért, mert ahogy elvétetett az áldás, képes volt más szellem bejönni, és más dolgok felnövekedni.
1: What's the goal of the spirit of poverty?
0: Mi a célja a szegénység szellemének?
1: It's to block the flow of God's provision into the people of God and the work of God.
0: Az, hogy leblokkolja és megakadályozza Isten tervét, hogy az el tudjon jutni az ő embereihez és az ő munkájukra.
1: It's a fantastic goal for your financial life.
0: És a következő egy fantasztikus cél a te anyagi életedre vonatkozóan.
1: I got this from Alan, sitting drinking tea one day.
0: Ellentől vettem ezt.
1: 2 Corinthians 9:8.
0: 2 Korintus 9:8. 2 Korintus 9:8.
1: In verse 8 it says what should be the flow.
0: 8. versben azt mondja, hogy hogyan kéne áradni a dolgoknak. Hogy rátok árassza minden kegyelmét,
1: so you will have sufficiency for everything.
0: Hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek legyen,
1: abundance for every good work.
0: És minden jó téteményre bőségben legyetek.
1: Sufficiency for everything in my life.
0: Tehát mindenben teljes elégségem legyen az egész életemben, és bőségben legyek arra is, hogy másokat megáldjak. Ez a cél. És ezt az áradást akarja leblokkolni a szegénység szellem az életetekben. És a másik terület pedig, amit meg akar akadályozni, hogy a mi életünkön keresztül a világra ki tudjon áradni az Isten gazdasági rendszerének anyagi áldása. És az Izsaiás könyvében van az utolsó időkre egy ígéret, ami azt mondja, hogy elküldöm a nemzetek gazdagságát a te kezeidbe. Azt hiszitek, hogy az ördög azt akarja, hogy a nemzetek kincsei azok a gyülekezetbe bejöjjenek? Megígérhetem nektek, hogy ő neki nem ez a célja, és nem azt szeretné, hogyha ez eljuthatna a ti kezeitekbe, vagy az én kezembe.
1: Now, where does the spirit of poverty come from?
0: Honnan jön a szegénység szelleme?
1: I already told you it comes from the curse.
0: Már említettem nektek, hogy egyrészt az átokból jön. ami az egész világon jelen van.
1: In the absence of the protection and blessing, other things are allowed to work.
0: És mivel nincs az áldásnak a védelme, ezért más szellemek tudnak munkálkodni.
1: But how does it come into our lives?
0: De hogyan jön ez a mi életünk, életeinkre?
1: There are many in this room who are probably totally free from the spirit of poverty.
0: Sokan vagyunk itt a teremben, akik teljesen szabadok vagyunk a szegénység szellemétől, de vannak minden gyülekezetben személyek ennek a befolyása alatt.
1: There are regions of the world that are totally dominated by this spirit.
0: Vannak a világnak olyan területei, amiket teljesen a befolyása alatt tart ez a szellem. Honnan jön ez?
1: Through our family sometimes.
0: Időnként jöhet a családi hátterünkből.
1: There are some people that are born into a very difficult situation.
0: Vannak személyek, akik nagyon nehéz körülmények közé születtek.
1: And the mindsets and the lifestyles of their parents are passed down to children.
0: És a gondolkozás módjuk és a szüleiknek az életmódja az tovább adódott az ő életükre.
1: And this home, this is how they think.
0: És ezek az emberek a következőképpen gondolkoznak.
1: This is all life holds for me.
0: Ez az élet az, ami a számomra rendelkezésre áll, és csak egy ilyen állástra vagyok én képes, ez vagyok én,
1: this is all I'll be.
0: Ez az, aki én vagyok, ilyen vagyok.
1: Praise God that this young man had it broken in his life.
0: Dicsőség az Úrnak azért, hogy Lee meg tudta ezt törni az élete fölött.
1: Because of the region of the world you live in sometimes.
0: Aztán jöhet ez annak a világnak arról a területéről, ahol élsz, tehát a környezetedből. Ha egy olyan területen élsz, ami ez alatt az átok alatt van,
1: the people of that region think this is all life can ever hold for me.
0: És ott az emberek úgy gondolkodnak, hogy ez az az életmód, amiben én gondolkozhatok, vagy amiben élhetek. A harmadik terület, ahonnan ez az ember jöhet az emberek életére.
1: This spirit is very attached to the religious spirit.
0: Ez a szellem nagyon erősen kötődik a vallásosság szelleméhez. A vallásos szellem létrehoz egyfajta gondolkodásmódot bennünk.
1: That real important things are always only spiritual.
0: Ahol azt mondja, hogy a valóban nagyon fontos dolgok, azok mindig a szellemi dolgok. És azok a dolgok, amik nem szellemiek, azok beszennyeznek és távol tartanak bennünket Jézustól.
1: And so one of the goals of the religious spirit is to erect a wall inside of our thinking.
0: A vallásos szellemnek az a célja, hogy egy falat építsen a gondolkodásmódunkban.
1: Separating the spiritual things from the more earthy looking things.
0: És teljesen elválaszt a gondolatainkban a szellemi dolgokat a világinak kinéző dolgoktól.
1: Any size of the spectrum in this.
0: És ennek a teljes spektrumán.
1: To the worst side, you used to see the monks who took total vows of poverty, and they would go, and to own anything was contaminate my spirit.
0: Tehát az egyik szélsősége ennek az, akik minden világi dologtól tartózkodni akarnak, mert minden anyagi dolog úgy képzelik, hogy beszennyezi a szellemi életüket. És nem annyira rossz oldala az, amikor ma azt mondják, hogy hát igen, azért a pénz mégse annyira rossz, és szükségünk van, hogy meg tudjunk élni rá, valamennyire még azért elfogadható.
1: There is no wall.
0: De a mi atyánk szemei előtt az ő látásmódja szerint nincsen ilyen fal.
1: He does not see a spiritual Randy and a daily living natural Randy.
0: Az atyánk nem lát egy szellemi Randyt és külön a szellemi Randytől egy hétköznapi életben élő Randyt, hanem ő egyszerűen engem lát, és ő meg akar áldani engem, mint az ő fiát.
1: He does not just see one or two little compartments of my life.
0: Ő csak az életemnek nem két vagy három kis részterületével kíván foglalkozni, hanem meg akarja áldani az én egész szellemi valómat.
1: In my emotions, my marriage, my relationships.
0: Meg akarja a házasságomat, a kapcsolataimat is áldani, az érzelmeimet, a pénzemet is meg akarja áldani.
1: He is not a God that compartmentalizes. He sees me, the human being.
0: Ő nem egy olyan ember, aki csak ilyen részterületekben gondolkozik, hanem teljes valomban meg akar áldani. És azt akarja, hogy így éljek ezen a földön.
1: And finances are a part of living on this earth.
0: És az anyagi dolgok azok igenis részei a földi életünknek. Tehát ez jöhet egy vallásosság szelleméből is. És mik a megnyilvánulásai a szegénység szellemének? Az első a szükségtől való félelem. Mindig attól félek, hogy nem lesz elég valamiből.
1: When you fear lack, you have one of two responses.
0: Tehát amikor félsz a szegénységtől, a szükségtől, akkor két reakciód lehet arra. Hogyha valamit kapsz a kezedbe, akkor annyira ragaszkodni fogsz hozzá.
1: Another symptom of this spirit.
0: A másik tünete pedig másik jelennek a szellemnek.
1: I go into some people's homes and I open their cabinets. It's like, dear Lord, how could you ever use all of that?
0: Tehát amikor felhalmozol valamit, és akkor láttam, elmentek időnként testvérekhez, és
1: you go into their closets and there's three closets of clothing.
0: És akkor azt látod, hogy három ruhás szekrény van, és tele van mindennel, olyan dolgokkal, amire nincs szüksége. Vannak ott olyan ruhák a ruhák szekrényükben, amit 20 éve nem vettek fel, semmi szükségük nincs rája. És akkor megkérdezem tőlük, hogy miért van erre szükség? Hát 8 éve nem vetted fel.
1: I feel the Holy Spirit moving right now, don't you?
0: Én úgy érzem, hogy a Szent Szellem mozog itt, érzitek?
1: Now you might get one of two responses.
0: És akkor erre egy vagy kétféle választ kaphatsz.
1: I just haven't thought about what to do with it.
0: Hát igazából nem is gondolkoztam az, hogy mit csináljak ezzel.
1: But sometimes you hear this response. Someday I might have to have it.
0: De a másik válasz pedig az, hogy hát egy nap még szükségem lehet rá.
1: Why not just bless the world with it?
0: Miért nem áldod meg a világot ezekkel?
1: Should we take a break now?
0: Most legyen szünet.
1: A third sign of this spirit at work in our minds.
0: A harmadik jel ennek a szellem működésének a gondolatainkban
1: is what I call the money is a necessary evil thinking.
0: Amit én úgy hívok, hogy a pénz az egy szükségszerűen gonosz dolog, az elféle gondolkozásmód. Hát igen, szükségem van rá, de azért mégiscsak egy kicsit koszos dolog ez, egy szennyes dolog. De a pénz az nem szennyes, hanem egy eszköz, egy szükséges és jó eszköz.
1: It is more spiritual to have just enough than to flow in blessing.
0: Aztán a szegénységi szellemének működése még az is, hogy szellemibb dolog a csak elég szintjén élni, mint áldottan. Tehát elégedj meg azzal, amit van, éppen hogy csak elég.
1: What about John 10:10?
0: És mit szóltok a János 10:10-hez? Ami azt mondja, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, jöjjön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A bővölködés görög szava azt jelenti, hogy olyan bőségben van rende, van mindened, hogy túlárad másokra is, hogy másokat megállhassál vele. Aztán egy másik terület ennek a gondolkodásmódnak, hogy remélem, hogy lesz elég. Remélem, hogy lesz elég minden dologból, és ha elég lesz, akkor az már úgy jó. Ez az éppen elég gondolkodásmódja, de ezt nem találod meg a Bibliában. Aztán egy másik gondolkodásmód, hogy az én munkám területén. Tehát a munkámban mindig csak ilyen kis jövedelemre tudok szert tenni, mert ez a munkakör az, amit én be tudok tölteni. De ennek nem kéne így lenni, nem így kéne történni neked. De jött egy Jézus nevű személy, és ő összetörte ezeket a korlátokat az életetekben. A másik a rabszolga mentalitás.
1: And when you go to ask Father for give me this day my daily bread.
0: És hogyha oda megyünk az atyához és kérjük tőle, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket. Az ő imájuk az úgy hangzik.
1: You know, I have this bill. Please help me. Please.
0: Uram, te tudod, hogy szükségem van, légy szíves, add meg nekem ezt. Légy szíves, könyörgöm, add meg nekem ezt.
1: Josiah never talks to me like that. Josiah never talks to me.
0: Józsiás, az én fiam, sose így kért tőlem dolgokat, hanem
1: ő, we bought this house together.
0: Hanem úgy kért tőlem, hogy apa, tudod, hogy együtt vettük meg, vettük ezt a házat, miért nem adod nekem, nem adnád nekem ezt a házat? Tudod, hogy vettük? Én adtam az én pénzemet, ő nem adott bele az ő pénzéből semmit, mi megvettük, van rajta egy kis hitelünk, de ez egy nagyon jó befektetés volt a mi számunkra.
1: He did a little bit of the work fixing it up. I did a lot of the works. That's how we bought it together.
0: És ő is dolgozott a felújításában, én meg nagyon sokat dolgoztam, és hát ilyen módon vettük mi meg ezt együtt.
1: And he has the guts to walk up to me and ask me for it.
0: És ő pedig aztán vette a bátorságot, és odajött hozzám, és elkérte tőlem.
1: He's crazy.
0: Ez nem igaz, milyen személy.
1: It's my money and my sweat.
0: Ez az én pénzem és az én verejtékem van benne. És miért érezte volna így magát? Azért, mert ő fiú.
1: Beggar or son.
0: Szolga vagy fiú?
1: Fear of giving. That's a wonderful sign.
0: Félelem az adástól. Ez a szegénységi mentalitásnak, gondolkodásmódnak egy jele. Tehát gyakran láthatjuk ezt a szegénységi gondolkodásmódra gondolkozó embereknek. A folyamatos vásárlás, mindig kell valamit venniük, időnként nagy dolgokat, kicsi dolgokat. Mert időnként van valami betegség az ő bensejükben. Még hogyha nincs is pénzük, akkor is mindig szükségük van arra, hogy valami kis dolgot vegyenek. Amikor nincs szükségük dologra, és valami van bennük, ami erre ösztönzi őket. De Jézus meg tudja ezt gyógyítani. Ezt a megnyilvánulását a szegénységi gondolkozásmódnak. Néhány utolsó gondolat. Tehát ez egy harc, látjátok. Három szinten lehet legyőzni. Meg kell nyernem ezt a csatát a saját életemben, a saját személyes életemben, a családomban is. Hadd mondjak nektek valamit el. Ez én nekem is, meg az én életemben is ott volt az. És még néha most is érzem a szellememben ennek némi maradékát. Eladtam az összes ruhámat, amikor Kellyt megismertem. Mert hogyha kevés van nekünk, akkor az nagyobb, akkor szellemibbek vagyunk. És ennek a szellemnek a befolyása alatt kezdtem el nevelni a gyerekeimet. Aztán utána valaki imádkozott értem emiatt, amikor tudatosodott bennem, hogy ez egy szellem. Emlékeztek, meséltem egyszer egy történetet, amikor Bécsbe voltam, és egy olasz étteremben. Tehát egy olyan apa voltam, aki a gyerekeimnek az csak éppen eleget adtam. És átadtam a gyerekeimnek is ezt a dolgot. De azon az éjszakán megtört ez az én életem fölött. Tehát ez az én személyes életemben is ott volt, meg a családomban is.
1: It has to be one in the church.
0: És le kell győznünk ezt a gyülekezetben is.
1: And it can be one in a region of the world.
0: És le kell győzni ezt a
1: Our city of Abilene was under the curse of poverty, deep poverty.
0: Azon a földrajzi területen is, ahol élünk. Mert Texasnak azon a részén, Abilene-ben, ahol pásztoroltam a gyülekezetet, ott is ott van a szegénység szelleme. Ez egy olyan régió az Egyesült Államokban. És tudjátok, mi pásztorok együtt harcoltunk ezért.
1: We said that. And then we repented.
0: Mi először azt mondtuk, hogy mi csak a szegények pásztorai akarunk lenni, aztán megtértünk ebből, megváltoztunk.
1: Our city was founded by Freemasons.
0: A mi városunkat három szabad köműves alapította.
1: Through lying, cheating, and possibly murder.
0: Hazugságokra és valószínűleg még gyilkosságok is történtek. Röviden szeretném a történetet elmondani. Megtaláltuk azt a konkrét helyet, ahol ezt a gonosz ördögi szövetséget kötötték. Azt a házat eladták. Kelly azt mondta, hogy az Úr szólt hozzá, hogy meg kell venni ezt a házat. Megvettük. Felhívtuk Eileen Vincentet.
1: We have a problem. We have a wicked covenant that has a curse on our city. Come and help.
0: Felhívtuk Eileen Vincentet, azt mondtuk, hogy van egy problémánk, van egy ilyen ördögi, gonosz szövetség kötés hely a városunkban, és kértük, hogy segítsen.
1: Eileen, she sought the Lord.
0: Eileen látta az Urat.
1: She said, I've heard from heaven.
0: És azt mondta, hogy hallottam a mennyből valamit. Átjött, és annak az ingatlannak az udvarán volt egy nagy szellemi harc. És olyan harcot vívtunk, amivel meg tudtuk törni ennek a bűnös, gonosz szövetségnek az erejét, ami kötelékben tartotta ott az egész várost. 4 év telt el azóta.
1: Day on the weather report.
0: A következő napon
1: the weatherman says, "I have no idea. I cannot explain what has happened."
0: A következő napon az időjárás jelentésben a meteorológus azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt.
1: The city for 4 years moved out this afternoon.
0: Az az időjárási körülmény, ami ott volt 4 éve a város volt, az egyszerűen eltűnt. És a következő napon elkezdett esni az eső, ami előtte évekig nem volt.
1: New businesses and industry and factories have come into that city.
0: És az elmúlt években új gazdasági társaságok, gyárak, üzemek, ipar jött be a városunkba. Értitek?
2: Elhangzott Randy Boyd, A munka című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
4: Well, praise the Lord.
5: Dicsőség az Úrnak.
4: Amen. Well, I feel I've got a very clear focus for us this morning. And I want to skim a lot of scripture. I'm not going to read it all.
5: Nem fogok minden Biblia verset felolvasni.
4: And I know that you will be familiar with the stories.
5: Mert tudom azt, hogy számotokra ismerősek ezek a történetek.
4: What I felt God laying upon my heart was this.
5: Úgy érzem, hogy Isten azt helyezte a szívemre.
4: That there comes, he's a God that works precisely to time.
5: Isten egy olyan Isten, aki precíz időzítés szerint dolgozik.
4: We don't always understand his delays.
5: Mi gyakran nem értjük, és úgy tűnik számunkra, mint a késlekedne.
4: When his time comes to move, he moves.
5: Amikor eljön annak az ideje, akkor ő mozog, ő megmozdul.
4: And we don't know why it suddenly becomes the right time. Not always do we understand that.
5: Nem tudjuk, hogy miért pont abban az időpontban.
4: I mean, for example, when the children of Israel had been in captivity in Egypt for 430 years.
5: Például amikor Izrael népe Egyiptom földjén fogságban volt 430 éven keresztül.
4: Suddenly the time came to.
5: Hirtelen eljött az ideje annak, hogy megszabaduljanak a fogságból.
4: And if they had been willing in that hour of opportunity, they could have been into their inheritance.
5: És ha abban a pillanatban fellettek volna készülve, akkor nagyon rövid időn belül bejuthattak volna az örökségükbe. Mindazok az ígéretek, amiket Mózes kapott, és eljuthattak volna arra a földre, amit megígértek
4: Isten.
5: Hirtelen eljött az idő, amikor el kellett foglalniuk az örökségüket.
4: Exodus chapter 12.
5: A 2 Mózes 12. fejezetében olvassuk.
4: It was 430 years to the very day.
5: 430 év telt el eddig a napig. A fogságból.
4: And it was on the 14th day of the month of Nisan.
5: Ez Nisan hónapnak a 14. napja volt.
4: That he inaugurated the Passover.
5: És akkor rendelte Isten a Páskát.
4: And they were to take a lamb.
5: Kellett fogniuk egy bárányt.
4: To kill it.
5: Meg kellett ölni.
4: In the evening they were to roast it.
5: Az este folyamán meg kellett sütni.
4: All of it and leave nothing to the morning.
5: És meg kellett enniük a teljes bárányt, nem hagyhattak belőle semmit reggelre.
4: Several times in this conference already.
5: Ez is már többször említettük ezen a konferencián.
4: And as I'm sure you understand, all these things were powerful prophetic pictures of the Lord Jesus Christ.
5: Biztos vagyok abban, hogy megértettétek, hogy mindezek az Úr Jézus Krisztusnak az erőteljes prófétai előképei.
4: He was to become was typified in the Passover lamb which they killed on that occasion.
5: Azt a bárányt, amivé ő vált, Jézus Krisztus, azt jelképezte ez a Páska bárány.
4: That was on the 14th day of Nisan.
5: Ez Nisan hónapnak a 14. napján történt.
4: And then they were told that they were to put quickly get their belongings because on the 15th day they were on the move, they were on a journey.
5: Isten azt mondta nekik, hogy gyorsan készüljenek, összeszedjék össze a cuccaikat, mert 15-én indulni kell.
4: Changed.
5: És a nyelv
4: when
5: megváltozott.
4: They were just slaves under the rule of Egypt for so many years.
5: Mert olyan hosszú ideje voltak már rabszolgaságban Egyiptomban.
4: They had no real sense of identity.
5: Nem volt igazi megértésük a függetlenségre. Nem volt megfelelő önértékelésük.
4: Financially they were very poor.
5: Anyagi értelemben nagyon szegények voltak.
4: And then God so acted that the Egyptians gave them vast amounts of gold and silver.
5: Isten pedig azt úgy alakította a dolgokat, hogy az egyiptomiaktól aranyat és ezüstöt kaptak, és így gazdaggá váltak. De meg kell értenetek, hogy mind ezek a dolgok az Úr Jézus Krisztusról beszélnek.
4: And the day when he would come as the Lamb of God.
5: És arról a napról, amikor ő el fog jönni Isten bárányaként.
4: The language about them changed.
5: Aztán a nyelvük megváltozott, a beszélők.
4: A rabble of slaves. And now they were called the army of the Lord.
5: Korábban rabszolgáknak nevezték őket, innentől kezdve pedig Isten hadseregének hívták őket.
4: They were to go through enemy territory on their way to their inheritance.
5: Mert arra készültek, hogy ellenséges területeken kell áthaladniuk ahhoz, hogy elfoglalhassák az örökségüket. A közvetlen cél az a filiszteusok földje volt.
4: A fierce warlike people that had been harassing them for centuries.
5: Olyan félelmetes emberek, akik évszázadokon keresztül ott laktak, ott éltek, de azt mondta nekik Isten, hogy az ellenség nem tud ellenetek állni, és képesek lesztek egyenesen átmenni az ő területeiken, és megsemmisíteni az ellenséget.
4: And it meant going to war.
5: Tehát háborúba indult a nép, és uralkodniuk kellett, le kellett győzniük az ellenségeiket, a lábaik alá kellett őket vetni,
4: and then coming to the bank of Jordan, crossing over into the promised land.
5: És utána következett a Jordán folyó partja, és ott kellett átkelniük az ígéret földjére.
4: They're told in scripture that the direct journey would only have taken them 11 days.
5: Azt mondja az írás, hogy a közvetlen egyenes út 11 napba telt volna oda.
4: But when they were told this,
5: amikor Isten ezt mondta nekik,
4: they absolutely refused to believe it was possible.
5: Teljesen egyáltalán nem hittek abban, hogy ez lehetséges.
4: They said, we, you know, we heard it several times mentioned in this conference. We're grasshoppers in our own eyes.
5: Ahogyan már elhangzott itt a konferencián, azok az óriások szemeiben olyanok voltnak, tűntek, mint a szöcskék, és saját magukra is így tekintettek, és félelmetes óriások voltak azon a földön. Olyan őslakosok, akik már régóta ott laktak, és nem tudták elhinni azt, hogy oda be tudnak menni, be tudnak jutni.

0: Annak tűntek, mint a szöcskék, és saját magukra is így tekintettek, és félelmetes óriások voltak azon a földön,
1: és
0: olyan őslakosok, akik már régóta ott laktak, és nem tudták elhinni azt, hogy oda be tudnak menni, be tudnak jutni. Ezért elmulasztották a lehetőségnek az óráját, a megfelelő pillanatot arra, hogy oda
1: bejussanak.
0: És három hónapos időt adott nekik Isten arra, hogy ott a pusztában
1: bolyongtak.
0: Az egyiptomiak kirúgták őket, elzavarták őket, amikor az elsőszülötteik meghaltak.
1: They loaded them with gold and silver, so they were now rich.
0: Odaadták nekik az aranyukat, ezüstjüket, ezért az izraeliták gazdagon távoztak. De megtagadták, tehát nem mentek be az ígéret földjére. Három hónapos pusztai bolyongás után Isten összegyűjtötte őket. Erről beszél az apostolok cselekedetei 19. fejezetben. Azt akarta Isten, hogy az ő népeivel legyen, hogy Jeruzsálemet megépítsék, és annak a falait
1: újraépítsék.
0: Hogy ők az ő Istenük királyságává és papságává váljanak. Hogyha ők engedelmeskedtek volna Istennek, akkor nem lett volna szükség, és nem is lett volna a lévitai papság. Kérlek, értsétek ezt meg.
1: Should together be his kingdom.
0: Isten terve mindig az volt, hogy az ő népe együttesen képezze az ő királyságát.
1: Should together be a priesthood unto their God.
0: És az ő egész népe együtt legyen papság Istene számára.
1: So the call to become priests and kings to God was there in Exodus 19.
0: A 2. Mózes 19. fejezetében már ott van az erre való elhívás, hogy mindannyian királyi papság legyenek.
1: You don't want to live like that for the rest of your life, do you?
0: Nem kell az életek hátra lévő részében úgy élni, hanem ez a lehetőség, ez rendelkezésre
1: áll.
0: Hogyha bejöttök az én uralkodásom és kormányzásom hatalmam alá, akkor azzal harcos emberekké váltok, amire elhívtalak benneteket, és bírni fogjátok a földeteket. És egy csodálatos várost adok nektek, Jeruzsálemet. És onnantól kezdve el fogjátok terjeszteni az én királyságomat az egész föld színén. De az izraeliták azt mondták, hogy nem vagyunk erre képesek. És tudjátok, hogy végül az egész generáció meghalt a pusztában. Milyen eleven képe ez a gyülekezeti életnek.
1: Just having meetings and, you know, blessing each other, but we don't do anything about.
0: Amikor a pusztában futjuk a köreinket, és járunk az összejövetelekre hétvégén, de semmit nem teszünk annak érdekében, hogy az ígéreteinknek a földjére bejussunk és azt elfoglaljuk.
1: And we've refused to become his warrior people.
0: És megtagadjuk azt, hogy Istennek a harcos népévé váljunk. És úgy gondoljuk, hogy a városaink azok túlságosan megerősítettek, és nem vagyunk képesek legyőzni azt az ellenállást, ami velünk szemben áll. Ezért ami ősapáink, nagyapáink, generációi, nemzedékei meghaltak a pusztában. Volt különösen a 20. században több mozdulása is Istennek.
1: But it petered out into the next generation, just become wilderness dwellers.
0: De nem örökítették ezt át a következő generációra, ezért a következő generáció tagjai épp úgy a pusztában rótták a köreiket.
1: He sent out the spies, you remember that?
0: Emlékeztek arra, amikor kiküldték a kémeket, Mózes?
1: They 12 came back.
0: 12 kém visszajött.
1: 10 gave a very negative report.
0: 10 közülük negatív
1: they said, we're just grasshoppers, what can we do?
0: Negatív

0: módon beszéltek az ígéret földjéről. Ők mondták azt, hogy olyanok voltunk az óriások szemeiben, mint a szöcskék. És egyedül Józsué és Káleb volt, aki azt mondta, hogy el tudjuk azt foglalni. És emiatt Józsuén és Káleben kívül senki nem ment be közülük. És ők voltak azok aztán, akik a következő generációval együtt be tudtak menni az ígéret földjére, és el tudták azt foglalni. Sok csodálatos előkép van ebben, amit elmagyarázhatnék, ha lenne rá időm. Abban az időben a legnagyobb örömünnep a zsidó nép életében.
1: So even in the wilderness he was teaching and preparing them
0: for what lay ahead. Elfoglalták az ígéret földjét, és amikor a pusztában jártak, akkor tudták, hogy mi vár rájuk. Egy olyan dolog, amit úgy érzem, hogy meg kell említenem gyorsan, a következő.
1: They were to take a sheaf of barley.
0: Páska idején kellett fogniuk egy kötés gabonát.
1: They were to take this sheaf of barley and wave it before the Lord as part of the feast of Passover.
0: Meg kellett lengetniük azt az árpát az Úr előtt.
1: In anticipation of the harvest which was to come.
0: És ez az előképe volt annak az aratásnak, ami jönni fog.
1: Because it was 3 months later that harvest began.
0: Mert 3 hónappal később következett az, amikor az aratás elkezdődött.
1: Of the harvest was always the barley harvest.
0: És az aratás az mindig az árpa aratással kezdődött.
1: After the barley harvest,
0: aztán az árpa aratást követően
1: came all the other grain harvests.
0: Következett az összes többi gabona betakarítása.
1: Then came the fruit harvests.
0: És ezt követően jött a gyümölcsöknek a szüretje.
1: Finally, the wine harvest.
0: Végül a szőlőszüret. Ezzel
1: and this went on between Passover and the Feast of Tabernacles, which was in the autumn, the fall.
0: És ez zajlott a zsidók ünnepeiben is, a Páskától egészen a sátorok ünnepeig, ami ősszel van.
1: Amikor at the time when you reaped the barley harvest.
0: A pünkös ünnepét az akkor volt, amikor az árpa aratás.
1: Powerful sign of the Holy Spirit.
0: Az árpa az írásokban a Szent Szellemnek az erőteljes előképe.
1: At Calvary,
0: a Kálvárián,
1: and through the cross,
0: és a kereszt által,
1: we're already told to look forward to the day when you could be filled and baptized with the Holy Spirit.
0: Előre nézhetünk arra, amikor betöltekezünk a Szent Szellemmel.
1: One of the precious stories of the Old Testament is the story of Boaz and Ruth.
0: Az egyik kedves története az Ószövetségnek Boaz és Ruth története.
1: When Naomi had to leave Bethlehem and go into
0: amikor Naomi-nak el kellett hagyni a Betlehemet.
1: Where did you go to? Sorry.
0: És el kellett mennie onnan az éhínség miatt.
1: To the land of the Moabites.
0: A Moabiták földjére.
1: She went from Bethlehem and had to flee. Naomi did when her
0: el kellett hagyni a Betlehemet Naomi-nak.
1: And she went to the land, and there was Boaz and there was Ruth.
0: És ott volt Boaz és Ruth.
1: And Boaz took Ruth and made her his bride. You know the story.
0: Ismeritek a történetet, hogy Boaz milyen körülmények között hagyom vette a feleségül Ruthot.
1: Now Ruth was a Moabite. She was not a Jew.
0: Ruth Moabita volt, nem Izrael néphez tartozott, nem zsidó volt. De nagyon megszerette Naomit.
1: She just come to sort of honor her mother-in-law, but she came to say, no, I'm not going to leave you.
0: Nagyon nagyra értékelte az anyósát, és azt mondta, hogy nem hagylak el téged.
1: She went back to her own people, kissed her, went back to her own people.
0: A másik két menye az elhagyta őt, miután a férjeik meghaltak, és visszamentek a saját népükhöz. Aztán eljött annak az ideje, hogy Naomi visszatérhetett Betlehembe.
1: But Ruth said, no, I'm going with you.
0: És Ruth azt mondta, hogy én veled megyek.
1: Your people will become my people.
0: A te néped az én népem.
1: Your God will be my God.
0: A te istened az én istenem.
1: And where you die, I will die.
0: És ahol te meghalsz, ott fogok meghalni én is.
1: Of Christ.
0: Ez Krisztusnak a csodálatos képe.
1: And his church. Amen.
0: És a gyülekezetnek. Well,
1: but Ruth was content just to go into the harvest fields and it was allowed to pick up any remnants of the harvest grain which were not gathered in by the reapers.
0: És Ruth kijárt az aratás idején a földekre és összeszedte az elhagyott gabonafejeket, amit az aratók elhagytak.
1: She went into the fields of Boaz.
0: Boaz földjeire járt ki gabonát gyűjteni.
1: Deliberately handfuls for her on purpose.
0: És Boaz pedig megengedte neki, hogy nyugodtan szedegessen
1: grain to keep herself alive.
0: Ott gabonát, és így ilyen módon képes volt annyi gabonát összegyűjteni, amiből fent tudta tartani magát.
1: That's a picture of where the church has been.
0: Ez a képe annak, ahol a gyülekezet
1: tart.
0: Csak annyit használunk a Szent Szellemből, amennyi az életben maradásunkhoz szükséges. De amikor Ruth ígéretet tett Boaznak, és végül feleségül ment hozzá, az első dolog, amit tett, az volt, hogy terjessze ki az ő zsákját, vagy azt az anyagot, amiben vitte az
1: gabonát.
0: Majdnem 100 kilónyi gabonával töltötte meg. Képzeljétek csak el.
1: What he was saying is, I want a bride who's overwhelmingly rich with the power and life of the Holy Spirit.
0: Egy olyan mennyasszonnyá vált így Ruth, aki súlyos módon túl volt terhelve a Szent Szellemmel, és
1: amen. And that's to be our heart.
0: Ez kell, hogy legyen a mi szívbeli hozzáállásunk is. Amen.
1: So we've come on into this generation that went in under the leadership of Joshua and Caleb.
0: Tehát jött ez a generáció Izraelben, akik Józsué és Kálev vezetés alatt bementek az ígéret földjére.
1: This was a new generation.
0: Ez egy új generáció volt.
1: And under his powerful, inspired leadership, they possessed about one third of the land that was allocated to them.
0: Az erőteljes vezetőség, Józsué erőteljes vezetése alatt elfoglalták az ígéret földjének több mint a harmadát, de mivel nehézségekkel szembesültek, ezért nem tudták az egészet elfoglalni.
1: Joshua was driving them, they were obedient to the vision that God had given them.
0: Amíg Józsué vezette őket, addig engedelmesek voltak Isten vezetésének.
1: What we have to see, it was not really in their hearts.
0: De azt látnunk kell, hogy ez nem igazából a népnek a szívéből jött.
1: As soon as Joshua died,
0: és ezért amint Józsué meghalt,
1: and the elders who knew him,
0: és azok a vének, akik ismerték őt,
1: the people backslided the most appalling, sinful, wicked backsliding that you can read in the history of God's people.
0: Az emberek visszacsúsztak, és egy olyan bűnös életmódba kerültek vissza, ami Izrael története során talán a legrosszabb. Ez lehetséges egy erőteljes vezetőnek. Lehet, hogy a ti gyülekezetetekben is egy Józsué típusú vezetőség van.
1: While you are around and driving the church, it does the right thing and is doing having the right activity.
0: Amíg ott vagytok és ti vezetitek a gyülekezetet, addig a megfelelő tevékenységet folytatja a gyülekezet. Engedelmeskednek nektek és alávetik magukat a vezetőség vezetéseteknek.
1: But is not really in their hearts.
0: De a tűz nincs ott valóban a szívükben.
1: Can you hear what I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok?
1: And so while you're there, while you're driving the thing,
0: amíg ott vagytok, és amíg ti személyesen vezetitek a dolgokat,
1: success,
0: addig sikeresek.
1: God's kingdom is coming and they're doing apparently a good job.
0: És Isten királysága jó részt működik.
1: And I've seen this happen in quite a few situations over my over 50 years of ministry.
0: Az elmúlt 50 éves szolgáltam során elég sok helyen láttam és tapasztaltam ezt. Ezért teszünk nagy hangsúlyt ezen a konferencián
1: arra,
0: hogy nem elég az, hogy mi személy szerint tűzben égjünk és apostoli módon vezessük a gyülekezeteinket, hanem felelősségünk az, hogy olyan fiakat képezzünk, akik kétszer olyan szenvedélyesek az Úrért, mint amilyenek mi vagyunk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now, all these things I've said very quickly, and I hope and you, I'm sure, need to meditate on these.
0: Mindezek a dolgok, amikről most nagyon gyorsan beszéltem nektek, úgy gondolom, hogy ezeken kell, hogy gondolkodjatok.
1: Now Jerusalem could have been the center of God's kingdom.
0: Jeruzsálem lehetett volna Isten királyságának a központja.
1: And the Jews could have been his people to bring the whole world to under his rule and kingdom government.
0: És a zsidóknak kellett volna annak a népnek lenni, akik az egész világot Isten királyságának az uralma alá hajtották volna.
1: They failed in their mission.
0: De elbuktak ebben az elhívásukban.
1: It was only temporary.
0: Még Józsué is csak időlegesen tudott.
1: The people reverted to even worse sin and backsliding than they were in before.
0: Tudta vezetni a népet, és az ő halála után a nép rögtön teljesen visszacsúszott ugyanazokba a bűnökbe, amikbe korábban voltak. Mert a tűz nem volt ott az ő szívükben.
1: Amen.
0: Amen.
1: And then I want to move on now quickly to the New Testament.
0: Most szeretnék gyorsan az Új Szövetségre áttérni.
1: Here is Jesus in Jerusalem.
0: Ott van Jézus Jeruzsálemben.
1: I'm not going to turn to the scriptures, you know them very well.
0: Nem fogok oda lapozni az írás helyekhez, mert nagyon jól ismeritek őket. Három és fél évig.
1: Jesus for 3.5 years lived the fullness of God's eternal life before them.
0: Jézus három és fél éves földi szolgálata során Isten örök életét érte előttük, csodálatos, hatalmas csodákat tett, látták az ő csodálatos életét. Mégis csak egy nagyon kis százalék az embereknek volt hajlandó kifizetni annak az árát, hogy hozzá csatlakozzon.
1: And the scribes and the Pharisees, the government of the city and of the nation rejected him.
0: Az írástudók és a farizeusok és a nemzet vezetői kivetették, megtagadták őt.
1: Now the time has come.
0: De eljött az idő.
1: God's time
0: for, Isten időzítése.
1: To go to the cross.
0: Jézus számára, hogy a keresztre menjen.
1: The opportunity of Jerusalem is quickly going to pass away.
0: És Jeruzsálemnek a lehetősége az gyorsan elmúlt.
1: Comes to the end of his ministry,
0: amikor Jézus a szolgálatának a végére ért,
1: and prepares to give his life as a sacrifice on the cross.
0: És felkészült arra, hogy az életét áldozza a kereszten.
1: In the New Testament,
0: az Új Szövetségben,
1: you read some tragic passages where Jesus is weeping over the city of Jerusalem.
0: Olvashattok néhány tragikus üzenetet arról, hogy ahogy Jézus sírt Jeruzsálem felett, egy csodálatos templomot építettek ott, 51 néhány évig tartott.
1: Admiring the glory of all these buildings and
0: még befejezték.
1: The relative restoration that Israel had experienced under the rule of Herod working for the Romans.
0: Mutatták Jézusnak azt a templomnak a dicsőségét, ami egy relatív helyreállítását jelentette Jeruzsálemnek Heródes idejében a római uralom alatt.
1: When their king came,
0: amikor az ő királyuk eljött,
1: refused to recognize him.
0: Akkor megtagadták, nem ismerték fel őt, nem fogadták el őt.
1: But if only they had submitted to him,
0: de ha alávetették volna magukat neki,
1: God would establish the kingdom of God in Jerusalem, and it would have gone out from there to reach the rest of the world.
0: Akkor Isten megalapíthatta volna az ő királyságát Jeruzsálemben, és onnantól kezdve az elterjedhetett volna az egész világra.
1: The Jews had the first opportunity.
0: A zsidók elveszítették az első lehetőségüket, mert akkor volt a lehetőség órája. De nem ismerték fel az időt, a meglátogatásuk idejét, és elszalasztották a lehetőségüket. És Jézus emiatt sírt ő felettük. Azt mondta, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a profétákat, megkövezted azokat, akik hozzád küldettek.
1: How many times I would have gathered you as a mother hen gathers her chickens and protects them with her wings so that no harm will come to you.
0: Hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint a kis csirkéket a kotlóstyúk maga alá, hogy megoltalmazzalak benneteket. Ezt akarta tenni.
1: Now you've missed your hour of opportunity.
0: De elmulasztottátok a meglátogatásatok, a lehetőségetek óráját.
1: The glorious, powerful center of the kingdom, this city of Jerusalem and these buildings are going to become a heap of rubble.
0: És ahelyett, hogy Isten királyságának a dicsőséges központjává válhatott volna, romokká vált, romokká lett a város később. Ezért sírt Jézus a várostól. Elmulasztátok a meglátogatások idejét, a lehetőségetek idejét, és a városnak
1: a rubble, it's
0: ami destroyed. Egy dicsőséges jövő várhatott volna, emiatt aztán később lerombolták.
1: In the continent of Europe right now.
0: Amilyen Európa is.
1: Saying that to some of the cities that we represent here.
0: Európa számára is néhány több város számára, amik képviselhettek.
1: Texas.
0: Itt van az idő, én San Antonióban, Texasban
1: to labor over that this does not happen to them.
0: Élek, és öt olyan városra vagyok kapcsolatban, akikkel együtt dolgozunk.
1: And then certain cities in Europe.
0: És van néhány város Európában is.
1: My heart breaks for these cities.
0: És a szívem megtört ezekért a városokért, és agóniában vagyok ezekért a városokért.
1: Several times and we've had special prayer in the evenings for these cities.
0: És az esti összejöveteleken együtt imádkoztunk ezekért a városokért.
1: But I'm speaking to you about the city that you come from.
0: De most hozzátok szólok, és az rajtatok keresztül a városokhoz, ahonnan vagytok.
1: An hour of opportunity.
0: Most van a lehetőségetek órája.
1: But that hour will not be there forever.
0: De ez a lehetőségnek az órája nem tart örökké.
1: If we don't move quickly in response to what God is saying.
0: Hogyha nem mozdultok gyorsan rá arra, amit Isten mond nektek.
1: Instead of a transformed city.
0: Akkor ahelyett, hogy átalakulna a városotok.
1: Our city spiritually and physically and economically will become a heap of ruins.
0: Akkor a város szellemileg, gazdaságilag romhalmazzá fog válni.
1: We can't play around.
0: Nincs már időnk arra, hogy játszadozzunk. Nem az az elhívásunk, hogy játszunk, hanem az az elhívásunk, hogy harcosok legyünk. És ezeké harcosokká kell válnunk. Még egy dolog, amit gyorsan szeretnék elmondani. Amikor Józsué, a Józsué első fejezet harmadik versében
1: possessing their possession, I'm sorry.
0: Készül bevezetni a népét az örökségébe.
1: There's a statement there that I want to explain more fully.
0: Van ott egy megállapítás, amit szeretnék teljesebb módon kifejteni.
1: Joshua,
0: Isten azt mondja Józsuénak,
1: piece of land that you place your foot upon,
0: minden darab föld, amire a lábadat ráteszed,
1: I have given it to you.
0: Mindazt neked adtam.
1: Now that's a very important scripture to understand.
0: Ez egy nagyon fontos Biblia vers, amit meg kell érteni.
1: Every square foot of your inheritance, if you place your foot upon it,
0: minden négyzetcentiméter föld, amire a lábadat ráteszed,
1: then I've given it to you.
0: Azt neked adtam.
1: And in the Hebrew text,
0: az eredeti héber szövegben egy meghatározott szó van erre.
1: Kind of bows which the Jewish people carried.
0: Ez arra a lábbelire utal, amit a zsidó emberek viseltek.
1: Now the Jews were famous for their particular bow, which was called a long bow.
0: Ismertek voltak a zsidó emberek arra a
1: fajta long bow.
0: Lábbeliről, amit viseltek.
1: That you couldn't carry it on your shoulder.
0: Ez egy olyan dolog.
1: You had to unstring it to carry it on your shoulder.
0: Ez nem lábbeli volt, valami más ruhadarab lehetett.
1: And when you wanted to get yourself ready for war.
0: Amikor ez egy ruhadarab volt, ami hossz volt.
1: And sense that they were going to come into engagement with the enemy at any moment.
0: És hogy a háborúba kellett menniük és szembe kellett szállni bármelyik pillanatban az ellenséggel, akkor megálltak.
1: Put their foot on the ground.
0: Megvetették a lábukat a földön.
1: Put the bow into the foot, and they would bend the bow and string the bow, put an arrow in the bow, and now they would go forward with an arrow ready to shoot.
0: És egy a nyilat és az tehát az íjukat meghajtották, beakasztották a húrt, és készek voltak arra, hogy lőjenek. Tehát egy fegyver volt. Ahogy bementek a földre, tehát amikor egy háborús helyzetbe kerültek, bementek elfoglalni a földet, akkor oda nem mehettek be ilyen laza séta módjára, hanem felkészített fegyverrel kellett menniük, hogy bármelyik pillanatban tudjanak nyillal lőni az ellenségre. A zsidóknak a nyilai azok sokkal hatékonyabbak voltak a filiszteusokénál, 100 méterrel messzebbről tudtak lőni, mint a filiszteusok. és régebben a Nagy-Britanniában a briteknek is ilyen hatékony nyilaik voltak. A briteknek voltak ilyen messzire hordó nyilaik, és a franciákkal és a spanyolokkal való háborúkban ezt ki is használták. És ugyanígy voltak a zsidók is. Hogy 100 méterrel messzebbről tudták az ellenséget lőni a nyilaikkal, mint ahogy az ellenség tudott volna tüzelni őreig.
1: And so God's calling us to this attitude, amen.
0: Isten erre a hozzáállásra hív el bennünket.
1: So when you go back to your towns and cities,
0: amikor tehát visszamentek a városaitokba,
1: and say, well, this part is mine.
0: És azt mondjátok, hogy ez a földdarab pedig az enyém.
1: The devil's going to say, hey, you're not going to take. I'm going to fight you. You're not going to come and take over my city.
0: Azt fogja mondani az ördög nektek, hogy nem engedem meg, hogy az én városomat elvegyétek tőlem, harcolni fogok ellenetek.
1: So, oh yes, we are.
0: Azt mondjuk, hogy de bizony ez a miénk, megvetjük a lábunkat a földön,
1: bend the bow,
0: meghajtjuk a nyilunkat, beakasztjuk az ideget, fogjuk a szent nyilainkat, amikről beszéltünk a héten, azokat a nyilakat, amelyeknek tüzes végük van, és kilőjük az ellenségre.
1: Which means our prayer meetings have got to have this quality about them.
0: Azt értem ez alatt, hogy az ima alkalmainknak ilyen minőségűeknek kell lennünk. Értitek? Értitek ezt?
1: Now I want to move on to the second part of what I want to say.
0: Szeretnék most tovább menni a második felére annak, amiről beszélni
1: szeretnék.
0: This is
1: to do with the actual I want you to come to John chapter 11.
0: Szeretném, hogyha a János 11 János evangélium.
1: The whole of John 11 through to John 17. I'm only joking.
0: 11. fejezetéhez.
1: But really, we need to go that whole way. I'm just going to pick some things out.
0: Nem olvasunk most végig, hanem csak néhány dolgot kiragadni belőle.
1: But I want you to see that once again, God was totally in control.
0: Hogyha látnátok azt, hogy Isten teljesen uralma alatt tartja a helyzetet jelenleg is.
1: Jesus Christ, Jézus Krisztus of that cross was ordered by God and carried out exactly to His will.
0: Keresztre feszítése az Istennek a terve volt, és teljesen az ő hatalma alatt, az ő akarata szerint történt.
1: God's hand making the power of His kingdom count.
0: És az ördög az csak egy eszköz volt Isten kezében, ami elősegítette az ő királysága eljövetelét. Az ördögnek a haragja azt szolgálta, hogy Isten terve megvalósuljon. És ennek a ténynek a bizonyosságában élhettek. Isten győzelemre vezet bennünket, bármilyen erős is az ördögnek az ellentámadása. És még az ördög támadása is Istennek a céljait szolgálja. Amikor Jézus elkezdett hatalmas jelekben és csodákban, csodatévő erőben működni, és a farizeusok kezdték használni az emberek fölötti hatalmukat, próbáltak
1: Jézustól
0: megszabadulni. A farizeusok azt tervezték, hogy titokban fogják Jézust kivégeztetni, hogy ne legyen belőle felfordulás. A Páska előtti néhány nap.
1: They wanted to do was to kill him at the Passover because it would cause such a commotion in the city.
0: Jézus földi szolgálatának utolsó pár napja azért tervezték azt a farizeusok, hogy húsvétkor végzik ki, mert akkor a város annyira az ünnepel volt elfoglalva, hogy azt gondolták, hogy akkor majd csendben elintézhetik a dolgot.
1: But God had other plans.
0: De Istennek más terve
1: God
0: volt.
1: Was determined that this Passover would be so widely known, the whole world would know about it.
0: Isten úgy tervezte, hogy az akkori húsvét az egész világon ismerté váljon.
1: There never ever was a Passover like the one at which Jesus was crucified.
0: A zsidó nép történetében egyetlen egyszer sem volt ahhoz fogható húsvét, mint amikor Jézus meghalt.
1: And the reason was
0: És ennek az oka az volt,
1: because God structured it to serve His eternal purpose powerfully.
0: Hogy ezt Isten épp pontosan így tervezte el, hogy az ő örökké való céljait szolgálja.
1: The thing which triggered it, the thing which set it in motion,
0: azt gondolom, hogy ami ezt mozgásba hozta,
1: was the raising of Lazarus from the dead.
0: Az Lázár halálból történő feltámasztása volt.
1: You know the story, you read about it in John chapter 11.
0: Ismeritek a történetet, János 11. fejezetében elolvashatjátok.
1: And Lazarus dies, he and his family are great lovers of Jesus.
0: Lázár meghalt, ő és az egész családja szerették Jézust.
1: The two sisters, Mary and Martha are deeply distressed.
0: A nővérek Mária és Márta nagyon kétségbe estek.
1: Sent to Jesus.
0: És elküldtek Jézusért.
1: Hoping that if he comes before Lazarus dies, he might be able to heal him.
0: Remélték azt, hogy Jézus megérkezik hozzájuk, mielőtt Lázár meghal, és meg tudja gyógyítani őt.
1: Jesus doesn't come.
0: Jézus nem jött.
1: He deliberately waits.
0: Tudatosan várakozott.
1: He waits till Lazarus has died.
0: Megvárta, még Lázár meghalt.
1: And then they think, well, one, Mary thinks, well, even if he's died, maybe he could raise him from the dead.
0: Mária úgy gondolkozott még, hogy még talán a halála után is fel tudja támasztani a halálból
1: Lázárt.
0: Márta pedig szomorkodott, sírt és gyászolt a
1: bátyját.
0: Jézus még 4 napot várt.
1: By this time Lazarus has been buried.
0: Addigra már Lázárt eltemették.
1: And his body is rotting away in the tomb.
0: És a teste elkezdett rothadni ott a sírban. Aztán jött Jézus, meg kell tanulnunk mindezeket a dolgokat. 3 dolgot szeretnék ebből kiemelni. Hogy Isten tud használni bennünket erőteljes
1: csodálatokra.
0: Tudnunk kell először is azt, hogy mi a pontos idő annak az elvégzésére.
1: We find the same thing with David when he attacked the Philistines 3 times.
0: Ezt
1: he had to wait for God's moment.
0: Dávidnál is, amikor a filiszteusokat meg kellett támadni a 3 alkalommal, meg kellett várni a Isten pontos időzítését.
1: Plans when we get back of our own making, we've got to say, Lord, what is your time?
0: Nem a saját magunk feje után kell menni, és a saját terveink szerint, hanem meg kell kérdeznünk, hogy Istenünk, mikor van az ideje annak, hogy ez megtörténjen. Mi a te módszered? A második kérdés.
1: We got to know the power, the way that God's going to do it.
0: Tudnunk kell, hogy Isten hogyan tervezi ezt elvégezni az adott dolgot.
1: And then thirdly,
0: harmadsorban pedig,
1: number one is, what is your purpose? What is it you want to do?
0: Az első, mi a célod? Mit szeretnél tenni?
1: Number two is, what is the time when you want to do this?
0: A második, mi az időzítésed? Amikor ezt el akarod végezni?
1: Three is, the method by which it's to be done.
0: A harmadik pedig, hogy milyen módon kívánod ezt elvégezni. Ezt Istentől kell ezeket megkérdeznünk és elvennünk. Ahogy említettük már Dávidot.
1: And God gave him great victory.
0: Isten, amikor az ő vezetése szerint cselekedett, akkor nagy győzelmeket aratott.
1: So Jesus, the perfect son of the Father.
0: Jézus az Atya tökéletes fia.
1: In such intimacy with the Father.
0: Olyan közvetlen közösségben élt az
1: Atyával.
0: He knows
1: exactly what is the purpose of God.
0: Pontosan tudta, hogy mi Isten célja.
1: He knows exactly what is the method of God.
0: Pontosan tudta, hogy milyen módon akarja ezt Isten elvégezni.
1: Just the right time.
0: És pontosan tudta a megfelelő időpontot is.
1: Just the right time he comes to the tomb.
0: És pont a megfelelő idő pillanatban került a sírbe.
1: Hear that he's come.
0: Lázár, és
1: Mary remains weeping, but Martha comes running to him.
0: Mária és Márta, amikor odaérkezett hozzájuk Jézus,
1: she says, if only you'd come sooner, my brother wouldn't have died.
0: Márta az ott maradt sírva, Mária pedig kiszaladt az Úr elé, és azt mondta neki, hogy ha eljöttél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus pedig azt mondta neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, de a te bátyád fel fog támadni. Azt mondta Mária, hogy persze, majd a kor végén, az utolsó napon. Ne a távoli jövőre nézzetek, hanem a mai valóságban halljátok, hogy mit mondok.
1: But if he says, now's the time, do you believe this? You've got to have to answer that question.
0: Hogyha azt mondod, hogy ma van itt az ideje annak, hogy ez beteljesedjen a te életedben, akkor abban kell a hitedet gyakorolni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet.
1: And he says to Martha, do you believe this?
0: És azt mondta Mártának, hogy hiszed ezt?
1: And she says, yes, Lord.
0: Ő azt mondta, igen, Uram.
1: And then he says, okay, if you really believe this, roll away the stone.
0: Akkor Jézus azt mondta neki, hogy rendben, ha valóban hiszed ezt, akkor gördítsétek el a követ.
1: Three-year-old fisherman, but he's not going to do it for her.
0: Ott volt egy fiatal, erős halászember, aki megtehette volna ezt, de mégis ezt a nőtestvérének kell megtenni, hogy aktiválja a hitét. De azt mondta a Márta, hogy már szaga van.
1: If you would believe, you would see the glory of God.
0: Jézus azt mondta neki, hogy nem, megmondtam neked, hogyha hiszel, akkor meg fogod látni Isten dicsőségét. Akkor ő odament, elgördítette a követ.
1: Amen.
0: Amen.
1: And then Jesus speaks the word.
0: És Jézus akkor szólt azokat a szavakat.
1: Over the situation.
0: Vegyétek észre, hogy nem imádkozott abban a helyzetben.
1: He's already prayed.
0: Mert már korábban imádkozott. Tudta az atyának az akaratát.
1: He knows the Father's way.
0: Tudta az atyának a módot, hogy hogy akarja elvégezni, és tudta az atyának az időzítését. És tudta, hogy most jött el az ideje a szólásnak.
1: Lazarus, come forth!
0: És azt mondta, Lázár, gyere ki! És abban a pillanatban Lázár kijött a sírból.
1: And everybody's awed and amazed to see this amazing miracle.
0: És mindenki megdöbbent a nagy csoda láttán.
1: Now in the city of Jerusalem,
0: Jeruzsálem városában
1: there were many families,
0: sok
1: had relatives and friends scattered all around the Roman Empire.
0: Sok ismerőse volt Lázárnak, akik a római birodalomból
1: Solomon, the Jews had covered the whole Roman Empire.
0: Összegyűltek. Salamon idejében is már a zsidók elterjedtek a római birodalom területén.
1: Those places that were established under the rule of Solomon's kingdom.
0: Azokat a helyeket, ahol a zsidók éltek, még Salamon idején foglalták el, akkor telepedtek ott le.
1: Right through the time of the Greek Empire.
0: És így is maradt a helyzet a görög birodalom idejében is.
1: And the Roman Empire.
0: És a római birodalom
1: so
0: idején is.
1: All over the Roman Empire there were little communities of Jews in every significant city.
0: Minden jelentősebb városban voltak zsidó kolóniák a római birodalom idején.
1: They were trading with the people.
0: Ők
1: bringing back the treasures from various parts of the Roman Empire.
0: Begyűjtötték a kincseit a római birodalomnak, ott végezték a gazdasági tevékenységüket. És a híre terjedt ennek az egész római birodalomban a zsidó közösségeken keresztül.
1: It was always the family's ambition to say, look, let's save up some money and let's go back to Jerusalem.
0: És sokan úgy gondolkodtak a zsidó kolóniákban, hogy gyűjtsünk akkor egy kis pénzt, és menjünk vissza Júdeába, nézzük meg, hogy látogassuk meg a barátainkat és a rokonainkat. Milyen csodálatos lenne otthon lenni a Páska ünnepen. És amikor híre ment ennek a döbbenetes csodának,
1: and that some new prophet called Jesus had done this amazing miracle.
0: És hogy egy új proféta Jézus tette ezt a hatalmas
1: csodát. Questions were being asked, could this possibly be the Messiah?
0: Akkor rögtön az a kérdés támadt bennük, hogy elképzelhető, hogy ez hogy ő a Messiás, és ez fotótűzként terjedt az egész római birodalomban. A zsidó kolóniákon keresztül, és azt mondták, hogy el kell mennünk Jeruzsálembe, meg kell néznünk egyrészt Lázárt, aki feltámadt a halálból, és láthatjuk ezt a csodálatos profétát, Jézust, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ezek történelmi tények, higgyétek el, hogy a Bibliában ugyanez nincs megírva, de nagyon megbízható forrásokból tudom ezt. Annak idején a Jeruzsálem állandó lakossága 20 000 ember körül lehetett. De erre a Páska ünnepre 200 ezer látogató érkezett. Csak képzeljétek el, tele volt velük az egész város. Azért jöttek, hogy lássák Lázárt. És azért jöttek, hogy lássák ezt az új prófétát, aki talán a Mesiás. És egy emberként mindannyian csatlakoztak a Páska ünnephez. De ez Isten akarata volt, hogy ők összegyűjjenek.
1: When Jesus was crucified,
0: Isten terve volt az, hogy amikor Jézus
1: make it a worldwide public spectacle so that the whole world would know about it.
0: Megfeszítik, akkor az egy világszerte ismert
1: Now the scribes and the Pharisees wanted to keep it secret.
0: Cselekmény legyen, hogy az egész világon lássák
1: azt.
0: Az írástudók és a farizeusok ezt titokban akarták volna megtenni.
1: Because they were pushed by this pressure, they decided, well, we're going to have to take a chance. Let's get him killed as quickly as possible.
0: Úgy gondolkodtak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tegyük félre őt az útból.
1: Judas played that tragic part.
0: Júdásnak megvolt a maga tragikus része.
1: Even that was serving the purpose of God.
0: Abban, hogy elárulja Jézust, de mindezek Amen. Isten céljait szolgálták.
1: So we come to this day of I name, as you know, on the 10th day of Nisan, exactly the right day.
0: Nisan tizedik napja volt ez a nap, az Isten szerinti megfelelő nap. Jézus felült a Szamárra, és bevonult Jeruzsálembe.
1: God's Spirit came down,
0: és Isten szelleme lejött,
1: and all the people were moved by the Spirit of God to worship him, because this was the King of Kings and the Lord of Lords coming to be crowned King of his kingdom.
0: Mindazok az emberek, akik ott őt dicsőítették, mint a királyok királyát és urak urát, a Szent Szellem vezetése alatt voltak, és erre így cselekedtek. Természetes szemszögből nézve,
1: like a tragedy.
0: Úgy nézett ez ki, mint egy tragédia. Isten nézőpontjából pedig ez egy dicsőséges bevonulás volt. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, így kiáltott ott a tömeg. Isten szelleme ráesett az emberekre.
1: They put the prophetic words of Isaiah, this is our king coming, riding on a donkey.
0: És azokat a profétai szavakat kiáltották, amiket Izsajáson keresztül mondott az Úr. Itt jön a mi királyunk, Szamárháton ülve. Halleluja, dicsőség az Úrnak, itt jön Izrael királya.
1: Pilate, the Roman governor, was in a great dilemma.
0: Pilátus nagy dilemmába került.
1: His wife was convinced of the genuineness of Christ she definitely became a believer.
0: A felesége meg volt győződve arról, hogy Jézus a Krisztus, és én hiszem, hogy ő később hívővé is vált. Pilátus tudta, hogy igazából neki nem kéne foglalkozni ezzel a dologgal.
1: But politically he was afraid to take the stand.
0: De politikai értelemben attól félt, hogy elveszti a pozícióját. És így aztán végül mégiscsak engedélyt vagy parancsot adott a kivégzésre. De mindez Isten tökéletes időzítése szerint történt. Jézus letartóztatták. Előtte ott volt a felházbeli közösségben a tanítványaival, Nisan 14-én.
1: I'm sure you understand that Jesus was not crucified on Friday. That's a false Jewish tradition. A false Christian tradition.
0: Biztos vagyok benne, hogy tisztában vagytok azzal, hogy Jézus nem pénteken feszítették meg, ez egy téves krisztián, egy téves keresztény tradíció, hagyomány.
1: He had his last supper on the 14th day of December, which was the Tuesday.
0: Csütörtökön, 14-én, Nisan 14-én volt az utolsó vacsora.
1: So on Wednesday, after Tuesday evening, but Wednesday, beginning of the Jewish day.
0: Tehát ez szerda este volt, de a zsidók este kezdődik a nap a zsidóknál, és ezért csütörtökön reggel, csütörtöki nap kezdetekor őt letartóztatták. hamisan elítélték, és halálra ítélték körülbelül.
1: He was there for 6 hours from 9 a.m. until 3 p.m. in the afternoon.
0: És keresztre feszítették 3 p.m. in the
1: afternoon. Délután 3 óra
0: körül.
1: Out in triumph.
0: 3 óra körül felkiáltott diadalmasan.
1: It's finished.
0: Elvégeztetett.
1: Greek word is the word teleos.
0: A görög szó erre a teleos.
1: It's basically saying nothing to pay.
0: Elvégeztetett, nincs semmi fizetni való már. Ezt a könyvelésben használják ezt a kifejezést, hogyha súlyosan adósságban vagy, és valaki a te adósságodat kifizeti a te javadra, akkor minden számlát vesznek, kifizette az adósságát, és ráírták a számlára, hogy teleos, nincs több fizetni való, minden kifizettetett, semmi több fizetni való nincs.
1: Sins, past, present and future, were all cancelled there at the cross. Hallelujah! Come on, don't you get excited?
0: Nem jöttök ettől izgalomba, hogy minden számlátok kifizettetett, nincs már semmi bűn, amiért nektek kellene
1: fizetnetek.
0: Jézus a halála pillanatában is tökéletesen uralta a helyzetet.
1: Bodies stayed on the cross for 2 or 3 days before they finally and painfully died.
0: A kivégzés után, a kínos halál után 2-3 napig még a testeket a kereszten szokták hagyni. De az írástudók és a farizeusok vallásos képmutatása miatt
1: there was an extra Passover which was on the Thursday.
0: Páska ünnep
1: and they didn't want dead bodies on hanging around on the feast of that special high day, the Passover of Thursday, because it would contaminate religiously the atmosphere.
0: Nem akarták, hogy az ünnepnek a légkörét úgymond tönkretegyék a holttestek, ezért
1: that special high day Sabbath began at 6 p.m. on Wednesday night.
0: Volt egy speciális, különleges szombatnap.
1: Az ünnep előtt,
0: és ezért elküldték a katonákat, hogy törjék meg a kereszten lévőknek a lábát, hogy hamarabb meghaljanak. Amikor a katonák odaértek Jézushoz, ő már halott volt, ezért nem törték meg a lábszárait.
1: See how God's in control of every detail.
0: Figyelitek és látjátok, hogy Isten mennyire uralta az egész helyzetet minden részletbe menően. Azt mondták a profétikus írások, hogy nem törnek meg az ő csontjai. Isten uralkodott minden részlet felett, hogy az ő céljait szolgálja.
1: Just before those soldiers came.
0: Éppen mielőtt ezek a katonák jöttek,
1: Jesus cried out with a loud voice.
0: Jézus hangosan felkiáltott.
1: It's finished!
0: It's finished!
1: Nothing to pay.
0: Semmi fizetni való nincs már.
1: He bowed his head.
0: Lehajtotta a fejét.
1: Gave up the spirit.
0: És kibocsátotta a szellemét.
1: This vast crowd that was watching.
0: És ez a nagy tömeg, ami ott nézte.
1: 200,000 people.
0: 200,000 ember.
1: They'd come for something different, but now God said, "No, you're going to come here and you're going to watch my son die."
0: Mintha Isten terelte volna ott össze őket, hogy el kell mennetek és megnéznetek, hogy a fiam
1: meghal.
0: És végig kell néznetek a történelem legfantasztikusabb eseményét, hogy a szemeitek előtt végre megy. Aztán vissza kell mennetek azokban a nemzetekben, honnan jöttetek.
1: The kingdom advance all over the nations which you come from.
0: És el kell vinnetek a keresztnek a hírét mindazokban a nemzetekben, honnan jöttetek.
1: And when Jesus cried out, "It's finished!"
0: Amikor Jézus így kiáltott, elvégeztetett.
1: One of the thieves beside him was converted on the cross.
0: Akik ott álltak a kereszt előtt, többen megtértek.
1: The Roman centurion in charge of the execution.
0: A római százados, aki a felelős volt a kivégzésekért,
1: fell on his knees.
0: Térdre esett,
1: when he saw the way that Jesus died,
0: amikor látta, hogy
1: he
0: hogyan halt meg Jézus,
1: many in battle.
0: Sok-sok embert meghalt a csatába, megölt a csatában,
1: he
0: és kivégzett is többeket.
1: Totally in charge of his own death in his life before.
0: De soha nem látott olyan embert, aki teljesen uralta volna a saját halálát és saját kivégzését.
1: This is the Son of God.
0: térdre esett és azt mondta, valóban ez Isten fia, vagy ő Isten fia.
1: Jesus' own natural family, his half-brothers, the children that Mary had after supernaturally having Jesus.
0: Jézus saját család tagjai, a féltestvérei, akiket Jézus születése után szült Mária, négy fiú volt megnevezve, konkrétan az írásokban is két nőtestvére is volt, és Mária maga is ott volt. Mindan ott voltak. Amikor látták, ahogy Jézus meghalt,
1: a whole family of Jesus's half-brothers, including James, were powerfully converted.
0: Az egész család erőteljesen megtért, Jakab is, aki ott volt, Jézus egyik
1: féltestvére. They went to the upper room to pray with the other believers for the day of Pentecost.
0: Felmentek a felházba, és a többi hívőkkel ott imádkoztak pünkösdig.
1: And all along that route,
0: és mindezek közepette az emberek kiáltottak, verték a mellüket, ezt Lukács evangéliumában olvashatjátok. Borzalmas dolgot tettünk, bűnösök vagyunk, megfeszítettük a mi messiásunkat. Hogyan fog Isten megbocsátani nekünk, mit tettünk? Mélységes megrendüléssel kiáltottak fel.
1: Conviction of sin came across the city of Jerusalem.
0: És egész Jeruzsálem városára egy mélységes bűntudat jött.
1: They were there in desperate crying need, saying, "Oh God, what can we do? How can we get saved from the terrible thing we've done?"
0: És kétségbe esetten kiáltottak Istenhez, hogy mit tegyünk most, mit tudunk most tenni, hogy ez a bűn megbocsátassék nekünk.
1: It was that vast prepared crowd.
0: Ez az előre eltervezett, előkészített tömeg volt, akikre eljött ez a mély bűntudat. Ők hallották aztán Pétert később, amikor pünkös napja után kijött, pünköstkor kijött és prédikált nekik. És felkiáltott a tömeg, hogy keresztre feszítettük a messiásunkat, mit tegyünk most? Péter azt mondta, térjetek meg. Térjetek meg. Forduljatok meg teljesen, és legyetek Jézus Krisztus követői és tanítványai, és üdvösséget nyertek, és dolgozzatok ő érte, hogy megalapítsátok az ő királyságát. Amikor ezt az első üzenetét prédikálta Péter, 3000 ember megtért. Néhány nappal később, amikor újra prédikált,
1: 5000 turned to the Lord.
0: 5000 ember tért meg az Úrhoz.
1: Altogether, within just 2 weeks, the church went from a few believers in the upper room to
0: 10,000
1: people.
0: A felházbeli 120 emberből közel 10,000-esre nőtt a gyülekezet.
1: Amen. But what's so tragically amazing?
0: Ami tragikus és megdöbbentő ebben, hogy azok, akik ellenálltak és gyűlölték Jézus, akiket az írástudók és a farizeusok vezettek, akik később próbálták a gyülekezetet is elpusztítani, egészen odáig, hogy Istvánt, az első mártírt meggyilkolták, elmulasztották a lehetőségük pillanatát.
1: Those scribes and Pharisees, and as had fallen down on that day that Peter preached and repented, then Jerusalem would have become the center of the powerful advance.
0: Hogyha az írástudók és farizeusok abban annak idején, amikor Péter prédikált, Jeruzsálemben megtértek volna, akkor is a királyság központjává válhatott volna Jeruzsálem.
1: When they refused,
0: de mivel ők ezt megtagadták, és megpróbálták a gyülekezetet is elpusztítani,
1: Titus, the Roman general,
0: ezért aztán később Titus, a római generális jött,
1: and destroyed the whole city of Jerusalem.
0: És lerombolta Jeruzsálem egész városát.
1: Not one stone was left upon another.
0: Lerombolta azt a dicsőséges templomot, egy kő sem maradt a másikon.
1: The powerful center of the kingdom became a heap of rubble.
0: És ami a királyság dicsőséges központja lehetett volna, az romhalmazzá lett.
1: And never ever responded in the hour of their opportunity.
0: És soha többé nem képes már a meglátogatása idejére reagálni.
1: Now I believe the cities that we've mentioned and prayed for.
0: Hiszem, hogy azok a városok, amiket említettünk itt és amikért imádkoztunk,
1: the cities that you come from.
0: Azok a városok, ahonnan ti jöttetek.
1: I believe this is an hour of opportunity.
0: Hiszem, hogy a számotokra most van itt a lehetőség órája. És nem lesz ilyen lehetőség többé.
1: We've got to go back with this warrior spirit to be the warriors that God's called us to be.
0: Ezért azzal a harcos szellemmel kell visszamennünk, hogy azok a harcosok legyünk, akik Isten akarja, hogy legyünk. Meg kell vetnünk a lábunkat a földön, fel kell húznunk a nyilainkat, és harcra készen kell ott állnunk a helyünkön, és hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, és betöltjük az ő céljait,
1: learn his method,
0: megtanuljuk az ő módszereit,
1: and obey his timing,
0: és engedelmeskedünk az ő időzítésének,
1: then we shall see our cities transformed,
0: akkor meg fogjuk látni
1: centers for the advance of the kingdom.
0: A városunknak az átalakulását, és azt, hogy a királyság előrevitelének a központjaivá válnak ezek a városok.
1: It'll affect us spiritually,
0: ezt szellemi értelemben is hatással lesz a városra, politikai értelemben is hatással lesz a városra, és gazdasági értelemben is. És anyagi eszközök fognak a kezünkbe kerülni a királyság előrevitelére.
1: And many of the cities you represent,
0: és sok városban, ahonnan ti itt vagytok most, erőművekké válnak Isten királyságának előrevitelében.
1: Amen.
0: Amen.
1: That's what God gave me to say.
0: Ezt mondta, ezt adta that nekem Isten, hogy elmondjam nektek ma.
1: I like it. I don't know how much time we've got. No one's told me. I like us to spend the time just now, just pray.
0: Imával szeretném a hátralévő időt tölteni.
1: But we've got to make a decision.
0: Döntést kell hoznunk.
1: I want you to speak on behalf of the city that you represent.
0: Szeretném, hogyha ezt elmondanátok a városotok javára, ahonnan vagytok.
1: Willing to be the warrior that you call me to be.
0: Azzal harcossal akarok válni, akivé akarod, hogy legyek, Uram.
1: I don't want to make the mistake of that Jewish generation that refused to become warriors.
0: Nem akarom elkövetni azoknak a zsidóknak a hibáját, akik nem voltak készek harcosokká válni.
1: Call me to be a fighter.
0: Hívj el engem harcosnak, Uram.
1: I'm putting on the whole armor of God.
0: Felveszem Isten teljes fegyverzetét.
1: And I'm never gonna take it off.
0: És nem fogom soha többé levenni.
1: I'm taking the sword of the Spirit.
0: Fogom a szellemnek a kardját.
1: And I'm gonna use that sword powerfully to advance your kingdom.
0: És erőteljesen használni fogom ezt a kardot, ezt a királyságod előrevitelében.
1: I'm taking my long bow.
0: Felveszem az én nyilamat.
1: I'm stringing the bow.
0: És felerősítem az ideget
1: my foot, where I'm
0: a nyíra.
1: Placing my foot.
0: Megállok a helyemen.
1: I'm putting one of your fiery arrows on the string.
0: Istennek egyik tüzes nyilát teszem a íjamba.
1: Exactly into the situations that you tell me to attack.
0: És belelőfön pontosan azokba a helyzetekbe, amit mutatsz
1: there,
0: nekem, hogy megtámadjak. Vannak a városunkban démonikus központok, erősségek, pontosan tudom, hogy mik ezek, a sátánnak az erősségei, a boszorkányság központjai, mormonizmus központjai, és más démonikus megtévesztések.
1: And I'm going back willing to destroy them.
0: És úgy térek vissza, hogy kész vagyok ezeket megsemmisíteni.
1: Carry my offensive weapons.
0: És felveszem és viselem az én védelmem fegyvereit is.
1: As well as my defensive armor.
0: És a támadó fegyvereket is.
1: Exactly.
0: És tudni akarom pontosan a te akaratodat, a te tervedet. Hogy a te céljaidat precízen, pontosan tudjam megcselekedni és elvégezni. Használni fogom azt a módszert, amit te tanítottál nekem, a megfelelő időben. És látni fogom a városunkban az áttörést, és hiszek benned, és elfogadom ezt. Jó lehet, semmi sem vagyok a magam szemeiben, te benned, a te szellemed által felerősítve, a te feltámadott életeddel betelve.
1: I'm more than a match for any demon that stands in my way.
0: több vagyok, mint bármilyen démon, aki az utamba akad.
1: They will not destroy me or my people.
0: Ők nem fognak megsemmisíteni engem sem az én embereimet, hanem mi fogjuk megsemmisíteni őket, és előre visszük a te királyságodat, és Európa szerte előretörések, áttörések lesznek. A királyság központjai jönnek létre, csodák fognak áradni, démonikus erők fognak lerontatni, kiüzetni, és meg fogjuk változtatni a teljes légkört a sötétségről világosságra, hogy sokan megtérjenek, felszabadítjuk a démonikus kötelékek alól az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek tömegével, ahogyan Jeruzsálemben történt a gyülekezet kezdetekor. Jézus csodálatos, hatalmas nevében. Amen, amen, amen.
2: Amen. Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. része, melyben Ellen Wilson tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: felszabadítjuk a démonikus kötelékek alól az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek tömegével, ahogyan Jeruzsálemben történt a gyülekezet kezdetekor. Jézus csodálatos, hatalmas nevében. Amen, amen, amen.
1: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. része, melyben Ellen Wilson tanított.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sans.
3: Ez a Rádió Sans.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Példabeszédek 10.25-ben azt olvassuk, ahogy a forgószél ráfúval, már oda van az istentelen. Az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Az elmúlt napokban sok vihar, tájfun, ciklon, meg mindenféle ilyesmi volt. Tegnap Londonból is késtek a gépek, mert ott is valami nagy vihar volt. A Rodék is elmondták tegnap előtt is úgy, hát hánykolódott a gép. Azért izgultak, hogyha most teleeszik magukat, ebéd, akkor mi lesz? Mondtam, hogy messze van még, úgyis késik a gép, úgyhogy addigra kimegy. A zsidókhoz írt levélbe olvasunk arról, hogy a megrázásnak az ideje az mindenkire eljön. Ez nem egy új dolog egyébként, a megrázásnak az ideje, mert a megrázásról, ha jól végig gondolod, a hegyi beszédbe beszélt Jézus. Gyakorlatilag a kősziklára és a homokra épített háznál, hogy minden házra, minden életre elérkezik a megrázás. Tegnap előtt az utolsó napokról volt szó, és emlékeztek az ezer éves királyság Jézus Krisztus, tehát most nem akarok így magyarázkodni, meg a részletekről beszélni, csak egy-egy momentum. Tehát az ezer év úgy kezdődik, Jézus Krisztus földi uralma, hogy Isten elküld egy, hát a föld alapjai fölvettetése előtt egy angyal direkt arra készített, hogy amikor eljön az idő, akkor ő fölszabadítja, és elküldi, hogy a sátánt ezer évre kötözze meg. És akkor így kezdődik az ezer éves királyság, hogy a sátán meg lesz kötözve. A bűnnek az ereje emiatt, mert a démoni seregek visszaszorulnak és kiszorulnak a föld légteréből, sokkal kisebb és kevesebb a gonoszság, a törvénytelenség, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, de visszaszorul, tehát nagyságrendekkel. Aztán viszont az ezer éves királyság, vagy birodalom, vagy Jézus uralma, uralkodása végén eloldatik a sátán egy rövid időre. Emlékeztek, hogy ott volt egy kérdés, de miért? És pontosan ez a megrázásnak a lényege. Isten azt eloldotta, és eloldja majd, miért, hogy megpróbáltassék a szív, és a szívbe levő Isten iránti hűség, elkötelezettség, szeretet, hogy az most érdekből, vagy szabad akaratbeli döntésből van. A megrázások is ezért vannak. Bármely életet ér, az pont ezt hozza felszínre, hogy mi van a mélybe, és erről szeretnék ma beszélni, az alap és a ház. Mik az alapjaink, és milyen házat építünk rá. Az igaznak örökké való fundamentuma van, tehát az igaz embernek, egy megigazult embernek, aki Jézus Krisztusnak a keresztáldozatát elfogadtad, és hitáltal a megigazultságban benne vagy, az azt jelenti, hogy van egy olyan alapja az életednek, ami kiállja az örökké valóságot is, bevisz az örökké valóságba, és van egy garanciád arra, hogy erre a fundamentumra, erre az alapra biztosan építhetsz. Ha jön a próba, jön a szél, jön a vihar, bármilyen megrázás, akkor stabilan fog megállni az életed, a házad. A Lukács evangéliumából olvasom fel, a Lukács evangéliumában a hegyi beszédnek a vége, egyébként a Máté evangéliumának is az 5-6-7-es fejezetek, a hegyi beszéd is a 7-es végén van. Ott mondja el Jézus, Lukács 6:48-49-es, két bibliaverset olvasok csak föl. Hasonló Valamely házépítő emberhez, aki leásott és mérehatolt, kősziklára vetett alapot. Mikor aztán árvíz lett, a folyóvíz beleütközött abba a házba, de azt nem tudta megmozdítani, mert kősziklára épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg a beszédemet, az hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építi a házát, minden fundamentum, minden alap nélkül, amiben beleütközve a folyóvíz, azonnal összeomlott a ház, és nagy lett a ház romlása. Tehát az alap a kérdés. Milyen alapokra építünk? A korintusiakhoz írt levélből olvastunk föl, emlékeztek. Egyrészt az is az építkezésről szól, Pál apostol leveléből. Az efezusi levél második rész 20-21-22-es versét olvasom föl. Ott azt mondja Pál apostol, az efezusi levél talán a leginkább az, ami az eklézsiáról, az egyházról legtöbb kijelentést egy levél ír le, és azt mondja, hogy fölépítettünk az apostolok és a profétáknak az alapján, alapkövén, maga a szegletkő Jézus Krisztus. Ő benne az egész épület szép rendben, egymásra rakva, növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által. Tehát itt már egy másik dologról is szó van. Egyrészt szó van arról, hogy ha hallgatjuk Jézus Krisztusnak a szavait és megcselekedjük, vagyis engedünk a bensőnkbe nem csak egy jó érzést, hogy de jó volt ez hallani, fölbuzdultam, aztán mindent ugyanúgy csinálok, mint eddig, mindent ugyanúgy osztok be időmet, minden ugyanaz a fontossági sorrend, a kapcsolataimban semmit nem változok, ugyanúgy kimondom a másikat kritizáló, vagy másik fele trágár megjegyzéseimet, vagy a másikat vádló, károsztató szavaimat, vagy ugyanúgy nem vagyok hajlandó arra, hogy amikor hibáztam, belássam és bocsánatot kérjek, akkor azt jelenti, hogy a homokra épül a házam. Mert nem az a kősziklára építés, hogy én hiszek benned, Jézus, dicsérlek téged, aztán kimegyek és mindennek elmondom a másikat, hanem az a kősziklára építés, hogy meghallgatom, és utána erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy úgy is csináljak. Úgy tegyek, úgy beszéljek, úgy osszam be az időmet, úgy szervezem a kapcsolataimat, mert különben humbuk az egész, egy nagy vallásos színjáték. Ez az egyik a személyes életünk, hogy halljuk Istennek a beszédét, és megszületik bennünk, ha más miatt nem, azért, mert elmondattatok többször általában egy-egy megvallást, imát, és elmondod, te is, ígéretet teszel az Úrnak, és utána ezt az ígéretet, ahogy betartod, emlékszel, emlékeztet az Úr a belsődbe, a lelkiismeretedbe, a gondolataidba, amikor egy-egy olyan szitúba kerülsz a hétköznapokba, és akkor, igen, igen, igen, Uram, köszönöm, hogy emlékeztettél, és megcsinálod. No, ez az, amikor a kősziklára ráépíted a házadat. Ez a személyes oldala. Az efezusi levélben a második fejezetből, amit felolvastam, ott pedig az van, hogy fölépítettek az apostolok és a prófétáknak alapkövén, a szegletkő, a sarokkő, maga Krisztus, és utána rászánom magam, odaszánom magam, hogy mint élőkő, a többiekkel együtt épüljek egy házzá. Egy házzá, egy gyülekezetté, Isten templomává. Aminek megvan egyből a rendje, mert nem a saját elképzelésem és nem a saját fejem szerint, hanem ennek az Isten templomának, ennek az Isten házának, ennek az egyháznak is van egy isteni terve, van alapja, van fundamentuma, és a fundamentumra rá vannak rakva az alapkövek. Muszáj ahhoz igazodnom, hogy megtaláljam a helyemet. Hiába hoznánk ide akár terméskövet, akár kiskövet, akár nagykövet, téglát, vagy most már ugye vannak olyan, ezek a modern, hőszigetelt építő téglák, hogy a bensejük is úgy van kialakítva, különleges ilyen hőszigetelő, hangszigetelő anyagokkal, hogy kívülről ugyanúgy néz ki, de sokkal nagyobb a hőtartása, vagy hangszigetelő ereje, stb. Stb. De a legjobb anyagot is, ha csak ide beordanád egy talicskával, és ide leöntenéd a középre, útba lenne. Én azt mondanám egyből, hogy ki az, aki segítene kihordani innen, mert útba van. Nem itt a helye. Ha a legdrágább lenne, akkor se lenne itt a helye. Akármilyen fantasztikus ajándékom van, akármilyen fantasztikus karizmám van, akármilyen fantasztikus elhívásom van, az nem úgy van, hogy itt vagyok, és Uram, összetelted a kezedet, megtértem, és most már segítek, vagy segítesz, hogy meglegyenek a dolgok, és stb. Tehát nem értem vannak, meg nem érted vannak a dolgok, hanem van a világmindenségnek egy középpontja, van a világmindenségnek egy ura, van a világmindenségnek egy királya, és az Jézus Krisztus is. Minden ő általa, minden ő érte, minden ő benne, minden Jézus Krisztusért van. Egyet tudsz egyel érteni? Ha velem nem is, de a Bibliával igen, mert ezt azért a Bibliából mondogatom, és onnan citálom, még ha nem is mondom, hogy Kolossze 2, Efezus 1, stb. Stb., mert nem akarom minden mondatomat úgy teletűzdelni ezzel. Az a helyzet, hogy a legjobb építőanyag is, a legnagyszerűbb képességgel bíró tégla, kő, vagy építő elem is, akkor találja meg a rendeltetését, és akkor találja meg a saját helyét, máshogy fogalmazva, akkor találja meg, hogy otthon vagyok, amikor be van építve a házba. Nem oda van beépítve, ahova ő elképzeli, hanem oda van beépítve, ahova a tervező, a mester és az építők berakják. Sőt, mondok neked valamit. Ha láttál már építkezést, akkor tudod nagyon jól, hogy általában mindig vannak olyan elemek, amit megforagnak. Még amit ide közepére raknak, úgy tűnik, hogy nincs mit faragni. De azt meg azért faragják meg, hogy a villanyvezetékeket el tudják benne vinni. Kivésik. Vagy a vízvezetéket. Sőt, nem látod az elemeket, pedig büszkélkedhetnének, hogy hát én vagyok itt a tartó oszlopnak az egyik fő és legfontosabb a ház fönntartását és fönnmaradását eredményező oszlop épületnek az egyik tartó része. Tehát én nagyon fontos vagyok. De az a helyzet, hogy le lett vakolva, és le lett festve. Egy kicsit régen már, de nem látszik. Mert nem őróla szól az egész. Nem az van kiírva, hogy építőkövek a lehetőségek házában. Az van kiírva, hogy lehetőségek háza. Mert a lehetőségek házában lehetőséged van arra, hogy névtelenül olyan elemek, amit megforagnak. Még amit ide közepére raknak, úgy tűnik, hogy nincs mit faragni. De azt meg azért faragják meg, hogy a villanyvezetékeket el tudják benne vinni. kivésik. Vagy a vízvezetéket. Sőt, nem látod az elemeket, pedig büszkélkedhetnének, hogy hát én vagyok itt a tartó oszlopnak az egyik fő és legfontosabb, a ház fönntartását és fönnmaradását hát eredményező oszlop épületnek az egyik tartó része. Tehát én nagyon fontos vagyok. De az a helyzet, hogy le lett vakolva, és le lett festve. Egy kicsit régen már, de nem látszik. Mert nem őróla szól az egész. Nem az van kiírva, hogy építőkövek a lehetőségek házában. Az van kiírva, hogy lehetőségek háza. Mert a lehetőségek házában lehetőséged van arra, hogy névtelen

Hát én vagyok itt a tartó oszlopnak az egyik fő és legfontosabb, a ház fönntartását és fönnmaradását hát eredményező oszlop épületnek az egyik tartó része. Tehát én nagyon fontos vagyok. De az a helyzet, hogy le lett vakolva, és le lett festve. Egy kicsit régen már, de nem látszik. Mert nem őróla szól az egész. Nem az van kiírva, hogy építőkövek a lehetőségek házában. Az van kiírva, hogy lehetőségek háza. Mert a lehetőségek házában lehetőséged van arra, hogy névtelenül beépülj. Isten házában lehetőséged van arra, hogy elveszítsd az egódat, és az Istennek a templomát közösen együtt építsük. Ó, de hát ebben mi a nagyszerű? Azt mondja, most jutottunk el odáig, amit felolvastunk a Zsuzsa vezetésével, a Korintusiakhoz írt első levél harmadik fejezetéből, a 9. verstől olvasom a 17-ig, írja Pál apostol. Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot, azaz alapot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban lássa meg, milyen módon épít rá. Mert más fundamentumot senki se vethet azon kívül, amely már le lett rakva, amely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki erre aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, kinek-kinek a munkája nyilvánvaló lesz, mert az a nap megmutatja majd, mivel tűzben jelenik meg. Hogy kinek a munkája, kinek-kinek a munkája milyen lesz, azt majd a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amely rá lett építve az alapra, megmarad, az jutalmat vesz. Ha valakinek a munkája megég, az kárt van. Ő maga megmenekül ugyan, de mint tűzön keresztül. Tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, Isten is megrontja azt, mert az Isten temploma szent, és ezek vagytok ti. Mondd a melletted levőnek, Isten temploma vagy. Mondd egy másiknak, együtt építjük Isten nagy templomát. Ellenmondásnak tűnik, de nem az. Részben te magad is, a tested is Isten templom, mert benned lakik Isten. Ugyanakkor együtt építjük Istennek a házát, hajlékát, otthonát, egyházát, Istennek a templomát. És azt mondja, hogy az alapot leraktuk. Az az alap, hogy hiszek Jézus Krisztusba, hiszek az ő halálába, eltemettetésébe és harmadnapon való föltámadásába. Hiszel abba, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és föltámadt a megigazulásodért. Így van? Hiszed azt, hogy Jézus fölment a mennybe, és ott ül az Atya jobbján, és el fog jönni majd ítélni, amikor eljön az ítélet ideje, élőket és holtakat, és utána jön az örökké valóság. Hiszel ebbe, igaz? Ez a hitednek az alapja. Nyilván ez akkor valóságos alap, ha meg is csináljuk a hétköznapokba azt, amit mondott Isten. De azt olvassuk itt, hogy leraktuk az alapot, rendben van, de utána ki mit épít rá? Mit építünk rá ma este? Fát, szénát, pozdorját, vagy mit? Aranyat, ezüstöt, drága követ. De hát az arany, ezüst, drága kő sokba kerül. Ez így igaz? Kinek van aranya itt most? Fülbevaló, nyaklánc, gyűrű,

Nem csak azért drága ez neked, mert sokba került, hanem valószínű azért, mert valami fűződik is hozzá, valakitől kaptad, vagy valamit jelent, van egy jelent, nem. Arany, ezüst, drága kő. Ha te az alapra, a fundamentumra maradandó dolgokat, olyan dolgokat akarsz építeni, ami az örökké valóságban mennybe is megmarad, az neked sokba fog kerülni. Ne gondold azt, hogy olcsó dolgokat tudunk gyűjteni a mennybe. Olcsó dolgok nem maradnak meg. Olcsó dolgokat nem tudunk az alapra építeni. Az neked erőfeszítésedbe kerül, az az idődbe kerül, az a pénzedbe kerül. Abba kerül, hogy le kell mondanod az önző, egoista céljaidról és szándékaidról. Le kell mondanom, hogy az indulataimnak, az érzéseimnek, vagy akár tisztátalan, vagy más kívánságaimnak éljek. Le kell mondanom arról, hogy másnak én parancsolgassak. Le kell mondanom arról, hogy én üljek a trónszéken. Le kell mondanom arról, hogy én irányítsam az életemet. Le kell mondanod arról, hogy te akarod megmondani, hogy jobbra-balra, egyenes, fék, most kiszállok. Ebbe fog kerülni neked, hogy arra az arapra aranyat, ezüstöt vagy drága követ építs. Ez az egyik biblia vers, amire nézve a tisztító tűz a purgatórium teológiáját alapítják, vagy helyezik, vagy tanítják. De mi az a tisztító tűz szerintetek? Próbák, szenvedés. Van erről biblia utalás? Van. Péter, így van. Jakab, van erről. Aztán még mi lehet? Ez a tűz. Jelenések könyve mondjuk. Az Úrnak a jelenléte. Az Úr jelenléte. Mert a próbákba is a nehézségekbe, a kínlódásokba, a megrázásokba kijön az, hogy elég vagy nem ég. Krisztusi jön ki, vagy az a romlott, rohadt emberi természetem. Mi jön ki? Mit szeretné ráépíteni az alapra? Aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, pozdorját, forgácsot? Mondd velem együtt, Uram, segíts meg! Én aranyat, ezüstöt és drága követ, ezt szeretnék építeni az alapra. Ámen. Ilyen egyszerű. Hív segítségül az ő nevét, és ő meg megsegít. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 3 versét nézzük meg. Ott beszél az alap igazságokról, alap tanításokról, fundamentum igazságokról, fundamenta dolgokról. Miért? Mert ezek ott kell legyenek az életemben. Mik ezek? Azt olvassuk, tehát Zsidó 6:1-3, fejezzük be a Krisztusról való, Krisztusról szóló alapvető tanításokat, igyekezzünk szellemileg felnőtté válni. Ne kezdjük előről újra az ABC-t. A kezdőknek való tanítást, az Istenben való hitről, a gonosz dolgokról való megtérésről, a bemerítésekről, kézrátevésekről, halottak föltámadásáról és az örökítéletről. Tovább kell mennünk, és komolyabb tanításokkal kell foglalkoznunk. A továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ahogyan Isten megengedi.
Tehát a keresztény hit fundamentumai, alaptanításait sorolja itt föl a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, hogy az Istenben való hit, a gonosz dolgokból való megtérés, a bemerítkezések, tehát vízbe és Szent Szellembe, kézrátevések, halottak föltámadása, örök ítélet. Ősszel mindenképpen kezdjük ezt a sorozatot, és ami szó volt, lesz erről szó szerdánként, és lesz egy házi csoport, ahol ezekről lesz szó. És aki még nem volt, nem hallgatta ezeket, az hallgassa meg, hívjátok el az újakat, akik még ezen nem voltak, és nem vették részt. De azt mondja, hogy nem kell mindig erről tanítanunk, hanem tovább kell mennünk. De ezeknek meg kell lenni az életembe, mert különben akkor az alap nem jó. A Lévai utcában lakunk, párhuzamos a Fiskálissal, egy kis rövid egyirányú utca, és a Fiskálisról jön be a Bártfai, és abból lehet bekanyarodni a Lévaiba. Bártfaiba, mikor mi ide költöztünk 2000-be, volt egy ház. Nagyon szép nagy telke van, és szerkezet készen tető alatt volt akkor is, és most is. Azóta se lakott benne senki. Én többször találkoztam, akkor is találkoztam a tulajdonossal. Udvariasan kérdeztem, hogy nem eladó vagy eladó-e, de elhajtott. Udvariasan, vagy kevésbé udvariasan. De most láttam, hogy eladó. Eladó. 42 millió forint. Mi? És fölhívtam a, mert kíváncsi voltam. Fölhívtam a telefonszámot, ami oda volt írva. És a telefon elmondja, hogy a ilyen meg ilyen weboldalon ingatlanok között ott megtalálom a részletes leírást. És akkor hát megkerestem. És akkor a fénykép nincsen róla, csak egy leírás, hogy fantasztikus, gyönyörű, stb. Új fa, nyílázárók, stb. Ez az új fa nyílázárók, ez 35 éve új volt. És a többi is 35 éve új volt, vagy oké, okay, jó van a 25. De mi? Akkor már állt, akkor már évek óta ott állt, akkor már gaz nőtte be, és azóta senki nem nyújtó, nincs bevakolva. El tudod azt képzelni, hogy szétrohadt az a fa, az az új, dupla üvegezésű, stb. Stb. Én ezt mind elhiszem. De az a helyzet, hogy ha azt valaki megveszi, hát én nem tudom, hogy mit lehet azzal csinálni. Mi? Én biztos nem venném meg, ha lenne pénzem, akkor se. Annyi pénzből csinálnék egy újat. Mi? A telek az jó. Én csak ezen gondolkodtam, hogy sokszor az emberek azt gondolják, hogy mivel olyan szép a telek, és jól meg van tervezve, akármit ráépítek, és az 42 millió. Hát az nem ér fabatkácsi, azt le kell úgy, vagy pedig annyit rá kéne költeni szerintem többet, mint az újra, mert hát 25 éve az esett, fújta, ázott, az szerintem az tragédia. Azt, ha az most valaki megveszi és bevakolja, az szerintem az nem ugyanaz. Az nem jó. Az nem helyes.
Nem építhetsz akármit a alapra, a fundamentumra. Megtehetem, de hogy telik az idő, nem állja ki az idő próbáját, a rázkódásokat. Nem állja ki a feszültségeket, a kihívásokat, a nyomásokat. Isten azt akarja, hogy a te életed stabil legyen. Isten azt akarja, hogy az életed kősziklá legyen. Isten azt akarja, hogy az alaptanításokkal tisztába legyél. Ne lehessen elferdíteni, elvinni se jobbra, se balra Istennek az igazságától. De azt akarja, hogy ragaszkodjál a, azt mondja, nézd csak itt milyen dolgok, Istenben való hit. Akkor is, hogyha a körülmények más mondanak, és minden az arra esküdött össze ott körülötted, hogy aggódjál, akkor is muszáj az Istenbe való hit, az arról is szó, hogy nem a körülményektől függően, hanem azoktól függetlenül bízok benne. Mert rábíztam az életemet. De a második, a gonosz dolgokból való megtérés. Ez az új egyszerű fordítás, a szeret ilyen szépen fogalmazni. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy megtértem a bűnökből. Ez azt jelenti, hogy elfordultam attól. Egyszerűen fáj a szívem. Megtört a szívem, amikor bűnt követtem el. És akkor nem maszlagolom, és nem csoszatolom el, mintha az nem is úgy lenne. Vannak problémák. Föl kell ismernünk azt, hogy Izraelnek a története, az pontosan ezért adatott, ezért vált Isten évszázadokat, ha kell évezredeket, mert ha elküldte volna Krisztust és a kegyelem úgy mindenkire egyből elhatott volna, nem tanultuk volna fölismerni és meggyűlölni a bűnt. A törvény pont ezért adatott, hogy elvezessen a Krisztushoz, aki a kegyelemnek a forrása, akiben a bűn megoldódik, és a bűnös természetre is megoldás van. És az ő helyettesítő, engesztelő kereszt áldozata a megoldás az én életemre. De hogyha nincs törvény, akkor nem is tudjuk azt, hogy micsoda az, ami bűn. Mi az, amit Isten utál? Mi az, ami Istentől elválaszt? És akkor élhetjük úgy az életünket, ahogy akarjuk. Ma készültem délutára, és akkor utána fölmentem lezuhanyzok, és akkor csak rábögtem ott még egy cikket küldött valaki, valami szociológus írt egy tanulmányt, és a szülőknek címezte, és az a címe, hogy ébredjetek föl, mert ha ráhagytok a gyerekeitekre minden, kihal a következő generációból az empátia, az együttérzés, meg mit tudom én még, mi tisztelet. Sokszor nem gondoljuk azt, hogy minden egyes döntésünknek következménye van. Ha van egy terület, amelyel kapcsolatban erkölcsi és etikai kérdések merülnek föl, akkor nekem nem egy szociológus, nem egy pszichológus, vagy nem egy XY író, vagy költő, vagy politikai nagyság, vagy társadalmi vezető kell, hogy iránymutató legyen, hanem hogyha erkölcsi, etikai kérdés merül föl bármely területen, gyereknevelés, iskolába járás, tanulás, fegyelmezés, anyagiak,
házasságban élés, szexualitás, barátság, munkahely, főnök, beosztottság. Nem tudsz olyat, amin, akkor szerintetek mi az, amihez oda kell nyúlnom, hogy keresem az útmutatást? Isten beszédéhez. És amiről van kijelentés a Bibliába, amiről Isten már adott érték szinteket, adott már vonalzót, adott már mércét, és azt mondta, hogy van itt egy etalon, tedd a zsebedbe. És amikor bemész akármelyik boltba, akkor meg tudod nézni a széket, hogy ha ezt megveszem, befér-e oda. Meg tudod mérni a centiméterre, ha a zsebedbe van, hogy az az ágy odafér-e. Az a polc odafér-e arra a részre. Ha Istennek a beszéde ott van a szívedbe, az elmédbe, a fontossági sorrend, akkor minden egyes döntésednél azt mondja Isten, hogy ehhez mérd, hogy vajon az életedet előbbre viszi-e, vajon a fundamentumra épül-e, és vajon ha a fundamentumra épül, vajon arany, ezüst, drága kő, vagy pedig széna, szalma, pozdorja, forgács. Egy mondat kérés. És úgy, én úgy hiszem, hogy Isten kér általam, hogy döntsd el, hogy a Biblia igazságai szerint akarsz élni. Igen, tudsz erre mondani? Akkor mondd velem, édesatyám, segíts meg ebben, hogy a te szavaid szerint éljek, döntsek a hétköznapjaimban, mindenkor. Jézus nevében, ámen. Aztán ez a fundamentum. Utána jönnek a tartó pillérek. A személyes hitéletemnek vannak tartó pillérei. Mik ezek? Tehát mitől tudsz hívő életet élni? Mi az, ami az élő Istennel való kapcsolatot fönntartja, élővé teszi a mindennapokba? Mi az? Tehát Biblia, ima, közösség, adakozás, úrvacsora, dicsőítés, tessék, bizonyságtevés. Tehát én ezeket szeretném elmondani, hogy ha nem rakom oda a tartó pilléreket a fundamentumra, sose fog fölépülni a házam, ami ki fogja bírni a rázkódásokat. Muszáj, hogy az alapokra rárakjam az Isten beszédéhez való elkötelezettségemet. Az Isten beszédéhez való elkötelezettségem az pedig nem csak most egy másfél mondatos megvallás utánam, hanem azt jelenti, hogy hétköznapokban előveszem a Bibliát és olvasok belőle. Egy olyan módon, egy olyan hozzáállása, amiről beszéltünk néhány héttel ezelőtt, hogy kérem Istent, hogy Istenem, adj ezen keresztül személyes üzenetet, szólj hozzám, vezess ezen keresztül, adj tanácsot. Hogy legyen egy viszonyítási alapja az erkölcsi érzékemnek, az etikai hozzáállásomnak a hétköznapokba, a kapcsolatokba, a viselkedésmódomba, a megnyilvánulásaimba, gondolkozásmódomba. Különben annyira individualista, annyira független és annyira lázadó az ember. Soha nem talál oda Istenhez. Soha. Csak egyetlen egy úton keresztül. És az Jézus Krisztus. A másik az ima, hálaadás. Én beleértem a dicsőítést, az imádást, a megvallást, a kéréseket, a közbejárásokat. Tehát az imának a legkülönbözőbb formái. Az ima egy szóval az, amit sok szóval úgy bontasz ki, mert az ima az egy szó, hogy
kommunikáció Istennel. De nyilván akkor normális valaki, hogyha kommunikál valakivel, hogyha viszont is várja, meghallgatja. A harmadik, ami volt, ugye elhangzott itt többetek részéről, a közösség. Közösséggyakorlás. Tehát ez a közösséget nem tudod gyakorolni cseten. Mert cseten nem zavar a test közelsége. Cseten nem zavar a szaga. Cseten nem tud bokár rúgni. A csetet bármikor ott hagyhatja. Én nem cset közösségben élek a feleségemmel. És te se cset közösségben kerültél Istennel. Vannak ezek a cset robotok, tehát hivatalos oldal, OTP-től kezdve bármi, rálépsz a weboldalra, és már föl is ugrik a csetabla, segíthetek valamiben? És akkor ráír, igen, adja meg a nevét és a címét és a többi, vagy valami. Vagy melyik az? Milyen területen? Ilyen és ilyen területen? De ezek robotok, ezek szoftverek. Ezek nem élő emberek, ezek szoftverek. Isten nem csetrobot, meg azt akarja Isten, hogy egymással se ilyen csetrobotokként gondolkozzunk, beszélgessünk, kapcsolódjunk, hanem gyere el, már eleve tudod, hogy kezdődik a találkozás? Szent csókkal. Ezt mondja a Biblia. Igen. Ezt mondja a Biblia, szent csókolással köszöntsétek egymást. És kegyelem és békesség nektek adassék bőségesen. A közösségbe tudjuk gyakorolni az úrvacsorát, a közösségbe tudjuk gyakorolni az adakozást is. A közösségbe tudjuk gyakorolni, hogy élő kőként beépüljek a házba. A szellemi házban. A közösségbe tudjuk azt gyakorolni, hogy jön a kőműves kalapács és levág, lekoppint a sarkamból. Vagy a sarkosságomat lekerekíti. Vagy kivés belőlem egy nútot, hogy oda beférjen a villanyvezeték. Vagy átfúr. Az lehet, hogy arra vagy kiválasztva, hogy egy nagy luk legyen rajtad, hogy a szennyvíz csatornának a vezetéke átvehessen. Ó, halleluja. Micsoda áldás. Az egy áldás a háznak, ha elmegy a szennyvíz. Hidd el. Friss élmények, abszolút otthon. A következő ugye a tartó pillér, a hitvalló, bizonyságot tevő élet. Ha a hitemet azzal vallom meg, hogy állandóan, mint egy kiszámíthatatlan félőrült, egy vallásos képmutató, akihez nem lehet hozzá se férni, meg se lehet közelíteni, mert nem lehet tudni, hogy mikor robban, mikor mivel fenyeget, mennyire van föltöltve elektrostatikusan, mert a hozzáérek csattan. Érted? Szívvel hiszünk, szájjal vallást teszünk. Miről teszünk bizonyságot? A hétköznapunkba. És tudjátok, legyünk őszinték. Akik velünk élnek, nem tudjuk becsapni őket. Mit csinálnak a gyerekeid?
az Úr tanítványai? Vagy azt mondják, hogy tudod mit, menj a sóhivatalba. Akkor el kell gondolkodnunk, akkor ne játsszuk a nagy keresztényt, hanem térjünk meg a szívünkbe. Nem miattam, értsd meg. A gyerekeid miatt, ha magad miatt nem. A gyerekeid jövője miatt. Milyen komolyabb tanításokról beszél Isten? Mert ugye azt olvassuk a Zsidó 6-ba, tovább kell mennünk, hogy komolyabb tanításokkal is foglalkozhassunk. A továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ahogyan Isten megengedi. Nem én olvasom, hanem ez az egyszerű fordításban ez így van. Mik ezek a komolyabb tanítások, amiről szeretne Isten, hogy beszéljünk? Izajás 28:16-17-ig olvasom. Ezért így szól az Úristen. Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága sarokkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. És a jogosságot mérőkötéllé teszem, az igazságot mércévé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejtekeket. Ez a új fordítás azt mondja, hogy a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet, aki hisz, az nem menekül el. A törvény zsinór mértékét eszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és vízárasztja el a rejtek helyeket. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a Sionba, az egyházba, Isten népe közé, Isten testületi szent templomába van egy próbakő, egy sarokkő. Szerintetek mit jelent az, hogy próbakő? Máshogy, Károli fogalmaz máshol is, máshogy is fordítja, mert máshol is előfordul ez. Mit jelent ez szerintetek? A megbotránkozás kövét jelenti. És ez Sionba van letéve. Ez nem az otthonodban van, ez a Sionba van. Tudod, mit jelent? Az, hogy belebotlik az ego a Krisztusba. Megbotránkozik az ego a Krisztusba. De ezt otthon nem tudod. Mert otthon nincs olyan stabilitása a sarokkőnek. Ha ott belerúgsz, elszállhat. Itt nem tudsz úgy belerúgni, itt fájni fog. Ezt a Sionba rakta Isten. De ha őt kihagyod, akkor nem vagyok benne a házba. Érted? Mert ő az Úr templomának az sarokköve, alapköve. Muszáj ott épülnöm, ahol a sarokkő van. A botránykő. Ha föl szeretné épülni egy érett krisztusi korra eljutni, muszáj, hogy Isten népe közé elkötelezd magad. Ez viszont azzal jár, amikor eljössz, a lelkiismeretet birizgálja. És nem hagy nyugtot. Amíg abban nem hagyod azt, amit csinálsz, és nem változtatod meg Isten beszéde szerint az életedet. És ezért nincs kedved eljönni. Mert amikor nem úgy élek, ahogy Isten mondja, a lelkiismeretem menekülne. De azt mondja, aki bennem hisz, az nem menekül. Azt mondta így, itt az van. Aki benne hisz, az nem fut el. Ne menekülj el. Ne fuss el. Mert Istennek a szeretete és a jósága, majd meg fogjuk látni, valami olyasmit készített el Isten,
a Sionba, amit nem tudsz otthon átélni. És Istennek a szeretete és jósága képes megváltoztatni. Nem a parancsok, elvárások, hanem Istennek a szeretete és jósága változtat és alakít. Ez pedig a házba éled át. Ezt a Sionba éled át. Mi az a komolyabb üzenet? Mi az a rágós tanítás? Lukás 14, 25-től 35-ig olvasom. Jó sok biblia verset felolvasok nektek, de nem baj. Önzetlenség, önmegtagadás és jónak a cselekvése. Erről szól ez a rész. Nagy sokaság ment Jézussal, ő megfordult és azt mondta azoknak, ha valaki én hozzám jön és meg nem gyűlöli az ő apját, anyját, feleségét, gyerekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt a maga lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, először nem leül és felszámítja a közös költséget, hogy van-e, mivel elvégezze. Nehogy miután alapot vetett, fundamentumot rakott, elvégezni már nem bírja, és csúfolni kezdje őt mindenki, aki csak látja. Ezt mondja, ez az ember elkezdte az építkezést, de nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, amikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközön, nem de leülve először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembe tud-e szállni azzal az emberrel, királlyal, aki ellene 20 000-rel jön. Mert különben, mikor az még távol van, követséget küld, és megkérdezi tőle a békefeltételeket. Ugyanígy azért, aki közületek búcsút nem vesz minden javától, nem lehet az én tanítványom. Nem tudom, hogy gondolkoztam már, hogy hogy jön ebből ez a 10 000-es, 20 000-es békefeltétel, meg építkezés, meg stb. Be tudja fejezni, nem tudja befejezni. Azt mondja, ezenképpen, aki közületek búcsút nem vesz minden javától, nem lehet a tanítványom. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel fogják megsózni? Se a földre, se a trágyára nem alkalmas, kivetik azt, akinek van füle hallásra, az hallja meg. Valami olyasmire akar elhívni téged Isten, ami a testi természetednek fáj. Az alapra tudod, mit akar Isten ráépíteni? Egy krisztusi életet. Egy önzetlen életet. Nagyon egyszerűen így fogalmazza Pál apostol 2 Korintus 5:15-ben. Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, azon túl ne önmaguknak éljenek. Ő azért halt meg és támadt föl, hogy az emberek érte éljenek. Ettől lesz arany, ezüst és drága kő az alapon. Hogy nem magadért csinálod. Nem a magad vágya szerint, nem a magad kívánsága szerint, nem a függetlenségi törekvéseim szerint, nem az önállósodási törekvéseim és erőfeszítéseim szerint, nem a saját magam önkifejeződéseinek megfelelően építkezek. Attól fogok aranyat, ezüstöt, drágakövet, attól tudsz aranyat, ezüstöt, drágakövet a fundamentumra építeni, amikor eldöntötted azt, hogy azért élek, Uram, hogy ezentúl nem magamnak, hanem neked akarok élni. Egyetértesz ezzel? Mondd el velem. Atyám, Úr Jézus Krisztus, kedves Szent Szellem, kimondom, Uram, hogy azért élek, és ezentúl azért akarok élni, hogy többé nem magamnak, hanem neked akarok élni. Ámen. Ez az, ami aranyat, ezüstöt, drágakövet épít a fundamentumra. Egy önzetlen élet. Nem pusztán egy emberbaráti, másokat segítő életről beszélek én, hanem a Krisztusért élő életről. A Krisztusra nézve élő életről beszélek. Ő érte. Azt akarom tenni, ami Istenem, a te akaratod.
Azt akarom tenni, ami a te célod. Azt akarom tenni, ami a te terved és akaratod. Abba akarok beleállni. Hát, az meg tudod, mi minden ez. Fölolvastam ott a Lukács evangéliumából, ha valaki hozzám jön, és akkor ott ő így fogalmazza Lukács, meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyerekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, a maga lelkét is, nem lehet a tanítványom. Máté ezt ugye úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti. Egy történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, Gedeoné. Gedeonnak az apja egy tehetős, bár azért Gedeon ott szabadkozik, hogy az apja egy szegény család, de hát az a helyzet, hogy az a szegény családnak azért csak volt egy kis bálványkertje, volt egy kis bálványa, volt egy kis bálványligetje, és akkor, hát így volt, és akkor Isten kérte, hogy azt vágja ki. Mi? Igen. Most képzeld, de nehogy összehasonlíts, csak példaként mondtam. Tehát, mondjuk a aranybulla, kis domb, most már elég ramatyul néz ki, mert most föl fogják újítani majd, szépen meg fogják csinálni. De mondjuk ezelőtt egy 20 éve, 15 éve, nagyon szép és sok zöld volt, emlékeztek? Tehát sok fa, sok zöld. Most már harmada van, vagy harmada annyi se, de azért van még. Most képzeld, hogy egy éjszaka valaki oda menne, az összeset kivágná, és ott fönt a tetején elégetné. Ne legyen, mert nem ugyanaz, tehát ne értsétek félre. De ez volt, Gedeon szólt az Úr neki, hogy hát, vágja ki a bálványkertet, és égess el. Hát az apjáé volt, de oda járt a város is. Oda járt bálványolni. És akkor hát nyilván félt az emberektől, félt az apjától, de azért szólt a barátjainak, és éjszaka elmentek, amikor senki se látja, gyorsan kivágták fejszével, fűrésszel, minden, és akkor elégették reggelre, amikor jöttek az emberek, már minden por és hamu volt. Ki csinálta ezt, meg kell ölni. Emlékeztek, hogy miért nem lincselte meg a tömeg Gedeont? Az apja állt ki mellette. Az apja állt ki mellette, pedig az apjának a kertjét vágta ki, az apjának a bálvány áldozatát, az apjának a bálvány kápolnáját égette el, de az a apja állt ki. Hát most miért ti pereltek, hogyha annyira nagy baja van annak a Baálnak, akkor pereljen ő érte. Jerubbaál, igen. Ez csak arról jut eszembe, hogy aki jobban szereti, vagy meg nem gyűlöli. Te ne azért élj, és ne azért dönts, ne azért neveld úgy, ne azért barátkozz úgy, ne azért kapcsolódj úgy, mert apád vagy anyád úgy csinálta. Mert lehet, hogyha újjászületett keresztény volt, lehet, hogy megértett Istenből bizonyos dolgokat, és lehet, hogy jól csinálta. De az is lehetséges, hogy neked nem úgy kell csinálnod. De az is lehetséges, hogy nem jól csinálta. Ne az legyen neked a mércéd. Mi legyen a mércém? Isten beszéde. Mérjem életem minden egyes területét Istennek a beszédéhez. Sőt, azt mondja, még a maga lelkét is. Meg kell, hogy gyűlölje. Ha jobban szeretem a saját érzéseimet, azokat a feelingeket, hogy de jó most otthon, nekem most ez van, nekem most ez fontosabb, nekem nem mondja meg senki, stb. Azt mondja, ezt meg nem gyűlölöd, nem lehetsz a tanítványom, azt mondja Jézus.
Hát persze nyilván ezután sokan ott hagyták Jézust, ez is igaz. Ha valaki, és akkor ezután mondja, aki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Ez mit jelenti, hogy nem hordozza a keresztjét? Nekem nincsen most. Te hordozod a keresztedet? Most ne a testvéredre néz, hogy ő az. Meg a férjedre, a feleségedre. Szerintetek mi a legnagyobb keresztem? Mi a legnagyobb te kereszted? Igen. A saját magad. Saját vágyaim, saját kívánságaim, saját függetlenségeim, saját önakaratom, saját önérvényesítési próbálkozásaim. Feszíts meg. Feszíts meg. Mondta a tömeg. Mit mond erre egy újjászületett keresztény? Mondd el velem együtt, mennyi atyám. Én nem akarom ezt kikerülni. Szíved szerint való életet akarok élni. Segíts meg ebben, hogy minden nap fölveljem a keresztet, és megtagadjam az egót. A Jézus nevében, ámen. Tudod, mi az a komolyabb tanítás? Nem tudunk az önzetlenségről, nem tudunk a Krisztusért való élésről, nem tudunk a másokért való élésről, nem tudunk a közbenjárásról, nem tudunk a városért, az országért való küzdésről, népek, nemzeteknek, a magyar népnek, a Magyarországnak a megmentéséről és tanítványát evéséről érdemben beszélni, hogyha nem vettük komolyan, hogy a fundamentumok ott vannak, az alappilléreket ráépítettük, és Isten beszéde szerint és mércéje szerint akarunk építkezni. De ha az megvan, akkor az oszlopokra lehet számítani, és odakötöm magamat az oszlopokon keresztül, fölteszed az életedet, odakötözöd magad elkötelezettséggel, kapcsolatokkal az oltárra, mert ezt is jó, ha tudod, hogy maga az eklézsia, a ház, az az oltár. Ahova oda teszed az áldozatot. És ahogy a Zsoltár mondja, 118-as Zsoltár mondja, talán ugye ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezünk és vigadjunk majd ezen, stb. Kössétek az ünnepi áldozatot kötelekkel az oltár szarvához. És ez biztos lehetsz benne, hogy nem a Szent Sátor áldozatáról szól, mert a Szent Sátor áldozatát kinyírták. Kifolyatták a vérét. Oda nem élve tették föl. Oda nem jutott föl élve. Nem juthatott oda föl semmi olyan állat, élőlény, akinek a vére nem lett volna kifolyatva. Tudod, kiről szól ez? Az új szövetségi emberekről szól. Jézus tanítványairól szól. Miért kell oda kötözni? Mert amikor perzseli a próbának a tüze. Perzseli a megszentelődésnek a tüze, az egómat, az életemet, az érzéseimet. Tudod, mi az első reakciója a emberi természetnek? Fölugrok és elmegyek. De mivel odakötöztem magam az oltár szarvához, ott maradok, még serceg a zsír, és ropogósra nem sül. És tudod, mik ezek a kötelek? A szövetséges kötelek. Ezek nem úgy vannak, hogy
kimondtam a boldogító igent, aztán, hogyha nem tetszik, akkor boldogító nemet. Nem lehet így. Hát kimondtam a boldogító igent, akkor kész. Ásó kapa, nagy harang. Ez a lehetőség. Mi? Tehát nincs más. Belevágtál ebbe a dologba, a fundamentum megvan, soha ne hagyd el. Mert ez a jövőd záloga, garanciája, hogy ott legyen a Krisztusba az életed. Utána fontos, hogy ott legyenek az alappillérek. De utána fontos, hogy ahhoz oda is kötözd magad, elkötelezett kapcsolatokra. Nem megy másképp. Azt mondja, hogy 1 Timóteus 6:18-19, hogy jót tegyenek. Hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok. Legyenek szíves adakozók, közlők. Kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Tehát az, mit mond Timóteusnak, hogy a gyülekezetbe erre tanítsa a tanítványokat, az embereket, a keresztényeket, hogy legyenek egy önzetlen hozzáállása, másokat segítők, másokat gazdagítók, és miközben adnak, miközben közölnek, miközben belőlük folyik ki a dolog, nem kiüresednek, hanem mit mond? Azt mondja, hogy kincset gyűjtenek a jövőre, azt mondja maguknak, és alapot, fundamentumot építenek a mennyei örökké valóságba. Tudod, mi lesz a jövődnek a stabilitása? Az, hogy önzetlen életet élsz ma. Ettől lesz holnap kiszámítható az életed. Ettől lesz stabil a háborúkba, ettől lesz stabil a feszültségekbe. Amikor jön a szél, jön az ár, jön a hóvihar, meg stb. Attól fog állni a te házad, a te életed Krisztusban stabilan, hogy ma önzetlen életre oda szántad magad. Amen. Efézusi levél 3:17-19. Azt mondja, hogy szeretetben meggyökerezve biztos alapokon jutunk el ugye a teljességre. 3:17, hogy lakozzon a Krisztus a hit általati szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Isten szeretetének. És megismerjétek a Krisztus minden ismeretet fölhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Miről van itt szó? Azt jelenti, meg kell gyökereznem a szeretetbe. A szeretetbe tudok megalapozni egy életet, ami a jövőben, az örökké valóságban is stabilan megáll. A szeretet az nem az, hogy szíveket küldök, meg drágám, meg szeretlek, puszi neked, cseteket küldök. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, nem gerjed haragra, nem örül a hamis, a tisztátalan, a gonosz dolgoknak, örül a jónak, az igaznak, ami hűséges, ami bátorító, 1 Korintus 13. Az a szeretet, ami képes betakarni, eltakarni a másiknak még a gyengeségeit is. Amikor erre szánom oda magam, hogy ezen fogok élni, ebbe fogom az életemet, a jelenemet, a holnapomat építeni, ebbe fogok hajlékot, házat építeni, akkor az azt jelenti, otthon érzést építesz, otthont építesz a szeretteidnek, otthon építesz a gyerekeidnek, otthont építesz a körülötted levőknek, otthon fogják érezni magukat, és azt mondják, nem menekülök el.
Ettől fogják azt mondani, hogy nem köplek szembe, hanem becsüllek apám, becsüllek anyám. Nem azért, mert tökéletesen csináltad, hanem azért, mert képes voltál megalázkodni, a hibádat elismerni, és valamihez odakötni magadat, valamihez mérni magadat, ami etalon, ami biztos, ami stabil, ami igaz és tiszta. Isten beszéde. Amen. Azt mondja, hogy nem tudjuk megismerni Istennek a szeretetét egy szinten túl, ha nem kötelezzük el magunkat a testvéri közösségbe. Mert azt mondja, hogy együtt, a szentekkel együtt tudom átélni, megérteni, fölismerni, megtapasztalni a Krisztusnak minden ismeretet fölhaladó szeretetét, és így tudok előbbre jutni, így tudok a teljességbe, így tudok Krisztusban növekedni, így tudok egy érett férfiúságra eljutni, egy érett felnőttkorúságra hitben. Emiatt nem vagyok állandóan a homokozóba, és nem egymásnak a fülét húzogatjuk, hogy enyém nem, tiéd nem, menj innen nem, szeretlek, egybe borulunk, aztán meg ellököm, menj ki, látni se akarlak, hagyjál, elveszem a csontját, meg a fasírozottját, elveszem a szendvicsét, aztán máskor meg megkínálom, mikor milyen kedvem van. Érted, hogy amikor ezt látod, hogy a gyerekeid ezt csinálják, a hajad hogy áll? Te is azon dolgoznál, hogy ó Istenem, mit csináljunk, hogy ne ez legyen, legyenek már normálisok, hát ez nem jó. Pláne érted, amikor rájössz, hogy már 17 éves, vagy 13 éves, és még mindig ezt csinálja, akkor el kell gondolkodni, hogy lehet, hogy azért, mert tőlem tanulta. És akkor sincs tragédia, csak Isten azt mondja, hogy mit akarsz, hogy vele cselekedjem? Jézus kérdezte, amikor odahoztak ezt, oda ment hozzá az. Be kell ismernem, Uram, azt szeretném, hogy tegyél normálissá. Vártam már ezt, Poli. Nagyon örülök, hogy eljutottál időre. És mit jelent neked az, hogy normális? Á, Uram, én eddig csak annyit tudok, hogy az a normális, amit te mondasz, hogy valahogy úgy legyen az élete. Na, ez az, fiam. Örülök, 40 év kellett hozzá, de vártam. De akkor se fog el náspágolni Isten, hanem értékeli, hogy fölismertem. Érted? És azt mondja, hogy jó van, segítek. Csináljuk együtt. Csak add át a kormányt nekem. Meg ne nyomkodd a féket. Ne húzd be a kéziféket. Most ne nyomd a gázt. A kuplungot ne... Az én lábam van ott, ne taposd a lábamat. Csukd be a szemed, hogyha zavar, és nekem ne magyarázd, hogy most jobbra kell, balra kell. Ne ezt mondd, hanem bíz rám. Te ülsz ott, most én vagyok a sofőrülésbe. Amen. De itt van parkoló. De most nem oda megyünk, fiam. Most én mondom meg, hogy hol parkolunk, hol állunk, meg mikor megyünk. Rendben van? Rendben van, Uram, de nincs de, fiam. Rendben? Zsidó 11.10. Építkezünk. Alapunk van. Biztos fundamentumunk. Vannak alaptanítások. Alapkijelentések. Vannak oszlopok a hitéletünkben, ami szükséges, hogy megtartsák a szellemi házunkat, az életünket Krisztusban. Oda kötöztük magunkat az oltár szarvához, ezekhez, az oszlopokhoz és a testvéri kapcsolatokhoz, hogy amikor az áldozatot nyaldosó tűz, láng nyelvei elérnek a testi természetünket, meg az egónkat, ne meneküljünk el, hanem ott maradjunk Isten dicsőségére, mert akkor megtisztul a szívünk, és
aranynál is azt mondja, hogy még értékesebb lesz a te hited, még az aranynál is, ami 7-szer tűzbe meg lett tisztítva, még annál is tisztább lesz a te, és értékesebb lesz a te hited. Zsidó 11.10-ben pedig azt olvasuk, Ábrahámról írja, hogy várta azt a város, aminek szilárd, biztos alapja van, aminek tervezője és alkotója maga Isten. Ezt, hogyha belegondolsz, akkor a törvényadás előtt volt, jóval. Több száz évvel a törvényadás előtt. Nem volt még törvény. Az új szövetség előtt több ezer évvel volt, Jézus Krisztus előtt. Mióta van mennyei Jeruzsálem? Mióta van új Jeruzsálem? Azt mondja, hogy várta azt a várost, mert azt olvasuk, hogy visszamehetett volna, ahonnan kijött, de nem ment vissza. Hanem évtizedeket ott töltött el. Hány éves volt Ábrahám, amikor meghalt? 140, mert még 120-valahány éves korában még megnősült. Ketúra volt a második felesége, tehát még attól a 7 vagy 8 gyereke lett. 7 biztos. És akkor hát tisztítva, még annál is tisztább lesz a te, és értékesebb lesz a te hited. Zsidó 11.10-ben pedig azt olvasuk, Ábrahámról írja, hogy várta azt a város, aminek szilárd, biztos alapja van, aminek tervezője és alkotója maga Isten. Ezt, hogyha belegondolsz, akkor a törvényadás előtt volt, jóval. Több száz évvel a törvényadás előtt. Nem volt még törvény. Az új szövetség előtt több ezer évvel volt, Jézus Krisztus előtt. Mióta van mennyei Jeruzsálem? Mióta van új Jeruzsálem? Azt mondja, hogy várta azt a várost, mert azt olvasuk, hogy visszamehetett volna, ahonnan kijött, de nem ment vissza. Hanem évtizedeket ott töltött el. Hány éves volt Ábrahám, amikor meghalt? 140, mert még 120-valahány éves korában még megnősült. Ketúra volt a második felesége, tehát még attól a 7 vagy 8 gyereke lett. 7 biztos.

Mióta van mennyei Jeruzsálem? Mióta van új Jeruzsálem? Azt mondja, hogy várta azt a várost, mert azt olvasok, hogy visszamehetett volna, ahonnan kijött, de nem ment vissza, hanem évtizedeket ott töltött el. Hány éves volt Ábrahám, amikor meghalt? 140, mert még 120-valahány éves korában még megnősült. Ketúra volt a második második felesége, tehát még attól a 7 vagy 8 gyereke lett, 7 biztos. És akkor hát olyan 140, ha jól emlékszem, 148 éves koráig. Hány éves korában jött ki Úrvárosából? Tehát 70 valahány, tehát több mint 70 évet élt a pusztába. Több mint 70 évet élt úgy, hogy ment éjszakra, ment délre, mert Isten azt mondta, hogy járd be. Több mint 70 évet élt sátorokba. Én sátoroztam régen. Akkor azt jelenti, hogy több mint 100 évet. Azt mondja, 175 évet. Tehát 175 éves korába ment el Ábrahám. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 100 évet. Az nagyon sok. Nagyon sok. Én már 40 éves koromban is azt mondtam, hogy én nem szeretnék már menni sátorozni. Mondtam, hogy ha lehetséges, akkor én nem szeretnék menni kempingezni. Azért, mert látom az új várost. És látom, hogy az milyen fantasztikus, csodálatos, örökkivaló, stb. De Ábrahám erre nézve vállalta ezt a több mint 100 éves pusztába, meg sátorokba. Jó, ez nem ez az ifi egló, vagy igló, vagy micsoda kétszemélyes bújbe sátor volt, az is biztos, ami neki volt, de akkor is, hát az eszembe nem fér bele. Tehát, hogy ezt valaki hogy tudta fölvállalni? Többet élt sátorokba, mint az összkomfortos palotákba, mert neki palotái voltak. Hát micsoda vagyona lehetett, amikor elküldte a szolgáját Elimeleket, hogy a fiának, 40 éves volt a fia, szerezzen egy feleséget, és a 10 tevét rakatott meg drágaságokkal, arannyal, ezüsttel, gyémánttal, gyémánt nincsen, de drágakövekkel, meg külön értékes ruhákkal. 10 tevét. Hát ez nem az volt, hogy a 10 tevére rárakott mindegyikre egy fülönfüggőt, vagy egy-egy karikagyűrűt, hanem az meg volt rakva. Nem? El tudod ezt képzelni, és nem úgy volt, hogy mindenét odaadt, hanem hát adott belőle, nyilván azért maradt. Hogy kedvet csináljon, hogy van itt még több is, úgyhogy jöjjön csak bátran. És az asszony el is ment, vagyis hát az ara, a leányzó, az ara el is ment, meglátta. Hát amikor odarakta a vízhúzás után a lánynak a fülébe, orrába, nagy aranycsüngőket, függőket, akkor nagy örömmel rohant haza, és mutatta az apjának. Az apja kérdezte, és hol van? Hát ott van a kút. Hát miért nem hívtad be? Egyből ez volt az apja, hogy miért nem hívtad be? De aztán behívtam. Várta a várost, aminek szilárd alapja van. Jelenések 21:1-2, ezután láttam új eget, új földet, mert ez az első ég, és az első föld elmúlt. És tenger többé nem volt. És én láttam János, a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára fölékesített mennyasszony. Ez a mi örökké való otthonunk. Ez az új Jeruzsálem, ez a mennyasszony, ebbe van a helyed. Én ezért kérlek, az Úr Jézus nevében, hogy ami rajtad áll,

0: ami rajtunk áll, tegyünk meg mindent, hogy a krisztusi alapra, fundamentumra építsük Isten beszéde szerint, szabály szerint tisztán, egymás fele is elkötelezettségben az életünket olyan módon, hogy az Istennek a lakhelye legyen. És egymással összekapcsolódva építsük föl azt a szellemi hajlékot, ami Istennek az otthona, ami a férje számára fölékesített mennyasszonynak a része. Amen. Az, hogy tisztán élsz, az, hogy elkötelezett életet élsz, az, hogy krisztusi életet élsz, az, hogy önzetlenségre szánod oda magadat, ezzel biztosítod be a jövődet. Ez adja a stabil holnapot számodra. Amen. Mondd el velem együtt, mennyi atyám. Köszönöm a te szeretetedet, hogy megteremtettél. Szívemmel szóltál. Elkezdtél bennem egy munkát. Ezért vagyok itt. Most kijelentem, a te beszéded szerint akarom építeni, és megélni az életemet Krisztusban. Ő rajta, mint az alapon. Fölépítve rá a szíved szerint való oszlopokat, tartó pilléreket, elkötelezem magam, Uram, így. És elkötelezem a testvéreimmel való kapcsolatra, egy önzetlen életre, neked akarok élni. Hogy fölépüljön az életem a te eredeti terveid szerint, és a testvéreimmel együtt fölépítsük azt az isteni hajlékot, amiben te otthon érzed magad. Én is. Ahol megjelensz, működsz, jeleket és csodákat teszel. És ez a része a mennyasszonynak. Így vagyok része a mennyasszonynak, az új Jeruzsálemnek.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.